Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Homokóra műsorunk szerda hajnali kiadásában, június 3-án. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Kármán József magyar író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. A legnagyobb boldogság is unalmas teher, ha azt mással nem közölhetjük. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő 3 órában. Adásunk első órájában Gheorghe Bizet művei csendülnek fel, a 2. órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel, illetve a múlt keddi keresztény élet felekezet közé rovatunkkal várom Önöket. A 3. egyben utolsó órában jazzzene válogatást hallgatunk. Ha tehetik, tartsanak velem. A következőkben Gheorghe Bizet művei csendülnek fel.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ebben az órában felcsendül az áhítat, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük a névnaposokat. Illetve múlt keddi keresztény élet felekezet közé rovatunkkal várja önöket Szecsődi Árpád kollégám. Adásunk utolsó órájában pedig jazzzene válogatást hallgatunk. Ha tehetik, tartsanak velem. A következőkben a napáhítatát hallhatják.

A mai Áhida címe Új életszakasz. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor könyve 3. fejezetének első verse.

A mai áhítat szerzője Nicholas Parrish, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Mikor befejeztem az egyetemet, azon gondolkodtam, merre tovább. Az iskolában adott volt a napi ritmust, a keretek és a cél, hogy diplomát szerezzek. De miután lediplomáztam, hirtelen végtelen lehetőség állt előttem. Nem tudtam eldönteni, hogy rögtön munkába álljak-e, hagyjak ki egy évet és önkénteskedjek, vagy folytassam a tanulmányaimat mesterképzésen. Sok fiatalnak okoz nehézséget a diploma utáni új életszakaszhoz való alkalmazkodás. Ábrahám életében is számos ilyen új szakasz volt. 75 éven át a maga megszokott rendje szerint élt, amikor is Isten elhívta. Megélte a várakozás, a gyász, az öröm és az Istenbe vetett bizalom időszakait. 24 év telt el Isten ígérete, miszerint utódai annyian lesznek, mint az égen a csillagok, és fia Izsák születése között. A különböző életszakaszok az élet természetes részei. Keresztényként azzal a hittel léphetünk be ezekbe az időszakokba, hogy minden Isten célja szerint fog alakulni. Isten folyamatosan formál minket a változó élethelyzetekben, hogy egyre jobban ismerjük és szolgáljuk őt.

Imádkozzunk! Drága Istenünk, erősítsd meg hitünket, hogy készek legyünk követni téged, bárhová is vezetsz. Ámen.

Az élet változik, de én egy változtathatatlan Istenben találok támaszt, hangsúlyozza Nicholas Parrish, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a friss diplomásokért.

Lőrinc Anna vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió június 3-ai kalendáriumában. Június 3-át írunk, ez az év 154. szökőévben 155. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 211 nap van hátra. Tekintsük át először, hogy milyen történelmi események kötődnek a mai naphoz. A mai napon 1239-ben teljes napfogyatkozás volt. 1965. június 3-án volt az amerikaiak első űrsétája. Edward White, a Gemini 4 űrhajósa 20 percet tölt kint az űrben, 2 hónappal az első űrséta a szovjet Alexej Leonov után. 1980. június 3-án Farkas Bertalan az első és eddig egyetlen magyar űrhajós a Soyuz 35 fedélzetén visszaérkezik a világűrből. A mai napon 1098-ban a keresztes lovagok az első keresztes hadjárat során elfoglalják Antiókiát Törökországban. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 3-ához kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres születtei. 1931. június 3-án született Raúl Castro Ruz, kubai politikus, Fidel Castro testvére. A mai napon 1926-ban megszületett Allen Ginsberg amerikai költő, a hippik atya, aki járt Magyarországon. Botrányokban, tragikus és groteszk eseményekben gazdag élete volt. Kiérdemelte a beat nemzedék pápája, a hippik atya, a szabad szerelem Buddhája nevet, mindenféle hatalom ellen tiltakozott, hitt a szabad szerelemben és kereste a zen buddhista üdvözülést. 1899. június 3-án megszületett Békési György, magyar származás Nobel békedíjas biofizikus. 1925. június 3-án megszületett Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Olyan vígjátékokban láthattuk, mint a Minden lében két kanál, és a Van, aki forrón szereti. A mai napon 1895-ben látta meg a napvilágot Korda Zoltán, magyar származású angol filmrendező. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most tekintsük át azoknak a híres embereknek a listáját, akik a mai napon hunytak el. 1795. június 3-án meghalt Kármán József író. Az író főműve a Fanni hagyományai című regény, az úgynevezett levélregény műfaját képviseli a magyar irodalomban. A napló és levélformában írt szentimentális regény rendkívül finom lélektani elemzésével tűnik ki. 2007-ben a mai napon meghalt Darvas Iván, kétszeres Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Nemzet színésze. Érdemes és kiváló művész. Eredeti nevén Darvas Szilárd. A mai napon 2016-ban hunyt el Muhammad Ali, olimpiai és világbajnok, amerikai nehézsúlyú ökölvívó, polgárjogi aktivista, az ENSZ béke nagykövete. 1967-ben megtagadta a katonai szolgálatot, ezért a tettéért 5 évi börtönre, illetve 10.000 dollár pénzbírságra ítélték. A Boxvilágszövetség pedig megfosztotta bajnoki címétől. 1924. június 3-án meghalt Franz Kafka, cseh író. A 20. századi irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. Műveiben az irodalmi realizmus és a fantasztikum keveredik. Műveinek tipikus szereplője az elszigetelt ember, aki bizarr vagy szürreális helyzetekbe jut, érinthetetlen, bürokratikus hatalmakkal kerül szembe. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek elhalálozásuk június 3-ához köthető. Ezek voltak a június 3-ához kötődő fontosabb kalendáriumi események.

0: Kalendáriumot lapoztunk Lőrinc Anna szerkesztésében, most pedig névnaposainkat köszöntjük.
1: A mai napon, június 3-án a következő névnapokat ünnepeljük. Cecília, Kevin és Matild. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Cecília latin eredetű női név, a Cecilius római nemzetség névből származó férfi nevek női párja. A név alapszavának jelentése vak, férfi párja Cecilián. A Kevin ír eredetű férfi név. Jelentése kellemes, jó születés, vagy kedvesnek, csinosnak született. A Matild germán eredetű női név, jelentése hatalom, harc. Köszöntjük tehát június 3-án minden Cecília, Kevin és Matild nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

0: to fix you.
1: Bosainkat köszöntöttük fel a Bagosi Brothers Company, van ez a hely című dalával. Isten éltesse őket! A következőkben múlt keddi keresztény élet felekezet közé rovatunkkal sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
2: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
3: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm rádió hallgatóinkat pünkösdi műsorunkban. Mielőtt vendégünkkel beszélgetnénk, csendesedjünk el rövid igei gondolat erejéig, engedjék meg, hogy pünkösdi gondolataimat és egy rövid áhítatot osszak meg önökkel. Az ige az apostolok cselekedet

kerül írott könyv első fejezetének a 8. verse, amely így szól. De erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. A pünkösd nem csupán egy történelmi esemény emlékünnepe, hanem a keresztény élet valósága. Amikor a tanítványok félve és bezárkozva várakoztak, nem a saját erejükből léptek ki a világba, hanem az Isten által ígért Szentlélek ereje által. Sokszor mi is bezárkozunk önmagunkba, a saját magunk terébe. A félelmeink, a bizonytalanságaink vagy a hétköznapi gondok közé zárkozunk be. Pünkösd azt üzeni nekünk, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. A Szentlélek az az erő, amely képes blokkoldóként működni az életünkben. Eltávolítja a szívünket gusba kötő félelmeket, és megnyitja az utat a reménység felé. A lélek nem csupán belső békességet ad, hanem küldetést is. Arra hív, hogy a szeretet, a türelem és a megértés tanúi legyünk a környezetünkben. Legyen ez a mai nap a belső megújulás kezdete. Kérjük, hogy a Szentlélek vezessen minket döntéseinkben, és adjon erőt ahhoz, hogy a hétköznapokban is hitelesen képviseljük azt a világosságot, amelyet kaptunk. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy pünköstkor elküldted a Szent Lelket, aki éltet, vigasztal és utat mutat. Kérünk, tölts be minket a te erőddel, old fel bennünk a félelmeket, a fájdalmakat, és segíts, hogy tanúid lehessünk szeretetedben, hitben és cselekedetekben. Ámen.

0: A pünkösd ünnepe még tart, s a Szentlélek ajándékait átgondolva keressük az ünnep mai üzenetét. Mai vendégünk Adorjáni Zoltán, nyugalmazott teológiai professzor. Őt kértük fel, hogy segítsen elmélyülni az ünnep jelentőségében, és abban, hogyan találhatjuk meg a lelki békét napjaink kihívásokkal teli világában. Fogadják szeretettel a vele készített beszélgetést. Szeretettel köszöntöm Adorjáni Zoltán, teológiai tanárt. Pünkösdről fogunk beszélgetni. A pünkösd gyakran tiszta újszövetségi eseményként kezeljük, pedig a gyökerei mélyen az Ószövetségbe nyúlnak vissza. Hogyan nyúlnak vissza az Ószövetségbe?
1: Mielőtt elkezdenék válaszolni a kérdésre, szeretettel köszöntöm a pünkösd ünnep előtt álló, illetve a pünkösd ünnepére készülődő hallgatóinkat. És szeretném kiegészíteni azt, amit rólam mondott, hogy teológiai tanár vagyok ugyan, illetve voltam nyugalmazott teológiai tanár vagyok. Valahogy, és ezt talán mindenki észrevette, hogy a pünkös ünnepe valamelyest háttérbe szorul. Tehát az, hogy Jézus Krisztus megszületett, az nagy ünnep, a bibliai szóval sátoros ünnep, ezek a nagy ünnepek, akkor az, hogy földi szolgálatát elvégezte, meghalt, feltámadott, ezeket mind nagy ünnepként említjük fel, illetve meg is tartjuk. A pünkösdhöz kevesebb népi szokás is. Vannak azért népi szokások, de kevesebb kapcsolódik a húsvéthoz, illetve a karácsonyhoz képest. Hát ezt a mi ünnepünket szokásos úgy megnevezni, hogy ténylegesen újszövetségi ünnep számunkra, de főleg abból a szempontból, hogy mi úgy tekintünk rá, hogy ez az egyháznak a születése napja. Ezt ünnepeljük. És tényleg ebben van igazság. Persze sokkal több mindenről van szó, mert arról is szól a pünkösd, hogy Isten megújítja, megerősíti az ő szövetségét. Számtalan helyen Mózes esetében Ábrahámmal és sok próféta elhívott személy, Szentlélek által megszólított személy esetében az az ígéret hangzik el, ne félj, mert én veled vagyok. A heidelbergi kátévből is tudjuk azt, hogy Szent lelkével Noa a mennyekbe felment. Szent lelke által szüntelenül és ígé által a kettőt mindig össze kell kapcsolni, mert a Szentlélek sohasem mond olyasmit, ami ellentétben álljon a Szentírással. Tehát, hogy mit mond a Szentlélek, azt mindig az íráson keresztül kell leellenőriznünk, mert talán olyan gondolataink is származhatnak, amelyeket mi úgy gondoljunk, hogy Istentől van, de ha összevetjük a Biblia tanításával, akkor lehet, hogy az nem feltétlenül az, amit mi gondoljuk. Tehát Isten megerősíti az ő szövetségét, a Szentlélek által, hogy létrehozzon egy új népet, az ő új szövetségi egyházát, amelynek feladatot ad. És ezzel teljesedik be tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a váltságműve. Nem csak arról szól az ünnep, hogy valami történt, hanem minket is felkészít a lélek által, de ugyanakkor segít is, hogy a mi küldetésünket beteljesítsük, és talán ezzel a lehető legtöbbet elmondtuk már dióhelyben a pünkösről.
0: Hát akkor maradjunk még mindig az Ószövetségnél azért. Például Joel vagy Ezékiel profétánál Isten megígéri, hogy kiönti lelkét minden testre, a kőszívet hús szívre cseréli. Mondhatjuk-e református látásmódunk szerint, hogy pünköstkor a kőtáblákra írt törvény helyett a szívünkbe írt törvényt kaptuk meg, és ezzel az egész ószövetségi üdvtörténet teljesedett be.
1: Ez a mi ünnepünk, visszatérve még az előző mondatokra, elég hamar meghonosodott a mi keresztjén Isten tiszteleti rendünkben, mert már a második és a harmadik századból vannak adataink arra nézve, hogy megtartják a keresztjének a pünkösdöt, és a negyedik századtól kezdve már az akkor élő teljes kereszténység rendesen megtartja a húsvét utáni 50. napon a pünkösnek az ünnepét. Nagyon gazdag hagyomány áll a pünkös ünnepe mögött. És a léleknek a kitültetéséről többek között Ezékiel próféta is beszél, meg Jóli próféta is. Ezékiel próféta beszél úgy is a lélekről, mint aki fúj. A Biblia sokszor hasonlítja a lelket szélhez, tűzhöz is hasonlítja, szent lélekkel is, tűzzel, ugye ezt már az Új Szövetségből ismerjük ezt a kifejezést. Keresztelő János ígéri ezt Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy majd Jézus elküldi az ő szent lelkét. Ezékiel próféta beszél arról, amikor a babiloni számüzetésben van Izrael népe, letargiában van, hogy egyáltalán visszatérhetnek-e. Az országot betelepítették idegenekkel. Lehet helyreállítani egy ennyire szétzilált országot. Rengetegen Egyiptomba is menekültek, amikor másokat Babilonba vittek. Tehát egy ennyire szétzilált népet lehet újból összefogni. Rengetegen meghaltak. És akkor a csontmezőnek a megelevenítése, az egy látomása Ezékielnek, az mondja, na, profétálj, jön a lélek, és akkor ilyen képeket használ, hogy hogyan elevenednek meg a csontok. Tehát a lélek mindig összefüggésben van az élettel, ami nem csupán csak az élet folytonosságát biztosítja, hanem csodával meg tudja újítani az életet. És Ezékiel egy nagyon-nagyon szép és végül is beteljesedő proféciát mond, amikor azt mondja, hogy tulajdonképpen arra utal, hogy a Sínai hegyen, amikor a szövetséget megkötötte Isten az ő népével, Mózesnek a közbenjárásával, akkor az ő törvényet röviden a 10 parancsolatba foglalta össze. Parancsolat. Hát a parancsolat szóra, vagy a parancsolás szóra egy kicsit, hogy na, hát ilyen rossz mellékzöngéje van ennek a kifejezésnek, mert hát amit az ember kényszerből kell csináljon, nem szívből, az, hát az olyan is. Parancsot akkor teljesítünk, amikor állandó ellenőrzés alatt vagyunk, mert meg kell tenni, mert esetleg megbüntetnek miatta. Na most azt jövendőli meg, hogy ha megkapjuk Istennek a szent lelkét Jézus Krisztus által, akkor egy csodálatos belső átváltozás történik, nem külső parancsra fogjuk teljesíteni az ő akaratát, hanem azzal tudunk teljesen azonosulni. És ezt a munkát a lélek végzi el, és az Új Szövetség végső soron erről beszél. És Jóel prófétának is van egy nagyon szép jövendőlése, egy nagyon asszályos időszakról beszél, sáskajárásról, éhezés van, na, mindenféle nyomorúság, és akkor Jóel elkezd beszélni arról, hogy Isten fog adni esőt, mert ott a mediterrán vidéken, ha nincs eső, akkor termés sincsen. És akkor megígéri, hogy az Úristen ad esőt, és újból lesz termés, és hozzákapcsolja, hogy nem csak esőt ontok ki a földekre, hanem az én lelkemet is, és egy kicsit pontosabban idézve, azt mondja, hogy lelkemből kitöltök minden emberre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltöm azokban a napokban a lelkemet. És ők is profétálnak. És figyeljük meg azt, hogy itt nem csak kicsikről, nagyokról, illetve előkelőkről van szó, különleges, megbízatású emberekről van szó, hanem még a szolgákról, a gyermekekről is. Hogy Isten lelke mindenkinek adatik. Tehát ez nyilván kiváltság, hogy mi ebben részesedünk bűnös embereként, de Isten nem tesz különbséget. A gyermeknek is adja, felnőttnek is, a nagyobb megbízatást kapott lelkipásztornak, vagy bármilyen egyházi tisztséget betöltőnek is adja. Istennek ez a végtelen kegyelme, és tulajdonképpen amikor később Jézus Krisztus elküldi a tanítványokat, és megígéri azt, hogy Szent Lelke által mindenre megtanítja, védi őket, eszükbe gyújtja, stb., akkor mindenki ezt küldi. Tehát nincsen személyválogatás. Azért, mert Isten az egész emberiséget teremtette, és az egész emberiséget akarja megváltani, mi határokat húzunk. Némeket ellenségnek tekintünk, vagy éppen semlegesek számunkra. Nem. Istennek mindenki gyermeke, és érzékeljük azt, hogy az egyháznak ez a feladata, hogy mindenkit megszólítson, és mindenkinek a lélek adományaival szolgáljon.
0: Valaki úgy fogalmazott, hogy a pünkösd a református egyházban olyan állva ünnep. És akkor elgondolkoztam, hogy hát miért lenne állva ünnep, hiszen van, amikor ugye éppen pünköskor konfirmálnak egyes gyülekezetekben. Ez az egyik, ami nekem feltűnt, hogy hát azért nem annyira állva, mint amennyire mi ezt gondoljuk. A másik dolog pedig az, hogy most így, ahogy beszélgetünk, ugye előttem van egy párhuzam az Ószövetség és az Újszövetség között. Mennyiben állja meg ez a helyét?
1: Nagyon érdekes, hogy a konfirmációk nagyon sok helyen éppen pünköskor történnek. És mindjárt megmondom, hogy miért történik ez így. Ez tulajdonképpen egy régi évszakhoz kötött ünnep volt. Mint ahogy mind a mai napig az aratást meg szokták ünnepelni, meg a szüretet is meg szokták ünnepelni. Igen, nem csak, amikor Isten kijelenti magát ennek a népnek, akkor ezek az ünnepek feltöltődnek, most már nem csak azzal, hogy örvendezünk az új termésnek, hanem hálát adunk Istennek. Tehát eredetileg ez az ünnep az aratás megkezdésének az ünnep.

0: meg a lévitával, tehát a papokkal együtt a közösség. Tehát a teljes gyülekezet, Izrael gyülekezetének a közösségbe, tehát nem ilyen magánjellegű vagy családünnepség, ez az egész népnek, az Isten népének, teljes népének az ünnepe, gyerekekkel együtt, felnőttek, gyerekek együtt, lakóhelyeddel, és itt is a jövevénnyel is, tehát az, aki nem zsidó, és ott lakik közöttük, mellettük, az árvával és az özvegyel, nem az, hogy megyünk ünnepelni, és akinek nincs pénze, és nem tud bába menni, meg ruhája sincsen, az szegény ül otthon, hanem azokkal együtt kell ünnepelni. Nyilván ez azt jelenti, hogy nem csak az örömöt osztjuk meg, hanem ha kell, javakkal is segítünk, hogy ők is örvendezzenek. Azon a helyen, amelyet az Úr Istenet kiválaszt, nyilván ez a templomot jelenti, ugyanis a három fő ünnep közül az egyik az aratásnak az ünnepe, amikor háromszor kell felzarándokolni, leginkább a páska, de a lombsátoros ünnep és az aratás ünnepén. De, igen, tehát ez zarándok ünnep. És akkor van a zsidó hagyományban egy olyan előzménye a későbbi pünkösdi ünnepnek, hogy ez a sínai törvényadásnak volt egyben az ünnepe. Ez később, tehát először az aratás, hálaadás Istennek, úgy, ahogy az előbb az idézetek szerint erre hivatkoztam, és később ugyanekkor kell emlékezni a sínai szövetségkötésre. És ez az örvendezés arra is épül, hogy Isten elkötelezte magát az ő népe iránt. Nyilván ennek volt egy feltétele, adta a törvényt is, hogy engedelmesen legyünk az ő népe, vagy legyenek az ő teremtményei az ő népe, az ő gyermekei. Ezen az ünnepen örvendezni kellett, és az a felfogás alakult ki, hogy ez a fogadalomnak az ünnepe, a fogadalom tételnek az ünnepe, és itt vagyunk most a konfirmációnál. Érdekes módon, hogy amikor évről évre esküt teszünk arra fogadalmat, hogy megmaradunk az Úristen szövetségében, és mi is hűségesek leszünk hozzá. Volt a Krisztus előtti első században, második században egy olyan zsidó kegyességi irányzat, talán némelyek előtt ismerős, hogy a kumráni esszénusoknak a csoportja, akik sajátos módon ünnepelték meg ezeket a zsidó ünnepeket, és ez volt az ő legnagyobb ünnepük, nem a húsvét, és nem a sátoros ünnep, a lombsátoros ünnep, hanem a zsidók pünkösdje, az aratás ünnepe, mert ilyenkor a kegyességi irányzatnak a tagjai mindig fogadalmat tettek újból arra, hogy továbbra is hűségesek lesznek, és ilyenkor vették fel az új tagokat, akiket azelőtt tanítottak, tehát ez egy bizonyos konfirmálása volt annak, hogy na ezek is most már tudják, hogy mit jelent Isten szövetséges, akkor beavatták ugyanúgy, ahogy mi is a konfirmációkon azt mondjuk, hogy ha nem is teljesen önálló tagjai a gyülekezetnek, de most már az úrvacsorai közösségben részt vesznek, felvettük azoknak a tagjaiba, akik most már felelősek, mert tudják, mi az Isten akarata. Zsidóknál is így volt ez, hogy ameddig a gyermek kiskorú volt, és zsidóknál is volt egy ilyen konfirmáció, mind a mai napig megtartják, amit úgy neveznek, hogy bar micvá, hogy ettől fogva a törvénynek a betartói közé tartoznak. Az ilyen gyerekeket, akik még nem lettek bar micvák, azokat, ha valami hülyeséget csináltak, nem kérték számon, mert hát gyermek, na. De miután konfirmált, akkor már számon lehetett kérni, és ha olyan dolgot követelt, ő kellett helyrehozza, vagy a büntetése kellett viselnie. Tehát erre épül rá a mi konfirmációnk, talán ez sokaknak a fejében nem fordult meg, de ilyen, mit mondjak, több mint 2000 éves hagyományra épül ez a mi konfirmációs gyakorlatunk, hogy sok helyen tényleg pünköskor tartják a konfirmációt.
1: Hát akkor térjünk át az új szövetségre, mert nagyon hamar telik az időnk, és hát a pünkösdi történet egyik legszebb eleme, hogy a jelenlevők maguk nyelvén

0: hallották Isten nagyságos dolgait, egy akaraton voltak, hogyan mutat rá ez a csoda az igehirdetés, a megértés és az anyanyelvi kultúra fontosságára, ami a mi református hitünknek is az egyik legfőbb eleme tulajdonképpen.
1: Szintén a zsidó hagyományhoz tartozik az, hogy amikor az Úristen a törvényt átadta, 10 parancsolat, 2 tábláját átadta Mózesnek, akkor a nép, amely a Sinai hegy lábánál tartózkodott, nagy mennydörgéseket hallott. A zsidó hagyomány ezt így magyarázta, a rabbik úgy magyarázták, azért hangzott egy ilyen nagy hangzavart lehetett hallani, ilyen mennydörgésszerű hangzavart, mert akkor, érdekes ez a magyarázat, mert akkor Isten a világ minden egyes nyelvén egyszerre kijelentette, tehát mint hogyha nagy kórus felolvasta volna, minden nyelven egyszerre, vagy különböző csoportok egyszerre ment a 10 parancsolat felolvasása, az ilyen mennydörgésszerű hangot. Hát hangként volt felfogható. Ez a motivum előjön aztán az Abcsel 2-ben is, ezzel kezdődik a pünkös története, hogy hirtelen hatalmas szélhamhoz hasonló zúgás támadt az égből, betöltötte az egész házat, és akkor a lélek kitöltetett. Minden nyelven elhangzott. A reformációnak volt az egyik alapelve az, hogy a Szentírás, azt ismerni kell, és mindenki a maga anyanyelvén férjen hozzá a Szentíráshoz. Ez is egyfajta pünkösd volt. Tehát a reformáció egyfajta pünkösdnek tekinthető, amikor az egyház felismerte, hogy a Isten ígéje, törvénye minden nyelven, hogy jól érthető legyen, hangozzék és olvasható, hozzáférhető legyen. És hisszük azt, hogy azok, akik a Bibliát fordították, és nagyon sokan fordították, figyelembe vesszük, hogy szinte minden nyelvre van fordítva, hogy ez a fordítás, ez nem csupán csak egy irodalmi fordítói tevékenység volt, hanem ez a Szentlélek munkája. Tehát Isten így is munkálkodik, hogy eljusson az ő törvénye, és tényleg így nagyon sok emberhez jutott el a történelem folyamán az ő ígéje.
0: Na most, ugye hát ismerjük, hogy különböző egyházak, különböző gyülekezetek, különböző liturgiák vannak, különbözőképpen élik meg a pünkösdőt, és hát vannak egyesek, akik azt mondják, hogy hát ez a legfontosabb ünnep számukra, és hát ott nagyon érdekes vagy furcsa dolgok történnek, mint például a Szentlélek nevében gyógyítás, a Szentlélek nevében profétálás, a Szentlélek nevében nyelveken szólalás. Hát nálunk reformátusoknál ez hogyan nyilvánul meg, vagy hogyan van ez jelen? Jelen van-e ez?
1: Mindig voltak az egyházban olyan hívek, akik szerették volna jobban megmutatni azt, hogy hogyan kell megélni a keresztény életet. És a pünkösdi mozgalom, ez a karizmatikus, mi így szokták ezeket az egyházakat nevelni, ahol például a nyelveken szólást is, meg a különböző karizmáknak, gyógyításnak például a karizmáját is hirdetik, meg igyekeznek gyakorolni. Ezek az emberek igyekeznek bebizonyítani azt, hogy egy kicsit csúnya szóval, ők jobbak, mint az átlag egyház, és akkor ezért a Szentlélek kitöltetésére teszik a hangsúlyt. Az új szövetségben is, olvasok az apostolok cselekedetében is, hogy tényleg jele volt, amikor a pogányok megtértek, jele volt annak a Szentlélek kitöltetésének, a nyelveken szólottak. De Pál apostolnak egy adott pillanatban ezt a jelenséget rendeznie kellett, mert megtörtént, hogy mindenki elkezdett nyelveken szólni, és az nem érthetetlen egy külső ember számára. Azt mondta, hogy nálatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de ha olyanok vannak a gyülekezetben, és ráadásul jönnek be emberek kíváncsiságból, vagy érdeklődnek a kereszténység iránt, ha meghallják, hogy ti így érthetetlenül ott kiabáltok, akkor ezzel eléjesztitek. Summa summarum azt mondja, én a gyülekezetben inkább gyakoroljátok a magános állítatótok alatt, De amikor gyülekezetben vagyunk, én inkább akarok két szót ételmesen mondani, mint olyasmit tenni, ami érthetetlen, ráadásul, akik nem tudják hova tenni ezt a dolgot, azokat elriasztom. És akkor a későbbiekben az egyház, és nyilván Pál apostolnak a tanítása alatt arra állt rá, hogy olyan karizmákra kell nekünk törekednünk, amelyekkel direkte építjük a gyülekezetet. És akkor Korintusban is hát nagyon hát ilyen divatos volt a nyelveket szólás, és azzal bizonyították, hogy na én most már ilyen jó keresztény vagyok. És akkor a Korintusi Levél 12. fejezetben beszél a lelki adományokról, meg a nyelveken szólásról, 13. fejezetben a szeretet Jézusát mondja el, azzal kezdi meg, és most egy kiváltképpen van egy különleges módját az Isten szolgálatának, meg a hívő életnek ajánlom nektek, és akkor azt mondja, hogy van egy karizma, amit ti elfelejtettetek. Ez is kegyelmének az ajándéka, hogy a szeretetet gyakorolni. És az egyház, a történelmi egyház, az óegyház is, aztán a középkori és reformáció egyházai, a történelmi egyházak, nagy történelmi egyházak ezen a vonalon haladtak, mind a mai napig, mi is reformátusok, hogy az ige hirdetés, az Isten tisztelet az olyan legyen, hogy mindenki számára legyen érthető, és azon kívül a történelem azt is mutatja, hogy amikor ezeket a jelenségeket, hogy valamivel megmutatjuk, hogy mi talán intenzívebben éljük meg a kereszténységet, valami külön szokáshoz kapcsoljuk azt, hogy mi az igazi kereszténység, ez mindig szakadáshoz vezetett. Holott az léleknek az adományai a szolgálatra vannak, hogy együtt tudjunk ünnepelni, és mit mondjak, visszatérve az Ószövetségre, ott van a Bábel története. Hát az ember, milyen bűnös ember, nagyra vágyó. Hát ez történt, gyertek, építsünk egy nagy tornyot, az egékig érjen. De ez különben az elhatározásuk Isten akarata elleni, mert azt mondja, hogy szaporítjuk, sőt, töltsétek be a földet, ezek nem akarnak belakni a földet, hanem egy helyen központosítjunk valami nagyot alkotunk, hogy szinte Isteneknek érezzük mi is magunkat. És akkor a történet szerint Isten összezavarja a nyelvüket. A pünkösd pont ennek a történetnek az ellenkezője, hogy akárcsak a zsidó magyarázat szerint minden nyelven elhangzik Isten nagyságos dolgainak a hirdetése, és mindenki a saját nyelvén hallja, és utána az egyház, amire történt már utalás, az egyházban, az első gyülekezetben nagy egyetértés volt, összegyűltek, szeretett szolgálatot gyakorolták, stb. Tehát mindaz, amit az egyháznak végeznie kell. Nos, a Szentlélek ezt, az egységet teremti meg. Az egységet teremti meg arra, hogy egységet másképpen is lehet teremteni, valamilyen meg lehet állapodni egy közös elvben. De ezek nagyon sokfélék lehetnek. A Biblia azt tanítja, hogy a lélek teremti meg azt a közös elvet, akinek az alapján tényleg egyet tudunk érteni, és össze tudunk fogni, és tényleg nagyságos dolgokat tudunk tenni. És ezért tanít arra a Biblia, és az elődeink is, és az énekeinkben is ott van, imádság a Szentlélekért, hogy ezt kapjuk meg, hogy annak a szentséges erejével mi is elő tudjunk állni, és ki a maga talentumával, és Isten lelkének az adományával szolgálja. Minden ember üdvösségét, kivétel nélkül. És ezt nagyon szépen foglalja össze Pál apostol a Róma beliekhez írott levél 12. fejezetében, és ezt szó szerint fel is olvasnám. A nékem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokról többet, mint amennyit gondolnotok kell, hanem arra igyekezzek mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban. Egység, ugye? Egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is, aki a prófétálás ajándékát kapta. Ez az ige hirdetés, ma így mondanánk. Az a hit szabálya szerint prófétáljon, aki a szolgálat ajándékát kapta, gondoljunk a diakóniára és sok egyéb egyházi szolgálatra, az végezze ezt a szolgálatot, akire a tanítás bízzák, az a tanítás végezze, aki a lelki gondozás, a vigasztaló vigasztalás végezze, az adakozó, aki teheti, szerénységgel segítse másokat, az előjáró mindig igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel végezze ezt a szolgálatot.
0: Végezetül, ha egyetlen pünkösdi útra valót vagy üzenetet kellene megfogalmazni a rádióhallgatók számára, mi lenne az, ami ebben az esztendőben leginkább megerősítheti a szívünket?
1: Hát ebben az esztendőben most hát, ha körülnézünk, háborúság, békétlenség van körülöttünk, politikai zűrzavar. Hívő embernek hinnie kell azt, hogy Isten nem csak az ő egyházának az ura, hanem az egész emberiségnek az ura. És a Biblia tanít bennünket arra, hogy nekünk imádkoznunk kell mindazért, ami körülöttünk van, ami rossz, ami elfogadhatatlan. Imádkoznunk kell Szentlélek által a békéért, az elöljáróinkért, és a magunk helyén pedig kérnünk kell az, hogy Isten szent lelke, aki újjászül bennünket, erősítsen meg, hogy a magunk helyén békességben tudjunk lenni, tudjunk egyetérteni, figyelve Istenre. A világot mi nem tudjuk egyenként megváltani, különben is az Úr Jézus Krisztus váltotta meg. Nem tudunk sokat tenni azért, ami történik a Földnek a túlsó oldalán, innen, de a magunk helyén, mindenki a maga helyén, a Szentléleknek a segítségével végezze azt a feladatot, talentumai szerint, amelyel Isten megajándékozta. Kérje Istennek a Szent Lelkét, hogy legyünk a békességnek a munkálói. Az egyházban is, ott is sokszor szükség van, a gyülekezetben is, és imádkozunk azért, hogy a Szentlélek adjon nekünk egyetértést, és a hatalmak között is valahogy jussanak az előjárók a hatalmak között is legyen. Valamilyen egyetértés, ami élhető a mindennapi ember számára is. Lehetőleg háború nélkül is, gazdasági válság nélkül.
0: Az elmúlt percekben Adó Jáni Zoltán nyugalmazott teológiai professzort hallhatták pünkösdi ünnepünk kapcsán. Köszönjük a gondolatait. Ennyi fért Keresztény Élet rovatunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk továbbra is minden hallgatónknak. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztjén élet felekezetközi rovatunk ismétlését hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit Homokóra adásunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják, ebben az órában jazz zene válogatás hallhatnak.

Oh well, we made it. We made it. Okay. So.

Ezzel homokóra adásunk végéhez érünk, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom Önöket a reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. Kármán József, magyar író gondolatával búcsúzom Önöktől, amely így szól. A legnagyobb boldogság is unalmas teher, ha azt mással nem közölhetjük. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Ungvári Szendét hallották. Búcsúzom azon hallgatóktól, akik nem tartanak velem az ébresztő műsorban. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit június 3-án, szerda reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Híreink következnek.
2: Hírek.
3: Rádiónk hírei először címszavakban. Rádu Miroca. Románia nem kér segítséget, mielőtt meg nem tesz minden tőle telhetőt. Fenekyú. A Nemzeti Liberális Párt nem fog megszavazni olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt is részt vesz. Kelemen Hunor. Eugene Tomák kormányfőnek jelölése még vészmegoldásnak sem lenne jó. Június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transfogarasi utat. Kolozsváron a felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Románia nem kér segítséget, mielőtt meg nem tesz minden tőle telhetőt, írta tegnap a Facebook oldalán Radu Miroza ügyvédővédelmi miniszter, miután részt vett Belgiumban egy NATO konferencián. Bejegyzése szerint a szövetségi erők európai főparancsnokságán a NATO 32 tagállamának katonai képviselői előtt ismertette Románia helyzetét. Elmondta, hogy az orosz drónok folyamatosan megsértik a NATO légterét, Galacon pedig a román állampolgárok életét is veszélyeztették. Emellett arról is beszámolt, hogyan zajlik a drónelhárítás Dobrucsa térségében, milyen eszközöket használnak, milyen sebezhetőségeket azonosítottak, és milyen intézkedéseket tettek a csökkentésükre. Miroza emlékeztetett arra, hogy Románia Safe program keretében mintegy 3 milliárd euró értékben vásárol korszerű légvédelmi és drónelhárító rendszereket, azonban az első szállítmányok csak körülbelül másfél év múlva érkeznek meg. A miniszter szerint Románia februárban kérte először ezt a támogatást, most pedig már aláír szerződésekkel is bizonyítani tudja, hogy betartja a vállalásait és jelentős mértékben hozzájárul a NATO védelméhez. A Nemzeti Liberális Párt szenátusi frakció vezetője Daniel Fenekyú tegnap kijelentette, hogy véleménye szerint pártja nem fogja támogatni Eugene Tomák miniszterelnöki jelölését, és nem fog megszavazni olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt is részt vesz. A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy a Bolozsán kormányt a Szociáldemokrata Párt, a Románok Egyesüléséhez Szövetség és a velük együtt szavazó kisebb frakciók buktatták meg bizalmatlansági indítvánnyal. Ezért szerint nekik kell vállalniuk a kormányzás felelősségét. A Nemzeti Liberális Párt pedig korábban már bejelentette, hogy ellenzékbe vonul, ha a Szociáldemokrata Párt kormányra kerül, tette hozzá. Fenekyú elmondta, hogy a liberálisok csak a miniszterelnök jelölt megnevezése után alakítják ki hivatalos álláspontjukat az államfő javaslatáról. Továbbá közölte, hogy a Nemzeti Liberális Párt határozottan elutasítana egy technokrata kormányt. Azzal érvelt, hogy annak idején a technokrata csolos kormány megalakítása is a Szociáldemokrata Párt érdekeinek kedvezett. Ha pedig mégis ez a megoldás körvonalazódik, a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonul, és konstruktív ellenzéki politikát folytat, támogatja a helyreállítási tervhez, a SZÉF programhoz és a deficit cél teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. Kelemen Hunor szerint Eugene Tomák esetleges miniszterelnöki jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert politikailag nehezen indokolható, hogy egy parlamenti képviselettel nem rendelkező párt vezetőjét bízzák meg technokrata kormány alakításával. Elmondta, hogy Nikus Ordán egyelőre nem nevezett meg hivatalosan senkit, ezért egyelőre csak sajtóértesülésekből lehet következtetni az esetleges jelölésre. Tomák úr nem keresett meg engem, nem tudom, hogy igaz-e az az egész történet a jelöléséről, jelentette ki. Kérdésre válaszolva Kelemen Hunor azt válaszolta, hogy Tomák jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert a nyugati demokráciában nem látott olyan, hogy egy parlamenten kívüli pártelnöke kapjon megbízást egy technokrata kormány megalakítására. Hangsúlyozta, hogy ezzel nem Eugene Tomákot akarja minősíteni, mert adott körülmények között akár jó miniszterelnök is lehetne. Hozzátette, ha valóban Eugene Tomák lesz a miniszterelnök jelölt, az RMDS-ben megvitatják a kérdést, de jelenleg nem látja, milyen érvekkel tudná az államfő tiszteletbeli tanácsadója megszerezni támogatásukat. Ez nem jelenti azt, hogy automatikusan ellene szavaznánk, de egy technokrata kormány most nem tudná megoldani az ország problémáit, fogalmazott a politikus. Valószínűleg június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transfogarasi utat a Szeben megyei Bileátó és az Árgyas megyei Piszkulnegru között, jelentette be tegnap a Brassói Regionális Útigazgatóság szóvivője. Ellekes Robert szerint az útkarbantartók még dolgoznak a magashegyi úton lerakódott hó eltakarításán, és akkor nyitják meg újra az útszakaszt, amikor már biztonságos lesz a gépkocsi vezetők számára. A Transfogarasi út télen nem járható. 2025. október 20-án zárták le a forgalom előtt. Ősztől tavaszig csak drótkötélpályás felvonón közelíthető meg a Bileátó, az azonos nevet viselő vízeséstől. A meteorológusok szerint a fogarasi havasokban 2000 méteren fekvő tónál már csak foltokban van hó. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 48 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
3: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron felhős időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
4: Jó hír!
5: Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Zsoltárok könyvéből a 146. Zsoltár 8. verse.

Jézus így válaszolt nekik, Keresztelő János tanítványainak. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Lukács evangéliumából a 7. rész 22. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Most Krédó hitépítő rovatunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk a Máté evangéliuma 11. fejezetének a 28. és 29. verse által. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Félúton című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Mai áhítatunk alapgondolata Máté evangéliumából való egy nagyon ismerős ige szakasza, 11. fejezet 28. 29. verse. Olvasom, Isten ígét hallgassuk azt figyelemmel. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Eddig tart a felolvasott ige. Valahányszor ezzel az igével szembe találkozom, egy időutazásban veszem részt. Vannak pillanatok, amikor nem én találok az igére, hanem azt talál meg engem. Nos, ez történt velem is közel 20 évvel ezelőtt, amikor ez az ige megtalált engem. Így is fogalmazhatnék, hogy akitől ez az ige, ez a gondolat származik, 20 évvel ezelőtt rám talált. Jézus ezen gondolata pedig rányomta bélyegét egész életemre. Ezzel indított el önmaga felé. Most újra összetalálkoztunk, ő és én. Ismét megtalált, és hiszem, hogy nem csak engem, hanem ma sokunkat ezekkel a szavakkal indít el egy új irányba. Vajon merre tartunk? Vajon te ma merre tartasz? Elkezdtem ezzel az ígével egy kicsit másként foglalkozni, mint 20 évvel ezelőtt, akkor még nem voltam sem lelkész, sem teológus, és azt kezdtem most kutatni, hogy mi is rejlik ezekben a szavakban. Valahol azt fogalmaztam meg magamnak, mikor többször is újraolvastam az ígét, van még mit tanulnom tőle. Azt is megértettem, hogy ő szüntelenül tanítani szeretne, és hogy az ő akarata, hogy fejlődjek. Az ige alapján azt kérdezem ma tőled, te akarsz-e tanulni, akarsz-e fejlődni, szeretnél-e kimozdulni a jelenlegi állapotodból? Egyet tudnod kell, ha a válaszod igen, csak akkor fogsz nagy dolgot megtapasztalni. Csak azt lehet tanítani, aki erre receptív, aki hajlandó elfogadni a tanítást. Ha ezek elől elzárkozol, akkor ma sem fog semmi sem változni az életedben. Rajtad múlik, hogy merre indulsz el. Hajlandó vagy tanulni tőle? Amikor az eredeti szövegen egy kicsit átrágtam magam, már az első kifejezésen megdöbbentem. Miért? Mert ha szó szerint fordítjuk Jézus szavait, akkor ez a mondat, jöjjetek én hozzám, így hangzik, gyertek ide most. Én úgy érzékelem, hogy a két kifejezés között elég nagy a különbség. Az előbb azt mondtam, hogy már a legelején megdöbbentem. Mi az, ami megdöbbentett így 20 év elteltével? Elsősorban az, hogy akkor még nem tudtam, mi áll az eredeti szövegben, s annak ellenére az életemben megtörtént, ami az igében áll, akkor ott rögvest hozzámentem. Engedtessék meg itt egy személyes, rövid kitérő, nem voltam egy templomos ember, viszont nem voltam Isten tagadó sem. Ha szükségét éreztem, imádkoztam a belső szobámban, azonban nem volt különös igényem arra, hogy az Úrral való kapcsolatomat közösségben éljem meg. 18. életévemet betöltve egyre másra jöttek a megpróbáltatások, a családi problémák. Én kiutat kerestem, elindultam, s csak annyit éreztem, hogy lelkész szeretnék lenni. Isten közelében szeretnék maradni. Ekkor kaptam egy bibliaolvasó kalózt, kinyitottam és elolvastam a vasárnapi igét. Jöjjetek én hozzám. Akkor kezdődött minden. Átléptem a templom küszöbét. Először. Megérkeztem hozzá. Ha nem személyesen éltem volna meg és tapasztaltam volna meg mindezt, akkor talán lennének fenntartásaim. De most már nincsenek. Az igében azt mondja Jézus, tanuljatok tőlem, és én igyekszem tanulni. Küszködöm, hogy mindig megértsem őt. Jézus szüntelenül hív bennünket, és ez nagyon fontos, hogy ez a meghívás még mindig áll. Vegyem úgy, hogy minden nap kapok egy meghívót. Ha az embert meghívják valahová, és azt szeretettel teszik, akkor bizony nem illik visszautasítani. Ha csak nincs nyomós okunk rá. Belegondoltunk már abba, hogy hányszor mondtunk nemet erre a meghívásra? Te taszítottad el Jézust önmagadtól. A te állandó elutasításod ellenére is, ő mégis mindig odaáll eléd, és így szól, gyere ide most. Vajon igen tudunk mondani? Kiket hív Jézus? Mindenkit. Azt hiszem elég egyértelmű, hogy ebben a kifejezésben mind benne vagyunk, még pontosabban mindenkit, aki megfáradt és megterhelt. Vajon van ember, aki az élet próbái között ne fáradt volna meg, vagy ne lennének terhei? Mutassatok nekem csak egy ilyen embert is. Az ige így folytatódik, én megnyugvást adok. Itt is sokkal több áll az eredeti szöveg szerint. Én elpihentetlek, felüdítlek, megszüntetem a fáradtságot és a terhet. Sokkal gazdagabb így a jelentés tartalma ezeknek a szavaknak. Ki ne vágyna a megpihenésre, a felüdülése, és arra, hogy valaki megszüntesse a fáradtságát és a terheit. Az ember rendszerint valami hasonlót akkor érez, amikor egy jól sikerült szabadságot tud valahol eltölteni. Még a magyar nyelvünk is így fejezi ki mindezt,
pihenő szabadság, üdülés. Jézushoz menni azt jelenti szabadságot találni nála. Ő az, aki felszabadít sok teher alól bennünket. Vannak emberek, akik egy életen keresztül csak hajszolják magukat. Nincs megállás, nincs pihenő szabadság, nincs üdülés, nincs megnyugvás, nincs vasárnap, nincs igehallgatás, nincs Isten számukra. Hová jut az ilyen ember? Sehová. Elveszi az erejét, kiszikkad, nem látja élete értelmét, egyedül marad a terheivel. Te ma mit akarsz? A pihenő szabadságot viszont ne tévezd össze azzal a szabadsággal, amit csak ő adhat meg. Hajlandó vagy-e tőle tanulni? Mit mond Jézus azon kívül, hogy tanuljak tőle? Vegyétek fel az én igámat. Tessék, jól hallom? Amikor a saját terhemet is alig bírom, akkor még vegyem a nyakamba az ő terhét? Mit akar mindezzel? Jézusról azt mondja keresztelő János, hogy ő az, aki hordozza a világ bűnét. Egy egész világ bűne hatalmas teher. Jézus azt próbálja meg a tudtunkra adni, hogy ő mindannyiunk terhét hordozza, s tanuljunk az ő teherhordozásából. Mit kell megtanulnunk? A szelídséget és az alázatosságot. Ő szelíden és alázattal hordozza a mások terhét, nem lázad, hanem teszi, amit Isten neki szánt. Én azt érzem ki ebből, hogy a Mester arra akar megtanítani engem, hogy van valaki mellettem, aki terheim nagy részét már átvállalta. Mondd, ha valaki átvállalná most terheid nagy részét, az nem adna neked meg nyugvást? Hidd el, hogy ő átvállalja. Sőt, átvállalta, mert ha nem ezt tette volna, te már rég összeroskadtál volna a terhek alatt. Jézus ezzel fejezi be, az én igám boldogító és könnyű. Nem értem ezt az én mesterem. Hogyan lehet a teher boldogító és könnyű, ha egyszer teher? Az eredeti szöveg ad erre választ véleményem szerint. Az én terhem hasznos. Jézus azt akarja itt mondani, és tanítani, hogy nincs értelmetlen teherhordozás. Ezt kell alaposan megrágnom és megértenem. Jézus teherhordozása azért gyönyörűséges a számára, mert ezt az emberiségért teszi. Szeretetből. Nagyon szeret téged és engem, s így a teher, amit miattam hordoz, egyszer egy gyönyörűséges és könnyű. Gyertek, menjünk most hozzá, hogy felüdítsen és megnyugtasson bennünket, és zilált lelkünket lecsendesítse. Merítsetek belőle erőt.

az elmúlt percekben Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Máté evangéliuma 11. fejezetének a 28. és 29. verse által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Félúton című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Félúton. Ma is, mint minden reggel, a kapu előtt találkozott idős szomszédjával. Csoszogó járásával most jött vissza az öreg reggeli sétájából. Jó reggelt! Kiáltotta. Milyen volt a reggeli séta? Egyáltalán nem volt jó. Tudja, rendesen reggelenként körbejárom a háztömbünket. Ma valami nincs rendben velem. Képzelje, csak a fele utat tudtam megtenni, onnan meg vissza kellett fordulnom. Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? Példabeszédek könyve 18. részének 14. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Félúton című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Kármán József magyar író gondolatával köszöntöm Önöket, és így szól. A legnagyobb boldogság is unalmas teher, ha azt mással nem közölhetjük. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig rövid híreink következnek.
3: Rádiónk hírei először címszavakban. Rádu Miroca. Románia nem kér segítséget, mielőtt meg nem tesz minden tőle telhetőt. Fenekyú. A Nemzeti Liberális Párt nem fog megszavazni olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt is részt vesz. Kelemen Hunor. Eugene Tomák kormányfőnek jelölése még vészmegoldásnak sem lenne jó. Június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transfogarasi utat. Kolozsváron a felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Románia nem kér segítséget, mielőtt meg nem tesz minden tőle telhetőt. Írta tegnap a Facebook oldalán Radu Miroza ügyvívővédelmi miniszter, miután részt vett Belgiumban egy NATO konferencián. Bejegyzése szerint a szövetségi erők európai főparancsnokságán a NATO 32 tagállamának katonai képviselői előtt ismertette Románia helyzetét. Elmondta, hogy az orosz drónok folyamatosan megsértik a NATO légterét, Galacon pedig a román állampolgárok életét is veszélyeztették. Emellett arról is beszámolt, hogyan zajlik a drónelhárítás Dobrucsa térségében, milyen eszközöket használnak, milyen sebezhetőségeket azonosítottak, és milyen intézkedéseket tettek a csökkentésükre. Miroza emlékeztetett arra, hogy Románia SZÉF program keretében mintegy 3 milliárd euró értékben vásárol korszerű légvédelmi és drónelhárító rendszereket, azonban az első szállítmányok csak körülbelül másfél év múlva érkeznek meg. A Nemzeti Liberális Párt szenátusi frakció vezetője Daniel Fenekyú tegnap kijelentette, hogy véleménye szerint pártja nem fogja támogatni Eugene Tomák miniszterelnöki jelölését, és nem fog megszavazni olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt is részt vesz. A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy a Bolozsán kormányt a Szociáldemokrata Párt, a Románok Egyesüléséhez Szövetség és a velük együtt szavazó kisebb frakciók buktatták meg bizalmatlansági indítvánnyal. Ezért szerinte nekik kell vállalniuk a kormányzás felelősségét. A Nemzeti Liberális Párt pedig korábban már bejelentette, hogy ellenzékbe vonul, ha a Szociáldemokrata Párt kormányra kerül, tette hozzá. Fenekyú elmondta, hogy a liberálisok csak a miniszterelnök jelölt megnevezése után alakítják ki hivatalos álláspontjukat az államfő javaslatáról. Továbbá közölte, hogy a Nemzeti Liberális Párt határozottan elutasítana egy technokrata kormányt. Kelemen Hunor szerint Eugene Tomák esetleges miniszterelnöki jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert politikailag nehezen indokolható, hogy egy parlamenti képviselettel nem rendelkező párt vezetőjét bízzák meg technokrata kormány alakításával. Elmondta, hogy Nikus Ordán egyelőre nem nevezett meg hivatalosan senkit, ezért egyelőre csak sajtóértesülésekből lehet következtetni az esetleges jelölésre. Tomák úr nem keresett meg engem, nem tudom, hogy igaz-e ez az egész történet a jelöléséről, jelentette ki. Kérdésre válaszolva Kelemen Hunor azt válaszolta, hogy Tomák jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert a nyugati demokráciában nem látott olyan, hogy egy parlamenten kívüli pártelnöke kapjon megbízást egy technokrata kormány megalakítására. Hangsúlyozta, hogy ezzel nem Eugene Tomákot akarja minősíteni, mert adott körülmények között akár jó miniszterelnök is lehetne. Hozzátette, ha valóban Eugene Tomák lesz a miniszterelnök jelölt, az RMDS-ben megvitatják a kérdést, de jelenleg nem látja, milyen érvekkel tudná az államfő tiszteletbeli tanácsadója megszerezni támogatásukat. Valószínűleg június második felében nyitják meg a forgalom előtt a transzfogarasi utat a Szeben megyei Bileátó és az Árgyas megyei Piszkulnegru között, jelentette be tegnap a Brassói Regionális Útigazgatóság szóvivője. Ellekes Róbert szerint az útkarbantartók még dolgoznak a magashegyi úton lerakódott hó eltakarításán, és akkor nyitják meg újra az útszakaszt, amikor már biztonságos lesz a gépkocsi vezetők számára.
4: Időjárás jelentés.
3: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron felhős időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzései alapján készült.
2: A következőkben kalendáriumot lapozunk Lőrinc Annával.

Tekintsük át először, hogy milyen történelmi események kötődnek a mai naphoz. A mai napon 1239-ben teljes napfogyatkozás volt. 1965. június 3-án volt az amerikaiak első űrsétája. Edward White, a Gemini 4 űrhajósa 20 percet tölt kint az űrben, 2 hónappal az első űrséta a szovjet Alexej Leonov után. 1980. június 3-án Farkas Bertalan az első és eddig egyetlen magyar űrhajós a Soyuz 35 fedélzetén visszaérkezik a világűrből. A mai napon, 1098-ban a keresztes lovagok az első keresztes hadjárat során elfoglalják Antiókiát Törökországban. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 3-ához kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres születtei. 1931. június 3-án született Raúl Castro Ruz, kubai politikus, Fidel Castro testvére. A mai napon 1926-ban megszületett Allen Ginsberg amerikai költő, a hippik atya, aki járt Magyarországon. Botrányokban, tragikus és groteszk eseményekben gazdag élete volt. Kiérdemelte a beat nemzedék pápája, a hippik atya, a szabad szerelem Buddhája nevet, mindenféle hatalom ellen tiltakozott, hitt a szabad szerelemben és kereste a zen buddhista üdvözülést. 1899. június 3-án megszületett Békési György, magyar származás, Nobel békedíjas biofizikus. 1925. június 3-án megszületett Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Olyan vígjátékokban láthattuk, mint a Minden lében két kanál, és a Van, aki forrón szereti. A mai napon 1895-ben látta meg a napvilágot Korda Zoltán, magyar származású angol filmrendező. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most tekintsük át azoknak a híres embereknek a listáját, akik a mai napon hunytak el. 1795. június 3-án meghalt Kármán József író. Az író főműve a Fanni hagyományai című regény az úgynevezett levélregény műfaját képviseli a magyar irodalomban. A napló és levélformában írt szentimentális regény rendkívül finom lélektani elemzésével tűnik ki. 2007-ben a mai napon meghalt Darvas Iván, kétszeres Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a nemzet színésze. Érdemes és kiváló művész. Eredeti nevén Darvas Szilárd. A mai napon 2016-ban hunyt el Muhammad Ali, olimpiai és világbajnok, amerikai nehézsúlyú ökölvívó, polgárjogi aktivista, az ENSZ béke nagykövete. 1967-ben megtagadta a katonai szolgálatot, ezért a tettéért 5 évi börtönre, illetve 10 000 dollár pénzbírságra ítélték. A Boxvilágszövetség pedig megfosztotta bajnoki címétől. 1924. június 3-án meghalt Franz Kafka, cseh író. A 20. századi irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. Műveiben az irodalmi realizmus és a fantasztikum keveredik. Műveinek tipikus szereplője az elszigetelt ember, aki bizarr vagy szürreális helyzetekbe jut, érinthetetlen, bürokratikus hatalmakkal kerül szembe. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek elhalálozásuk június 3-ához köthető. Ezek voltak a június 3-ához kötődő fontosabb kalendáriumi események.

0: A napkalendárium átlapoztuk Fellőrinc Annával, most pedig Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Lássuk, hogy milyen hozzávalók szükségesek egy adag elkészítéséhez. 100 g vaj, 4 kereszt fokhagyma, 100 g krémsajt, 1 evőkanál tejföl, 1 teáskanál mustár, só, bors, 1 csomag leveles tészta, 300 g-os kiszerelés, 100 g reszertrapista sajt, 80 g reszertcsedár sajt, 1 csokor friss petrezselyen felaprítva és 1 darab tojás.

Lássuk, hogyan kell elkészíteni. A vajat megolvasztjuk, a harmadát elkeverjük az úzott fokhagymával, majd leszűrve félretesszük. A maradék kétharmadhoz hozzákeverjük a krémsajtot, a tejfölt és a mustárt. Sózzuk, borsozzuk, és egy krémes, kenhető masszát kapunk. A leveles tésztát kiterítjük, és egyenletesen rákenjük a fokhagymás krémet. Rászórjuk a reszelt trapistát és cheddart, majd megszórjuk az apróra vágott petezselyemmel. Szorosan feltekerjük, mint egy beiglit, majd 2-3 cm-es csigákra vágjuk. Sütőpapíros tepsibe rakjuk, kicsit lelapítjuk őket, majd lekenjük a felvert tojással. 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 20-25 perc alatt aranybarnára sütjük. Amikor a csigákat kivesszük a sütőből, még forrón átkenjük a félretett fokhagymás vajjal, hogy szaftosak és illatosak legyenek.

Lássuk újra, hogy milyen hozzávalók szükségesek a fokhagymás sajtos csiga elkészítéséhez, egy adaghoz. 100 g vaj, 4 gerezd fokhagyma, 100 g krémsajt, 1 evőkanál tejföl, 1 teáskanál mustár, só, bors, 1 csomag leveles tészta, 120 g reszelt trapista sajt, 80 g reszelt cheddar sajt, 1 csokor friss petrezselyen felaprítva, és 1 darab tojás.

Hogyha napközben ezt szeretnék elkészíteni, vagyis a fokhagymás sajtos csiga receptjét, akkor a pontos receptet megtalálhatják a sritkitchen.hu weboldalon. Jó sütést és jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most pedig névnaposainkat köszöntjük fel.
3: A mai napon, június 3-án a következő névnapokat ünnepeljük. Cecília, Kevin és Matild. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Cecília latin eredetű női név, a Cecilius római nemzetség névből származó férfi nevek női párja. A név alapszavának jelentése vak, férfi párja Cecílián. A Kevin ír eredetű férfi név. Jelentése kellemes, jó születés vagy kedvesnek, csinosnak született. A Matild germán eredetű női név, jelentése hatalom, harc. Köszöntjük tehát június 3-án minden Cecília, Kevin és Matild nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

Névnaposainkat köszöntöttük fel Charlie, menjünk tovább című dalával. A következőkben pedig Magna Cum Laude-től a Olyan virág című dalt hallgatjuk meg.

Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat, Szerda reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják.

A következő percekben híreinket hallják, majd a jó hír csendül fel, amelyet Krédó hitépítő rovatunk követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket sugárzunk, majd aktuális összeállításunkat hallhatják. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, maradjanak velem a következő egy órában.

0: A pontos idő 7 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
2: Rádiónk hírei először címszavakban. Rádu Miroca. Románia nem kér segítséget, mielőtt meg nem tesz minden tőle telhetőt. Fenekyú. A Nemzeti Liberális Párt nem fog megszavazni olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt is részt vesz. Kelemen Hunor. Eugene Tomák kormányfőnek jelölése még vészmegoldásnak sem lenne jó. Június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat. Kolozsváron a felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Románia nem kér segítséget, mielőtt meg nem tesz minden tőle telhetőt, írta tegnap a Facebook oldalán Radu Miroza ügyvédővédelmi miniszter, miután részt vett Belgiumban egy NATO konferencián. Bejegyzése szerint a szövetségi erők európai főparancsnokságán a NATO 32 tagállamának katonai képviselőjelölt ismertette Románia helyzetét. Elmondta, hogy az orosz drónok folyamatosan megsértik a NATO légterét, Galacon pedig a román állampolgárok életét is veszélyeztették. Emellett arról is beszámolt, hogyan zajlik a drónelhárítás Dobrucsa térségében, milyen eszközöket használnak, milyen sebezhetőségeket azonosítottak, és milyen intézkedéseket tettek a csökkentésükre. Miroza emlékeztetett arra, hogy Románia Safe program keretében mintegy 3 milliárd euró értékben vásárol korszerű légvédelmi és drónelhárító rendszereket. Azonban az első szállítmányok csak körülbelül másfél év múlva érkeznek meg. A miniszter szerint Románia februárban kérte először ezt a támogatást. Most pedig már aláírt szerződésekkel is bizonyítani tudja, hogy betartja a vállalásait és jelentős mértékben hozzájárul a NATO védelméhez. A Nemzeti Liberális Párt szenátusi frakcióvezetője Daniel Fenekyú tegnap kijelentette, hogy véleménye szerint pártja nem fogja támogatni Eugene Tomák miniszterelnöki jelölését, és nem fog megszavazni olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt is részt vesz. A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy a Bolozsán kormányt a Szociáldemokrata Párt, a Románok Egyesüléséhez Szövetség és a velük együtt szavazó kisebb frakciók buktatták meg bizalmatlansági indítvánnyal. Ezért szerinte nekik kell vállalniuk a kormányzás felelősségét. A Nemzeti Liberális Párt pedig korábban már bejelentette, hogy ellenzékbe vonul, ha a Szociáldemokrata Párt kormányra kerül, tette hozzá. Fenekyú elmondta, hogy a liberálisok csak a miniszterelnök jelölt megnevezése után alakítják ki hivatalos álláspontjukat az államfő javaslatáról. Továbbá közölte, hogy a Nemzeti Liberális Párt határozottan elutasítana egy technokrata kormányt. Azzal érvelt, hogy annak idején a technokrata csolos kormány megalakítása is a Szociáldemokrata Párt érdekeinek kedvezett. Ha pedig mégis ez a megoldás körvonalazódik, a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonul, és konstruktív ellenzéki politikát folytat, támogatja a helyreállítási tervhez, a Safe programhoz és a deficit cél teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. Kelemen Hunor szerint Eugene Tomák esetleges miniszterelnöki jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert politikailag nehezen indokolható, hogy egy parlamenti képviselettel nem rendelkező párt vezetőjét bízzák meg technokrata kormány alakításával. Elmondta, hogy Nikus Ordán egyelőre nem nevezett meg hivatalosan senkit, ezért egyelőre csak sajtóértesülésekből lehet következtetni az esetleges jelölésre. Tomák úr nem keresett meg engem, nem tudom, hogy igaz-e az az egész történet a jelöléséről, jelentette ki. Kérdésre válaszolva Kelemen Hunor azt válaszolta, hogy Tomák jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert a nyugati demokráciában nem látott olyan, hogy egy parlamenten kívüli pártelnöke kapjon megbízást egy technokrata kormány megalakítására. Hangsúlyozta, hogy ezzel nem Eugene Tomákot akarja minősíteni, mert adott körülmények között akár jó miniszterelnök is lehetne. Hozzátette, ha valóban Eugene Tomák lesz a miniszterelnök jelölt, az RMDS-ben megvitatják a kérdést, de jelenleg nem látja, milyen érvekkel tudná az államfő tiszteletbeli tanácsadója megszerezni támogatásukat. Ez nem jelenti azt, hogy automatikusan ellene szavaznánk, de egy technokrata kormány most nem tudná megoldani az ország problémáit, fogalmazott a politikus. Valószínűleg június második felében nyitják meg a forgalom előtt a transzfogarasi utat a Szeben megyei Bileátó és az Árgyas megyei Piszkulnegru között, jelentette be tegnap a Brassói Regionális Útigazgatóság szóvivője. Ellekes Róbert szerint az útkarbantartók még dolgoznak a magashegyi úton lerakódott hó eltakarításán, és akkor nyitják meg újra az útszakaszt, amikor már biztonságos lesz a gépkocsi vezetők számára. A transzfogarasi út télen nem járható. 2025. október 20-án zárták le a forgalom előtt. Ősztől tavaszig csak drótkötélpályás felvonón közelíthető meg a Bileátó, az azonos nevet viselő vízeséstől. A meteorológusok szerint a fogarasi havasokban 2000 méteren fekvő tónál már csak foltokban van hó. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 48 baniba kerül.
3: Időjárás jelentés.
2: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron felhős időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ázsiai Pressz hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
4: Jó hír!
5: Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Zsoltárok könyvéből a 146. Zsoltár 8. verse.

Jézus így válaszolt nekik, Keresztelő János tanítványainak. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Lukács evangéliumából a 7. rész 22. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Krédó hitépítő rovatunk következik, Szecsődi Árpád kollégám várja önöket.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk a Máté evangéliuma 11. fejezetének a 28. és 29. verse által. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Félúton című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Mai áhítatunk alapgondolata Máté evangéliumából való egy nagyon ismerős ige szakasza, 11. fejezet 28. 29. verse. Olvasom, Isten igét hallgassuk azt figyelemmel. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Eddig tart a felolvasott ige. Valahányszor ezzel az igével szembe találkozom, egy időutazásban veszem részt. Vannak pillanatok, amikor nem én találok az igére, hanem azt talál meg engem. Nos, ez történt velem is közel 20 évvel ezelőtt, amikor ez az ige megtalált engem. Így is fogalmazhatnék, hogy akitől ez az ige, ez a gondolat származik, 20 évvel ezelőtt rám talált. Jézus ezen gondolata pedig rányomta bélyegét egész életemre. Ezzel indított el önmaga felé. Most újra összetalálkoztunk. Ő és én. Ismét megtalált, és hiszem, hogy nem csak engem, hanem ma sokunkat ezekkel a szavakkal indít el egy új irányba. Vajon merre tartunk? Vajon te ma merre tartasz? Elkezdtem ezzel az ígével egy kicsit másként foglalkozni, mint 20 évvel ezelőtt, akkor még nem voltam sem lelkész, sem teológus, és azt kezdtem most kutatni, hogy mi is rejlik ezekben a szavakban. Valahol azt fogalmaztam meg magamnak, mikor többször is újraolvastam az ígét, van még mit tanulnom tőle. Azt is megértettem, hogy ő szüntelenül tanítani szeretne, és hogy az ő akarata, hogy fejlődjek. Az ige alapján azt kérdezem ma tőled, te akarsz-e tanulni, akarsz-e fejlődni, szeretnél-e kimozdulni a jelenlegi állapotodból? Egyet tudnod kell, ha a válaszod igen, csak akkor fogsz nagy dolgot megtapasztalni. Csak azt lehet tanítani, aki erre receptív, aki hajlandó elfogadni a tanítást. Ha ezek elől elzárkozol, akkor ma sem fog semmi sem változni az életedben. Rajtad múlik, hogy merre indulsz el. Hajlandó vagy tanulni tőle? Amikor az eredeti szövegen egy kicsit átrágtam magam, már az első kifejezésen megdöbbentem. Miért? Mert ha szó szerint fordítjuk Jézus szavait, akkor ez a mondat, jöjjetek én hozzám, így hangzik, gyertek ide most. Én úgy érzékelem, hogy a két kifejezés között elég nagy a különbség. Az előbb azt mondtam, hogy már a legelején megdöbbentem. Mi az, ami megdöbbentett így 20 év elteltével? Elsősorban az, hogy akkor még nem tudtam, mi áll az eredeti szövegben, s annak ellenére az életemben megtörtént, ami az igében áll, akkor ott rögvest hozzámentem. Engedtessék meg itt egy személyes, rövid kitérő, nem voltam egy templomos ember. Viszont nem voltam Isten tagadó sem. Ha szükségét éreztem, imádkoztam a belső szobámban, azonban nem volt különös igényem arra, hogy az Úrral való kapcsolatomat közösségben éljem meg. 18. életévemet betöltve egyre másra jöttek a megpróbáltatások, a családi problémák. Én kiutat kerestem, elindultam, s csak annyit éreztem, hogy lelkész szeretnék lenni. Isten közelében szeretnék maradni. Ekkor kaptam egy bibliaolvasó kalózt, kinyitottam és elolvastam a vasárnapi igét. Jöjjetek én hozzám. Akkor kezdődött minden. Átléptem a templom küszöbét. Először. Megérkeztem hozzá. Ha nem személyesen éltem volna meg és tapasztaltam volna meg mindezt, akkor talán lennének fenntartásaim. De most már nincsenek. Az igében azt mondja Jézus, tanuljatok tőlem, és én igyekszem tanulni. Küszködöm, hogy mindig megértsem őt. Jézus szüntelenül hív bennünket, és ez nagyon fontos, hogy ez a meghívás még mindig áll. Vegyem úgy, hogy minden nap kapok egy meghívót. Ha az embert meghívják valahová, és azt szeretettel teszik, akkor bizony nem illik visszautasítani. Ha csak nincs nyomós okunk rá. Belegondoltunk már abba, hogy hányszor mondtunk nemet erre a meghívásra? Te taszítottad el Jézust önmagadtól. A te állandó elutasításod ellenére is, ő mégis mindig odaáll eléd, és így szól, gyere ide most. Vajon igen tudunk mondani? Kiket hív Jézus? Mindenkit. Azt hiszem elég egyértelmű, hogy ebben a kifejezésben mind benne vagyunk, még pontosabban mindenkit, aki megfáradt és megterhelt. Vajon van ember, aki az élet próbái között ne fáradt volna meg, vagy ne lennének terhei? Mutassatok nekem csak egy ilyen embert is. Az ige így folytatódik, én megnyugvást adok. Itt is sokkal több áll az eredeti szöveg szerint. Én elpihentetlek, felüdítlek, megszüntetem a fáradtságot és a terhet. Sokkal gazdagabb így a jelentés tartalma ezeknek a szavaknak. Ki ne vágyna a megpihenésre, a felüdülésre, és arra, hogy valaki megszüntesse a fáradtságát és a terheit. Az ember rendszerint valami hasonlót akkor érez, amikor egy jól sikerült szabadságot tud valahol eltölteni. Még a magyar nyelvünk is így fejezi ki mindezt,
pihenő, szabadság, üdülés. Jézushoz menni azt jelenti szabadságot találni nála. Ő az, aki felszabadít sok teher alól bennünket. Vannak emberek, akik egy életen keresztül csak hajszolják magukat. Nincs megállás, nincs pihenő szabadság, nincs üdülés, nincs megnyugvás, nincs vasárnap, nincs igehallgatás, nincs Isten számukra. Hová jut az ilyen ember? Sehová. Elveszi az erejét, kiszikkad, nem látja élete értelmét, egyedül marad a terheivel. Te ma mit akarsz? A pihenő szabadságot viszont ne tévezd össze azzal a szabadsággal, amit csak ő adhat meg. Hajlandó vagy-e tőle tanulni? Mit mond Jézus azon kívül, hogy tanuljak tőle? Vegyétek fel az én igámat. Tessék, jól hallom? Amikor a saját terhemet is alig bírom, akkor még vegyem a nyakamba az ő terhét? Mit akar mindezzel? Jézusról azt mondja keresztelő János, hogy ő az, aki hordozza a világ bűnét. Egy egész világ bűne hatalmas teher. Jézus azt próbálja meg a tudtunkra adni, hogy ő mindannyiunk terhét hordozza, s tanuljunk az ő teherhordozásából. Mit kell megtanulnunk? A szelídséget és az alázatosságot. Ő szelíden és alázattal hordozza a mások terhét, nem lázad, hanem teszi, amit Isten neki szánt. Én azt érzem ki ebből, hogy a Mester arra akar megtanítani engem, hogy van valaki mellettem, aki terheim nagy részét már átvállalta. Mondd, ha valaki átvállalná most terheid nagy részét, az nem adna neked meg nyugvást? Hidd el, hogy ő átvállalja. Sőt, átvállalta, mert ha nem ezt tette volna, te már rég összeroskadtál volna a terhek alatt. Jézus ezzel fejezi be, az én igám boldogító és könnyű. Nem értem ezt az én mesterem. Hogyan lehet a teher boldogító és könnyű, ha egyszer teher? Az eredeti szöveg ad erre választ véleményem szerint. Az én terhem hasznos. Jézus azt akarja itt mondani, és tanítani, hogy nincs értelmetlen teherhordozás. Ezt kell alaposan megrágnom és megértenem. Jézus teherhordozása azért gyönyörűséges a számára, mert ezt az emberiségért teszi. Szeretetből. Nagyon szeret téged és engem, s így a teher, amit miattam hordoz, egyszer egy gyönyörűséges és könnyű. Gyertek, menjünk most hozzá, hogy felüdítsen és megnyugtasson bennünket, és zilált lelkünket lecsendesítse. Merítsetek belőle erőt. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Máté evangéliuma 11. fejezetének a 28. és 29. verse által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Félúton című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Félúton. Ma is, mint minden reggel, a kapu előtt találkozott idős szomszédjával. Csoszogó járásával most jött vissza az öreg reggeli sétájából. Jó reggelt! Kiáltotta. Milyen volt a reggeli séta? Egyáltalán nem volt jó. Tudja, rendesen reggelenként körbejárom a háztömbünket. Ma valami nincs rendben velem. Képzelje, csak a fele utat tudtam megtenni, onnan meg vissza kellett fordulnom. Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? Példabeszédek könyve 18. részének 14. verse.

Mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Félúton című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
3: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! A most bekapcsolódó hallgatóknak szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban a mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik. Az óra utolsó részében pedig felcsendül a nap áhítata. A pontos idő 7:30, rövid híreink következnek.
4: Rádiónk hírei először címszavakban. Rádu Miroca. Románia nem kér segítséget, mielőtt meg nem tesz minden tőle telhetőt. Fenekyú. A Nemzeti Liberális Párt nem fog megszavazni olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt is részt vesz. Kelemen Hunor. Eugene Tomá kormányfőnek jelölése még vízmegoldásnak sem lenne jó. Június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transfogarasi utat. Kolozsváron a felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Románia nem kér segítséget, mielőtt meg nem tesz minden tőle telhetőt, írta tegnap a Facebook oldalán Radu Miroza ügyvívővédelmi miniszter, miután részt vett Belgiumban egy NATO konferencián. Bejegyzése szerint a szövetségi erők európai főparancsnokságán a NATO 32 tagállamának katonai képviselői előtt ismertette Románia helyzetét. Elmondta, hogy az orosz drónok folyamatosan megsértik a NATO légterét, Galacon pedig a román állampolgárok életét is veszélyeztették. Emellett arról is beszámolt, hogyan zajlik a drónelhárítás Dobrucsa térségében, milyen eszközöket használnak, milyen sebezhetőségek.

0: terheket azonosítottak, és milyen intézkedéseket tettek a csökkentésükre. Miruca emlékeztetett arra, hogy Románia SAFE program keretében mintegy 3 milliárd euró értékben vásárol korszerű légvédelmi és drónelhárító rendszereket. Azonban az első szállítmányok csak körülbelül másfél év múlva érkeznek meg. A Nemzeti Liberális Párt szenátusi frakció vezetője Daniel Fenekjút tegnap kijelentette, hogy véleménye szerint pártja nem fogja támogatni Eugene Tomák miniszterelnöki jelölését, és nem fog megszavazni olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt is részt vesz. A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy a Bolozsán kormányt a Szociáldemokrata Párt, a Románok Egyesüléséhez Szövetség és a velük együtt szavazó kisebb frakciók buktatták meg bizalmatlansági indítvánnyal. Ezért szerinte nekik kell vállalniuk a kormányzás felelősségét. A Nemzeti Liberális Párt pedig korábban már bejelentette, hogy ellenzékbe vonul, ha a Szociáldemokrata Párt kormányra kerül, tette hozzá. Fenekjú elmondta, hogy a liberálisok csak a miniszterelnök jelölt megnevezése után alakítják ki hivatalos álláspontjukat az államfő javaslatáról. Továbbá közölte, hogy a Nemzeti Liberális Párt határozottan elutasítana egy technokrata kormányt. Kelemen Hunor szerint Eugene Tomák esetleges miniszterelnöki jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert politikailag nehezen indokolható, hogy egy parlamenti képviselettel nem rendelkező párt vezetőjét bízzák meg technokrata kormány alakításával. Elmondta, hogy Nikus Ordán egyelőre nem nevezett meg hivatalosan senkit, ezért egyelőre csak sajtóértesülésekből lehet következtetni az esetleges jelölésre. Tomák úr nem keresett meg engem, nem tudom, hogy igaz-e ez az egész történet a jelöléséről, jelentette ki. Kérdésre válaszolva Kelemen Hunor azt válaszolta, hogy Tomák jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert a nyugati demokráciában nem látott olyan, hogy egy parlamenten kívüli pártelnöke kapjon megbízást egy technokrata kormány megalakítására. Hangsúlyozta, hogy ezzel nem Eugene Tomákot akarja minősíteni, mert adott körülmények között akár jó miniszterelnök is lehetne. Hozzátette, ha valóban Eugene Tomák lesz a miniszterelnök jelölt, az RMDS-ben megvitatják a kérdést, de jelenleg nem látja, milyen érvekkel tudná az államfő tiszteletbeli tanácsadója megszerezni támogatásukat. Valószínűleg június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transfogarasi utat a Szeben megyei Bileátó és az Árgyas megyei Piszkulnegru között, jelentette be tegnap a Brassói Regionális Útigazgatóság szóvivője. Ellekes Robert szerint az útkarbantartók még dolgoznak a magashegyi úton lerakódott hó eltakarításán, és akkor nyitják meg újra az útszakaszt, amikor már biztonságos lesz a gépkocsi vezetők számára.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron felhős időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzései alapján készült.
2: A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén. Sebzettségtől a színpadig, a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen a valláskortárs társadalmi szerepének változásait vizsgálták a vallás és a modernitás összefüggéseiben. A konferencián Tinka Rihárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta, megfigyelve, milyen indítékok, okok és tapasztalatok állnak a fiatalok vallás elhagyása mögött. Riporter Pilbát Kincső.
3: A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, Sebzettségtől a színpadig a vallás átalakuló formája bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen

0: hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak. A második ok pedig az, hogy miért kezdtem el kutatni. Tulajdonképpen, amit korábban is említettem, hogy a legtöbb kutatás az főként nyugati volt, és többségi társadalomba született. A korai megközelítésekben itt leginkább a makrotársadalmi tényezők domináltak. Ilyen makrotársadalmi tényező például a szekularizáció, tehát hogy a vallás visszaszorul a közéletből. Ilyen magyarázat lehet makrotársadalmi magyarázat a modernizáció nyomán megerősödő individualizáció, vagy akár a vallási pluralizmusnak a térnyerése, tehát hogy egyre több vallás van a piacon. És tulajdonképpen, hogyha Romániára tekintünk, akkor a nyugati modellekkel szemben a posztszocialista Romániában, tehát a rendszerváltás után a szekularizációval ellentétes folyamatról beszélhetünk, tehát deszekularizációval, tehát a vallás társadalmi relevanciája újbóli megnövekedéséről. És egy további sajátos helyzete Romániának az erdélyi magyar történelmi egyházak. Tudniillik ugyanis, hogy az erdélyi magyar egyházak a szakralitáson túl, tehát a vallási feladatok ellátáson túl egy fontos kisebbségi önszerveződési pillére az erdélyi magyarságnak. Egy kiterjedt intézményrendszerrel rendelkezik az erdélyi magyar történelmi egyház. Tulajdonképpen számtalan olyan feladatot vállalnak el, amivel nem csupán a vallásosságot erősítik, hanem valamilyen szinten az erdélyi magyarság önszerveződését látják el, az etnokulturális reprodukciót.
1: Milyen visszatérő okok jelentek meg a fiatalok történeteiben, amelyek hozzájárultak a vallási közösségekhez való eltávolodásukhoz, illetve hogyan történt ez a felmérés?
0: A vallás elhagyás nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több tényező együttes hatására. Tehát amikor én most a következőkben okokról fogok beszélni, akkor elsődleges okot említem, és nyilvánvalóan az elsődleges ok mellett megjelentek különböző más okok. A valláselhagyás egyébként egy lassú, fokozatos folyamatként ment végbe, tehát nem egy egyszeri döntés, egy hirtelen jövő egyszeri döntés. És rátérve az okokra és az indítékokra, három okot említenék. Az első a személyes tragédiák. Személyes tragédiák során mondjuk veszteségeket említenék, mint a nagyszülő szülőnek az elvesztése, és itt nem csupán a veszteségnek a ténye, hanem tulajdonképpen a veszteségre adott magyarázata az egyháznak. A második ok az az egyházban való csalódás, itt leginkább az egyházközségben való csalódás dominál. Tulajdonképpen a vallás elhagyóak több esetben is képmutatónak vagy akár kirekesztőnek mutatták be a saját közösségüket. A harmadik pedig az intellektuális kétely. Az intellektuális kétely alatt arra gondolok, hogy több interjúalanyom, például a különböző tudományos, különböző filozófiai vagy társadalomtudományi elméletekkel, tanokkal nem tudta összeegyeztetni a vallásos világképét. Tehát a két világkép, ami az egyik a tudományos, a másik pedig a hitbeli világkép, az feszültségbe került egymással, ez vezetett a vallás fokozatos elhagyásához. A kutatásról azt kell tudni, hogy ez nem egy reprezentatív kutatás, ez nem egy általános. A kutatás során mély interjúkat készítettem a történelmi magyar egyházakban, leginkább református és katolikus volt vallású személyekkel. Tulajdonképpen összesen 12 darab interjú készült, ezek mély interjúk voltak, tehát a vallási szocializációtól egész a kitérést követő időszakig.
1: A vallás elhagyás ezen esetekben egyenlő volt a hit elhagyásával?
0: Tehát amit fontos megemlítenünk, és legelső megállapításom pedig ez is volt, hogy különbséget kell tennünk a vallás elhagyás és a hitehagyás között, hiszen elkülöníthető, egymást nem szükségszerűen fedő

0: Az én értelmezésemben a vallás elhagyást az intézményes, illetve a rituális kötődések felbomlását jelentette, míg a hitelhagyás pedig a vallási meggyőződés újrarendeződését. Miért fontos ez? Mert tulajdonképpen interjú alanyaim között volt olyan személy, aki azt mondta, hogy ő vallás elhagyóként tekint magára, ellenben úgy gondolja, hogy lehet valami felsőbbrendű erő, ami hatással van az ő életére, ami hatással van rá.
1: Szükséges-e valamit tenni, hogy ezeket a fiatalokat visszaintegrálják ezekbe a közösségekbe, vagy volt erre valami kérdés, vagy kimutatás, vagy ön szerint ez szükséges-e, vagy ők mit gondolnak, hogy valaha vissza tudnának-e térni, vagy ez ilyen végleges?
0: Tulajdonképpen az interjúkat az erdélyi magyar fiatalokkal készítettem, tehát a korosztály 18 és 35 év közötti. Nyilvánvalóan fiatalkorban történhetnek olyan változások, amik egy idő után visszatérnek. Úgy érzem, hogy a kutatás szempontjából nem az én feladatom megmondani, hogy az egyháznak milyen stratégiái lehetnek erre. Ami fontos még megemlítenem, hogy az interjú alanyaim között legtöbben aktív tagjai voltak az egyházközségnek.
1: Hogyan reagált a fiatalok környezete, családja, barátai a meghozott döntésükre?
0: Az indítékokon és okokon túl beszélnünk kell arról is, hogy milyen reakciók érkeztek a vallás elhagyásra. Itt többnyire negatívak voltak a reakciók, noha intenzitásuk és formájuk eltérő módon jelent meg. A családtagok, barátok, ismerősök, a közösség gyakran értetlenséggel fordult a vallás elhagyó személye felé, nem értette a döntésének az okát. A családban is például különféle reakciók születtek, például a csendes belenyugvástól egész az érzelmi nyomásig, a közvetett konfliktusig, hasonló módon mentek végbe a baráti körökben is a reakciók. Látnunk kell azt, hogy a vallás elhagyás egy adott személy számára jelentős identitásvesztése jár. Gondoljon csak bele a hallgató, hogy mit érezhet az a személy, aki úgy dönt, hogy elhagyja a vallását, és rövid időn belül, vallás elhagyás időszaka során elveszíti legfőbb barátait, elveszíti legfőbb világképét, amivel magyarázta azokat a dolgokat az életében, amik mondjuk negatívak voltak, amik értetlenek voltak számára. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi vesztességgel jár egy ilyen folyamat. A vallás elhagyás időszakát követően, tehát miután megtörténik az adott vallásnak az elhagyása, ambivalens módon jelentek meg pozitív és negatív értelmezések. Pozitív alatt olyan értelmezésekre gondolok, hogy többen megkönnyebbülésként, felszabadulásként élték meg a vallás elhagyását, hiszen úgy érezték, hogy megszabadultak olyan kötésektől, tulajdonképpen kényszerektől, amelyek fogva tartották őket, és ezáltal pedig nyitottabbá váltak új lehetőségekre. De, amit említettem korábban is, hogy a pozitív értelmezések mellett ott volt a veszteség tapasztalat is. Többen érzelmi űrként hivatkoztak arra az állapotra, amit éreztek a vallás elhagyás után, mert amit mondtam korábban is, megszűnt az a világértelmezési struktúra, megszűnt az a világértelmezési keret, ami a mindennapok rendjét biztosította, ami a kiszámíthatóságot biztosította, ami a saját biztonságokat volt hivatott biztosítani. Egy érzelmi teherről beszélhetünk ez esetben, és ambivalens volt. A negatív tapasztalatok gyakran társultak bűntudattal is, bűntudattal az egyházközség felé, hogy elhagyták őket, bűntudattal a barátok, család felé. Bűntudat támadt akkor is, amikor különböző vallásgyakorlati szokásokat hagytak el. Ilyen volt például az ima, aki elhagyta például az esti imádságot, nehezebben tudott elaludni, mert úgy érezte, hogy valami hiányzik még az éjszakából, valamit még el kell végeznie.
1: Ilyenkor volt-e, vagy erről volt-e felmérés, hogy volt-e valami új, ami bekapaszkodtak?
0: Igen, alapvetően nem fordultak új spirituális utak felé, inkább egy racionálisabb, egy kritikusabb világszemlélet felé fordultak. Ez, ami a világszemléletet illeti. Ami a közösséget illeti, ott beléptek úgymondván profán világi közösségek, ami

0: Érdekes módon nagy mértékben hasonlítottak az egyházi közösségekhez, hiszen hasonló funkciók voltak megtalálhatóak benne. Mire gondolok itt? A rendszeres találkozás például. A társas támogatás, a közös tevékenységek, a bizalmi beszélgetések, vagy akár az értékrendi közelség abban az esetben, amikor az új világi profán közösség különböző értékrendekhez volt köthető.
1: Tinka Rihár szociológusa Pia Betkincső beszélgetett, most pedig a napáhítat a csendül fel.

A mai Áhida címe Új életszakasz. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor könyve 3. fejezetének első verse.

A mai áhítat szerzője Nicholas Parrish, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Mikor befejeztem az egyetemet, azon gondolkodtam, merre tovább. Az iskolában adott volt a napi ritmust, a keretek és a cél, hogy diplomát szerezzek. De miután lediplomáztam, hirtelen végtelen lehetőség állt előttem. Nem tudtam eldönteni, hogy rögtön munkába álljak-e, hagyjak ki egy évet és önkénteskedjek, vagy folytassam a tanulmányaimat mesterképzésen. Sok fiatalnak okoz nehézséget a diploma utáni új életszakaszhoz való alkalmazkodás. Ábrahám életében is számos ilyen új szakasz volt. 75 éven át a maga megszokott rendje szerint élt, amikor is Isten elhívta. Megélte a várakozás, a gyász, az öröm és az Istenbe vetett bizalom időszakait. 24 év telt el Isten ígérete, miszerint utódai annyian lesznek, mint az égen a csillagok, és fia Izsák születése között. A különböző életszakaszok az élet természetes részei. Keresztényként azzal a hittel léphetünk be ezekbe az időszakokba, hogy minden Isten célja szerint fog alakulni. Isten folyamatosan formál minket a változó élethelyzetekben, hogy egyre jobban ismerjük és szolgáljuk őt.

Imádkozzunk! Drága Istenünk, erősíts meg hitünket, hogy készek legyünk követni téged, bárhová is vezetsz. Ámen.

Az élet változik, de én egy változtathatatlan Istenben találok támaszt, hangsúlyozza Nicholas Parris, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozunk a friss diplomásokért.

A napáhítatát hallhatták, ezzel ébresztő reggeli műsorunk a végéhez ér. Adása legközelebb 12 órakor várja Önöket Janicskó Mihály Noémi kollégám. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Kármán József a magyar író gondolatával búcsúzom Önöktől, és így szól. A legnagyobb boldogság is unalmas teher, ha az máshol nem közölhetjük. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt két órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádiónk hírei először címszavakban. Rádu Miroca. Románia nem kér segítséget, mielőtt meg nem tesz minden tőle telhetőt. Fenekyú. A Nemzeti Liberális Párt nem fog megszavazni olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt is részt vesz. Kelemen Hunor. Eugene Tomák kormányfőnek jelölése még vízmegoldásnak sem lenne jó. Június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat. Kolozsváron a felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Románia nem kér segítséget, mielőtt meg nem tesz minden tőle telhetőt, írta tegnap a Facebook oldalán Radu Miroza ügyvédővédelmi miniszter, miután részt vett Belgiumban egy NATO konferencián. Bejegyzése szerint a szövetségi erők európai főparancsnokságán a NATO 32 tagállamának katonai képviselői előtt ismertette Románia helyzetét. Elmondta, hogy az orosz drónok folyamatosan megsértik a NATO légterét, Galacon pedig a román állampolgárok életét is veszélyeztették. Emellett arról is beszámolt, hogyan zajlik a drónelhárítás Dobrucsa térségében, milyen eszközöket használnak, milyen sebezhetőségeket azonosítottak, és milyen intézkedéseket tettek a csökkentésükre. Miroza emlékeztetett arra, hogy Románia Safe program keretében mintegy 3 milliárd euró értékben vásárol korszerű légvédelmi és drónelhárító rendszereket, azonban az első szállítmányok csak körülbelül másfél év múlva érkeznek meg. A miniszter szerint Románia februárban kérte először ezt a támogatást, most pedig már aláírt szerződésekkel is bizonyítani tudja, hogy betartja a vállalásait és jelentős mértékben hozzájárul a NATO védelméhez. A Nemzeti Liberális Párt szenátusi frakció vezetője Daniel Fenekyú tegnap kijelentette, hogy véleménye szerint pártja nem fogja támogatni Eugene Tomák miniszterelnöki jelölését, és nem fog megszavazni olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt is részt vesz. A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy a Bolozsán kormányt a Szociáldemokrata Párt, a Románok Egyesüléséhez Szövetség és a velük együtt szavazó kisebb frakciók buktatták meg bizalmatlansági indítvánnyal. Ezért szerinte nekik kell vállalniuk a kormányzás felelősségét. A Nemzeti Liberális Párt pedig korábban már bejelentette, hogy ellenzékbe vonul, ha a Szociáldemokrata Párt kormányra kerül, tette hozzá. Fenekyú elmondta, hogy a liberálisok csak a miniszterelnök jelölt megnevezése után alakítják ki hivatalos álláspontjukat az államfő javaslatáról. Továbbá közölte, hogy a Nemzeti Liberális Párt határozottan elutasítana egy technokrata kormányt. Azzal érvelt, hogy annak idején a technokrata csolos kormány megalakítása is a Szociáldemokrata Párt érdekeinek kedvezett. Ha pedig mégis ez a megoldás körvonalazódik, a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonul, és konstruktív ellenzéki politikát folytat, támogatja a helyreállítási tervhez, a Safe programhoz és a deficit cél teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. Kelemen Hunor szerint Eugene Tomák esetleges miniszterelnöki jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert politikailag nehezen indokolható, hogy egy parlamenti képviselettel nem rendelkező párt vezetőjét bízzák meg technokrata kormány alakításával. Elmondta, hogy Nikus Ordán egyelőre nem nevezett meg hivatalosan senkit, ezért egyelőre csak sajtóértesülésekből lehet következtetni az esetleges jelölésre. Tomák úr nem keresett meg engem, nem tudom, hogy igaz-e ez az egész történet a jelöléséről, jelentette ki. Kérdésre válaszolva Kelemen Hunor azt válaszolta, hogy Tomák jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert a nyugati demokráciában nem látott olyan, hogy egy parlamenten kívüli pártelnöke kapjon megbízást egy technokrata kormány megalakítására. Hangsúlyozta, hogy ezzel nem Eugene Tomákot akarja minősíteni, mert adott körülmények között akár jó miniszterelnök is lehetne. Hozzátette, ha valóban Eugene Tomák lesz a miniszterelnök jelölt, az RMDS-ben megvitatják a kérdést, de jelenleg nem látja, milyen érvekkel tudná az államfő tiszteletbeli tanácsadója megszerezni támogatásukat. Ez nem jelenti azt, hogy automatikusan ellene szavaznánk, de egy technokrata kormány most nem tudná megoldani az ország problémáit, fogalmazott a politikus. Valószínűleg június második felében nyitják meg a forgalom előtt a transzfogarasi utat a Szeben megyei Bileátó és az Árgyas megyei Piszkulnegru között, jelentette be tegnap a Brassói Regionális Útigazgatóság szóvivője. Ellekes Róbert szerint az útkarbantartók még dolgoznak a magashegyi úton lerakódott hó eltakarításán, és akkor nyitják meg újra az útszakaszt, amikor már biztonságos lesz a gépkocsi vezetők számára. A transzfogarasi út télen nem járható. 2025. október 20-án zárták le a forgalom előtt. Ősztől tavaszig csak drótkötélpályás felvonón közelíthető meg a Bileátó, az azonos nevet viselő vízeséstől. A meteorológusok szerint a fogarasi havasokban 2000 méteren fekvő tónál már csak foltokban van hó. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron felhős időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Zsoltárok könyvéből a 146. Zsoltár 8. verse.

Jézus így válaszolt nekik, Keresztelő János tanítványainak. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Lukács evangéliumából a 7. rész 22. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
7: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
7: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
8: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
9: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
10: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
9: Házalófazék.
10: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Lendület a KRISZ szervezésében.
1: 7 év kihagyás után igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén meg van hirdetve, már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmi ilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban a Barátság Stadionban megtartjuk a lendület ifjúsági találkozónkat.
0: Németh Áron, a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora.
2: Lassan 2 éve, hogy itt szolgálok vezető lelkészként ebben a gyülekezetben, és nem volt egy csendes időszak abban az értelemben, hogy sok változás történt, személyi változások is, tehát azzal csak egy folyamat indult el, egy ilyen átalakulási vagy generációváltási folyamat, hogy én 2 évvel ezelőtt ide kerültem, de azóta volt még egy lelkész választás a gyülekezetben, hogy ahogyan korábban is 2 megválasztott lelkésze volt az egyházközségnek, ez továbbra is így legyen.
0: 2 év Tajvanon, Satazalán, ázsiai élményei.
3: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A 2019-es év óta sokan várták már azt a pillanatot, amikor újra együtt lehetnek fiatalok egy közös alkalmon, ahol a dicsőítés, az ige, a közösség és a találkozások kerülnek a középpontba. A Lendület 2026 pontosan erről szól. Egy nap, ahol régi ismerősök és új barátok találkoznak, és ahol a KRISZ a szervezők szerint újra fellobbanhat a hit és az összetartozás élménye. Hogy mit is jelent ez az idei esemény, milyen üzenetet hordoz és mire készülnek a résztvevők, erről beszélgetünk most Balázs Antallal, a KRISZ elnökével.
4: 2026 nyara nagyon sok programot ígér a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetek az életében. Talán ami nagyon fontos, hogy a 16. alkalommal, de egy hosszú szünet után ismételten meghirdeti a Lendület nevű ifjúsági programot.
1: 7 év kihagyás után igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén meg van hirdetve, már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmi ilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban a Barátság Stadionban megtartjuk a lendület ifjúsági találkozónkat.
4: Óriási múltra tekint vissza, 16 éven keresztül a KRISZ-nek egyébként először kisgyermeke, majd a legnagyobb, egyik legnagyobb Kárpát-medencei ifjúsági keresztény megmozdulásán nőtte ki magát, és ezt a létszámokat is azt mutatták, hogy gyakorlatilag egynapos rendezvényt nézünk, akkor a lendület az egy óriási megmozdulás volt. Hogyan indult, mik voltak az alapgondolatok, és mivé nőtte ki magát az évek alatt?
1: Ha jól emlékszem, talán ott voltam a legelső lendületen. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de hogyha a derceni alkalom volt az, és azt még a templomba tartottuk, és zsúfolásig volt a derceni templom, emlékszek, én derceni születésű vagyok. Igazából ez valóban egy egynapos ifjúsági, nagyobb volumenű találkozó indult már az elején is. Az elején még, ha jól emlékszem, akkor templomokban gyűjtöttük össze a fiatalokat, nagy hangsúlyt kap mindig a dicsőítés, illetve a szabad programok is, és ugye az évek alatt talán egy kicsit ki is nőttük a templomokat, és utána már szabadtéren igyekeztünk. Több helyen volt Kárpátalján, tehát a Jánosi focipályán, Csongoron, Beregszászban, több helyen, Váriban, tehát Kárpátalja szerte Péterfalván, a péterfalvai focipályán. Az a célja, és úgy kell elképzelni ezt az alkalmat, hogy délelőtt kezdünk, 10 órától, és egészen késő délutánig, tehát ilyen 5-6 óráig egy ilyen teljes napos program, amiben van igei üzenet, tehát szeretnénk buzdítani a fiatalokat. Talán, ha egy mondatba kell összefoglalni, akkor azt mondom, hogy a lendület célja az, hogy összegyűjtse a kárpátaljai fiatalokat. Nyilván református szervezet vagyunk, elsősorban reformátusokat, de mindenkit várunk, tehát ez egy nyitott alkalom. Összegyűjtse, és evangelizációs jellegű, tehát hogy Jézus Krisztus legyen a középpontban, az a keresztény lelkület jelenjen meg az egész nap folyamán, és ez énekekben, igehirdetésekben, a workshopok alatt meg szeretnénk, hogyha tényleg értelmes dolgokkal elfoglalnák magukat a fiatalok, úgyhogy idén is tervezünk több ilyen workshopot is a szabadidős részben.
4: Fontos megemlítünk a keresztény zenei találkozó szempontjából is fontos része volt, mert a keresztény zenének ilyen ritkán van egy nyílt téren koncertje, és azért ilyen nagy tömegben is azért Kárpát olyan kuriózumként számít. Miért is fontos, hogy kicsit a dicsőítés is jelen legyen a fiatalok életében?
1: Tehát valóban a lendületet az kifejezetten mindig úgy képzeltük el, hogy az ilyen nagyobb volumenű, és valóban külföldről is hívtunk legtöbbször előadókat. Most is egyébként egyeztetés alatt van, hogy sikerül-e külföldi dicsőítő csapatot, vagy egyszemélyes dicsőítőt meghívnunk. Erről még biztos információt jelenleg nem tudok, de a napokban ez ki fog derülni. Nagyon szeretjük a dicsőítést az alkalmainkon, mert azt látjuk, hogy a fiatalok, ha nem is feltétlenül torkuk szakadtából énekelni, de azért úgy ott lenni a dicsőítésben, hallgatni, elmélyülni benne, dúdolni, énekelni szeretnek, és az énekeken keresztül pedig természetesen keresztény énekekről van szó, az evangélium jelenik meg, el tudnak gondolkodni a saját életükön, azon, hogy az Isten mit gondol róluk, hogy viszonyul hozzájuk. Azt látjuk, hogy hatásos, és élünk ezzel a lehetőséggel.
4: Hírva végad a magyar, szokták ezt mondani, hogy a dal az ott van az életében, és amikor élethelyzetek vannak, akkor milyen sokszor teszünk be keresztény dicsőítőjének, vagy éppen idősebb generációknak zsoltár, amely ott van, és ha nincs más sem, nincs idő, csak a helyzet van, akkor ezek mindig ilyen mankóként lehetnek ott az életünkben.
1: Az énekek között is van, ami könnyedebb, vidámabb, visz magával, lendületesebb, gyorsabb a tempója, könnyebb úgymond menni vele, és van nagyon elgondolkodtatós ifjúsági ének. Tehát az ifjúsági ének az nem mindig csak egy ilyen tingli-tangli, hanem ott komolyan el lehet gondolkodni az életünkön egy-egy ének szövegén keresztül, hogyha odafigyelnek a fiatalok. Annyit még mindenképp szeretnék elmondani, mert azt egy kicsit átugrottuk, hogy valóban a Krisznek legalábbis a legnagyobb létszámú alkalma volt a lendület Covidig. Sajnos 2020-ban a Covid áthúzta a terveket, 2020-ban is be volt tervezve, és azóta 7 éve nem szerveztük meg. Addig viszont ilyen talán 2000 fős volt a legnagyobb létszámú lendületünk. Idén természetesen nincsenek ugyanilyen reményeim, de azért ambícióink vannak. Tehát, hogyha egy ilyen 800 fiatalt sikerülne összehívni, ha több, akkor csak Istené a dicsőség érte, de egy ilyen 7-800 fiatalba reménykedek, hogy a gyülekezetekből összejönnek, és együtt tudunk lenni.
4: Egyébként nagyon kevés közösségi pont van, úgyhogy ebben a szempontból is fontos lenne ez az alkalom. Beszéljünk arról, hogy workshopok is jelent vannak, sok egységből áll egy ilyen nagyobb volumenű program.
1: Az a lényeg, úgy kell elképzelni, az nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy kell elképzelni a lendületet, mert a mai kamaszok, fiatal nem tudják, mert akkor még nagyon kicsik voltak.
4: És akkor ez generáció elfejtette el nagyjából.
1: Igen, a korhatár miatt akkor ők még nem vehettek részt, és nem tudják, hogy mi az a lendület. Tehát az elején köszöntés, dicsőítés, meghívott vendégeinknek a protokoll rész van, és tehát ebédig van egy üzenet is megfogalmazva, és van egy dicsőítő blokk. Ebéddel is készülünk, tehát nem fognak éhezni, akik eljönnek. Nagyon jó, hogy régen is úgy volt, hogy a gyülekezetek vállalták ezt fel, 2-3-4 gyülekezet készítette el az ebédet, és már most is van, aki bejelentkezett. Tegnap kaptam épp a hírt, hogy már az egyik gyülekezet bevállalta az ebéd készítését, úgyhogy még addig meg lesznek a többiek is. És a délutáni részben pedig hagyunk egy bő 2,5 órát szabad programra, de nem üres járatba, hogy unatkozzanak a fiatalok, hanem a kárpátaljai partnerszervezeteinket szeretném felkérni, illetve már fel is kértem többet, akár a Beregszászi Egyetem részéről a Hököt, hogy jöjjenek, reprezentálják a szervezetüket, a főiskolai gyülekezetnek a csapatát, és még több ilyen szervezetet is. Az a kérésem feléjük, hogy kreatívak legyenek, tehát hogy ne csak egy ilyen bemutató legyen, hanem foglalkoztassák a fiatalokat, akik oda akarnak menni, és még több ilyen kézműves szakembert is szeretnénk hívni, tehát értelmes dolgokkal szeretnénk, hogyha le tudnák kötni magukat a fiatalok. Azt talán nem nagy képűség a részemről, ha azt mondom, hogy aki eljön, az nem fogja megbánni.
4: Számos egyéb program várja az érdeklődőket a Krisz közösség közösségén belül a nyáron. Ugye a Krisz hét az egy nagyon nagy programsorozat, sok éve nagyon sok száz fiatalt foglal magába évenkről évekre.
1: Igen, tehát a nyarunkról, hogyha így össze kellene foglalni, itt van előttem az éves programtervünk, nagyon-nagyon zsúfolt évet terveztünk be egyébként. Hál' Istennek mennek is a programjaink folyamatosan, ilyen kisebb volumenű alkalmak is. Nyáron három alkalmat emelnék ki, ez az első, ugye, amiről beszéltünk, a lendület, ez június 27-én itt Beregszázban, egy napos alkalom, aztán a második legnagyobb alkalmunk minden éven a Kriszben az a Krisz hét, mert az viszont egy egész hetes, egy ötnapos tábor, tehát az a leghosszabb alkalmunk, létszámban nyilván kisebb, mert ott altatjuk is, tehát ott alvós az alkalom, és a hely befogadó képességétől függ. A Beregi Líceumban leszünk, most infrastruktúrálisan az a legmegfelelőbb helyszín nekünk, ez pedig júliusnak az utolsó hete, tehát július 25-e környékétől augusztus 1-én fog majd véget érni. Beregen, Nagyberegen, a Beregi Líceumban, oda még nem indítottuk meg a regisztrációt, de hamarosan már azt is elindítjuk, és van egy harmadik alkalom, amit még kiemelnék, és a fiatal felnőttek figyelmébe ajánlanék, ez pedig van egy túra betervezve, egy hegymászó túra a Kárpátokban, augusztus 15-én szombaton lesz ennek az időpontja. Mindig úgy vagyunk, hogy az aktuális alkalomnak menjen le a regisztrációja, és akkor elkezdjük a következőt, vagy hogyha nagyon közel van egymáshoz, akkor folyamatosan, párhuzamosan meghirdetjük. Még ezek nincsenek kiküldve, de jó, ha tudnak róla, és be lehet írni a naptárba ezeket az időpontokat.
4: Generációkról beszéltünk az elmúlt percekben, amikor valaki konfirmál, akkor nagyon nagy ajándék, hogy közben kriszes tagként is megjelenhet, egy olyan közösség része lehet, amely újabb kapukat nyit a közösségi hit megélésében. Hát rengetegen konfirmáltak ahhoz képest, hogy milyen számokkal indultunk, ahhoz képest igazán sok fiatal konfirmált. Kik csatlakozhatnak a Krisznek a munkájához, milyen formában lehet tagja lenni, segíteni ezt a szolgálatot, ennek a közösségnek a tagjaként részt vállalni?
1: Ez egy nagyon fontos pont, tehát onnan indulnék, hogy a Krisznek tudatosan az a célkitűzése, hogy tovább vigye azt a folyamatot, amit a gyülekezetek végeznek, azt a missziót. Általában a gyülekezetek szorosan, nagyon szoros értelemben konfirmációig kísérik a fiatalokat. Nyilván vannak ifik utána, és várják is a fiatalokat, és mi is azt mondjuk, hogy maradjanak ott a gyülekezetükben, csatlakozzanak be a saját ifjükbe, vagy alakítsanak ifit. De nekünk az a feladatunk, hogy utána tovább kísérjük ezeket a fiatalokat, lehetőséget biztosítsunk nekik találkozásra, ismerjék egymást a kárpátaljai fiatalok, keresztény fiatalok, és az, hogy lehet bekapcsolódni a Krisznek a vérkeringésébe, ott három szintet emelnék ki. Az egyik az a résztvevő, tehát bárkit szeretettel várunk, alapvető keresztény értékrendünk van, amit elvárunk, hogy az alkalmainkon képviselje mindenki, tehát ezt szerintem nem kell nagyon részletezni, keresztény szervezetről van szó, és keresztény alkalmakról, de mindenkit szeretettel várunk résztvevőnek minden alkalmunkra. A második szint az a tagság. Krisz tag az alapszabályunk szerint, ez 2002-től így van, az lehet, aki megtért református fiatal. Tehát hivatalos tagunk az lehet, aki átadta az életét Jézus Krisztusnak. Ha ez megtörtént, tehát kárpátaljai református és megtért fiatalról van szó, akkor be lehet regisztrálni. Van egy űrlap, és ott ki lehet tölteni a regisztrációs évet. Azért fontos, hogy tudjuk, hogy kikről van szó, és hogy tényleg legyenek is tagjaink ezek a fiatalok, mert őket szeretnénk még mélyebben segíteni, kísérni, szöviken keresztül kifejezetten megtért fiataloknak szervezett alkalmakon, hitmélyítő alkalmakon keresztül. És a harmadik szint az a munkatárs, ez a legszűkebb talán, aki be is akar állni a Krisznek a szolgálatába. Aki már taggá válik, azokat folyamatosan értesítjük az alkalmainkról, és felkérjük, vagy lehetőséget biztosítunk, hogy be lehet állni, vállalhat szolgálatot, jelezhetett, hogy mit szeretnél segíteni azon az alkalmon.
4: Nagyon szépen köszönjük, elfogadott felkérésünket, sok erőt és áldást kívánunk a következő hónapokhoz, és a lendülethez pedig rengeteg fiatalt várnak mindenkit szeretettel. Hát már csak egy hónap, egy szűk hónap, és itt a lendület 2026-ban, 7 év után újra.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és biztatok mindenkit minden gyülekezetből, hogy jöjjenek a fiatalok, és legyünk együtt, örüljünk együtt. Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Balázs Antallal, a Krisz elnökével beszélgettünk a 2026. június 27-én megszervezendő lendületről.

0: Az anyaország. 2 évvel ezelőtt lett a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora Németáron. Azóta sok változás történt. A hagyományos, jól bevált események megmaradtak, emellett elindult egy átalakulási, generációváltási folyamat. Új találkozók és kis csoportok jöttek létre. Nemrégiben pedig beiktatták a gyülekezet másik lelkipásztorát, Berta Zoltánt. Németáról lelkipásztorral Papp Beatrix beszélgetett.
1: Igen, most már valóban lassan 2 éve, hogy itt

0: úgyhogy egy újabb lelkész választáson is túl vagyunk azóta. Illetve hát ez a két év már azért elég idő volt arra, hogy jobban megismerjem a gyülekezet csoportjait, működését, érzékeljem azt, hogy van-e olyan hiányterület, vagy olyan javítandó, fejlesztendő terület, amiben esetleg a presbiterekkel, kollégákkal együtt el tudunk kezdeni gondolkodni, vagy akár lépéseket tenni. Úgyhogy ilyen apró változások már történtek is. Nekem például nagy kihívás volt az első gyülekezeti nagytábornak a megszervezése, tehát most már azon is túl vagyok egy ilyen nagy feladaton, hogy ezt a több száz fős több generációs tábort megszervezzem. Most nyáron már a másodikat fogjuk, és azért érződik az, hogy már minden egyszer megtörtént. Ugye azzal, hogy egy év vagy egy ilyen gyülekezeti tanév letelik, minden feladattal egyszer már találkoztam, már a második évenben így ez könnyebb volt.
1: Ez egy nagy gyülekezet, nyilván nagy kihívásokkal is járt.
0: Így van. Hát az egyik kihívás az ilyen a méretekből adódik, hogy mire egy új lelki pásztor megismeri a gyülekezet tagjait, még úgy is, hogy én ennek a gyülekezetnek tagja voltam korábban is, nem lelkészi minőségemben, de az, hogy kicsit az idejáró családokat, élethelyzeteket jobban felméri az ember, azért az időbe telik, és igen, ez a méretből adódó probléma, meg hát változik a világ, tehát azt is látom, hogy az a koncepció, ami itt volt a Nagy Erdőn, az nagyon jól alkalmazkodott ahhoz, ami, nem tudom, 1990 után elkezdődött a rendszerváltással, de azóta azért sok idő eltelt, és most új kihívások is vannak, amire majd reagálnunk kell.
1: Melyek voltak az első feladatok, amelyeket meg kellett valósítani?
0: Voltak infrastrukturális fejlesztések, olyan kötelezettségek, hogy az épületünk rendben legyen. Volt a tetőfelújítás, a lapos tető szigetelése az időnként javítandó, mert a UV-sugárzástól, a környezeti hatásoktól ez könnyen romlik az állaga, és éppen amikor idejöttem, akkor volt esedékes egy ilyen felújítás, úgyhogy azt elvégeztük. Illetve az én első évem itt a gyülekezetben lelkészként, az egyben a gyülekezet templomának az 50. éve volt, ezt is megünnepeltük, ez is egyébként egy nagy feladat volt, hogy a Nagy Erdei Gyülekezet templomának 50. évfordulóját, ezt a jubileumi évet megünnepeljük, de ez azt is jelenti, hogy egy 50 éves épületünk van, nem minden részében, mert vannak újabb része is, de az 50 éves kazánunk, az gyakorlatilag mostanra már nagyon megadta magát, úgyhogy ebben is elkezdett gondolkodni. A presbitérium, gyűjtést szerveztünk, úgyhogy most már nem olyan nagyon sokára nekilátunk annak, hogy a templomfűtés teljes korszerűsítését megcsináljuk. Hát ez is hozzátartozik a lelkészi szolgálathoz, hogy van egy épület, amiért felelünk, egy infrastruktúra, amit fejlesztenünk kell. Itt azért az mindig fontos szempont, hogy az épület kialakításában is missziói szempontokat figyelünk, tehát olyan legyen a környezetünk, hogy az a szolgálatunkat segítse. Ebben az előd lelkészeink is nagyon tudatosak voltak.
1: Melyik ezek a szempontok? Milyen tulajdonképpen az épületük? Maga a templom, és hát nyilván mögötte van egy közösségi tér.
0: Igen, templom esetében, ugye itt a fűtést emlegettem, nyilván az is fontos, hogy az emberek nem szeretnek olyan épületben hosszan ücsörögni, ahol nem kellemes a hőmérséklet. Tehát pusztán azzal, hogy egy kellemes környezetet biztosítunk a templom épületben, az is jelentheti azt, hogy szívesebben jönnek, vagy könnyebben szállják rá magukat emberek, hogy részt vegyenek istentiszteleti alkalmokon. Ugye az egyik rész, mert valóban nem csak a templomban élünk, vagy a templomban működünk, hanem a nagyerdei gyülekezet eléggé szerteágazó, kis csoportos struktúrával rendelkezik, ami sok termet igényel, hogy akár párhuzamosan legyenek kiscsoportos foglalkozások. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések azért megtörténtek már jó pár évvel ezelőtt, de volt időszak, amikor azt érezte a gyülekezet, hogy kinőtte a saját épületét, vagy kinőtte a tereit. Most ez viszonylag jól menedzselhető, tehát bár sok csoportunk van, de úgy a hét napjaiban el tudjuk osztani, vagy úgy idősávokban el tudjuk osztani a csoportoknak a foglalkozásait, hogy mindenkinek legyen egy kényelmes, kellemes helye, hogy ott a kis csoportos foglalkozás megtörténjen.
1: Akkor beszéljünk a csoportokról. Milyen csoportjaik vannak?
0: A csoportos rendszernek a kialakítása az azért volt szükségszerű, és ez is már egy több évtizedes folyamat természetesen, mert a mi gyülekezetünkben ez egy alapelv, hogy a gyülekezet a kis csoportjaiban él. Fontos a több generációs találkozás a nagy gyülekezetnek, ami az istentiszteleten történik,

0: meg vasárnaponként, illetve a gyülekezeti táborban is megtörténik, de emellett ilyen tartó pillérként éltetés tartja a közösséget az, hogyha élethelyzet, életkor vagy érdeklődés szerint ilyen kis csoportok létrejönnek. És minél több ilyen kis csoport van, annál könnyebben talál otthonra valaki a gyülekezetben. Azért egy vasárnapi istentiszteleten könnyű eltűnni vagy elbújni egy oszlop mögött, egy sarokban. Az is részvétel a gyülekezeti életben, és ez fontos, meg fontos, hogy igehallgatóként jelen legyen valaki, viszont nagyon nehéz is számon tartani egymást, ha egy több száz fős gyülekezetben gondolkodunk, vasárnapi gyülekezetben. Viszont a kis csoport, ahol 10-15-20 ember van együtt, az alkalmat ad arra, hogy egymás számon tartsuk, mert észreveszünk, hogy ki az, aki nincsen ott, utána járunk, felhívjuk, a tagok egymást is számon tartják, és nyilván ezek az interakció lehetőségei is, ami persze vasárnap az istentiszteleten nem adott. Abban is van egy ilyen párbeszédes logika, ahogyan egy istentisztelet felépül, amikor az Isten megszólítja a gyülekezetet, a gyülekezet pedig válaszol énekkel vagy imádsággal, de ott egymással nem beszélgetünk, vagy a lelkész nem kérdezzük a szószéken, hogy akkor mégis azt hogy gondolta, hogyan értette, és a kis csoportok pedig éppen erre vannak, hogy ott tudjuk egymást kérdezni, egymással a tapasztalatunkat megosztani, véleményt cserélni, amikor közösen olvasunk igét, vagy közösen feldolgozunk egy témát. És hát a legkisebbek, gondolok itt ilyen gyermekistentiszteleti vagy hittanos foglalkozásra, a fiatalokon át, mint a konfirmandusok, vagy az ifjúsági bibliaórák korosztálya, a fiatal felnőttek, aktív dolgozó felnőttek és a nyugdíjasokig bezárólag igazából mindent igyekszünk lefedni.
1: Tehát mindenkinek van kis csoportja, mondhatjuk így?
0: Igen, igen, mindenkinek van lehetőség, hogy kis csoporthoz tartozzon, de természetesen nem mondható el, bár ez lenne az ideális, tehát így gondoljuk, hogy ez lenne az ideális, hogy minden gyülekezet itt a kis csoportba is tartozik. Ez 100%-osan nem valósul meg, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó arányban igen. Valamikor végeztünk is ezzel kapcsolatban ilyen számítást, hogy mondjuk egy vasárnap olyan 300-350 fő vesz részt az Isten tiszteleteken, és a hét folyamán, itt a hétközi kis csoportos alkalmakra gondolok, ebből közel 200 megfordul még egyszer a gyülekezetben, hogy egy kis csoportos alkalmon is részt vegyen, tehát ez nem olyan rossz arány.
1: Tulajdonképpen a vasárnapi Isten tiszteletből is kettő van, olyan sokan vannak.
0: Igen, ezt most még indokoltnak látjuk, időnként felmerül az, hogy a délelőtti jelenleg két Isten tiszteletből lehet, hogy egyet is elég csinálni, de még a létszámok, a 8:30-kor kezdődő és a 10:30-kor kezdődő istentisztelet résztvevőinek a létszáma még indokolja azt, hogy legyen kettő. Nincs telt ház nyilván egyik alkalmon sem, de a 8:30-es az olyan 100 fő körüli gyülekezetet jelent, a 10:30-es az meg 200 körüli gyülekezetet jelent. Van ebben persze hullámzás, mert nyáron a szabadságolási időszakokban kevesebben vagyunk, de vannak időszakok, vagy nyilván az ünnepek, amikor meg ennél sokkal többen, de mondjuk ez tekinthető olyan átlagosnak, és hogyha mondjuk összevonnánk ezt a két gyülekezet részt, vagy a két istentisztelet látogató gyülekezetet, akkor az meg talán túl zsúfolt lenne. És persze így van lehetőségünk arra is, hogy hívogassunk, meg van az a reménységünk, hogy egyre többen leszünk, úgyhogy ebben nem akarunk így visszalépni, hogy zsugorítsuk a terünket, lehetőségünket ezen a téren, hanem inkább keressük azokat, akik még nem tartoznak a gyülekezethez, és valamelyik Isten tiszteletre meghívjuk őket.
2: Az elmúlt percekben Németh Áronnal, a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk. Erdély. Sata Zalán, a BBT-je újságírás szakán kezdte el tanulmányait, majd fél év után úgy döntött, felfedezi Ázsia világát, a következő másfél évet pedig Tajvanon töltötte cserediákként. Ottani tapasztalatairól számolt be a Planetáriumban május 26-án, ahol elmesélte, hogyan élte túl a közel 50 fokos meleget, és a tájfunokat, milyen kihívásokkal járt a kínai nyelv megtanulása, de azt is megosztotta, mi hiányzik legjobban Tajvanról. A riporter Pilbák Kincső.
3: Sata Zalán újságírás szakon kezdte el tanulmányait Kolozsváron, fél év után pedig Tajvanra költözött, ahol kipróbálta a riporterkedést a Taiwan Plus TV-s csatornánál, beletanult a kínai nyelvbe, jövőre pedig visszatér, hogy elkezdje mesteri tanulmányait. Zalánt ázsiai tapasztalatairól kérdeztük.
4: Én a Bábesbolyai Tudományi Egyetem újságírás szakán tanultam a magyar tagozaton. Első évem után, ahogy kezdtem volna a másodévet, mentem el Tájpejbe cserediáknak.
3: Hogyan jött az ötlet, hogy éppen Tájvanon legyél cserediák?
4: Az őszinte válaszom az, hogy lekéstem az Erasmus határidőket, és kaptam egy e-mailt a titkárságról, hogy van lehetőség Tájvára menni cserediáknak. Írtam egy üzenetet az unokatestvéremnek, aki már dolgozott ott, és ő azt mondta, hogy teljesen kihagyhatatlan. Jelentkeztem először csak így kíváncsiságból, és aztán szépen lassan összejött a program, és kijutottam.
3: És hogyan készültél fel erre az úgymond új életre?
4: A rengeteg papírmunka mellett kellett vízumot szereznem, és a vízum mellett kellett vakcinológiára mennem, mert ugye más vírusokkal találkozik ott a testem, és biztosabb, hogyha oltást kapok. Lelkiekben igazából csak arra készítettem fel magam, hogy idegenbe megyek. Nem számítottam semmire, és így nem is volt különösebb meglepetés, hanem csak arra vártam, hogy milyen újat hoz majd a sors.
3: És milyen volt az első benyomásod, miután megérkeztél?
4: Borzalmasan meleg volt. Hát sokszor megközelíti az 50 fokot a valós hőérzet, ez a magas páratartalomnak köszönhető, és az alapból meleg időjárásnak. Úgyhogy teljesen az az érzésem volt, amikor kinyílt a reptér ajtaja, és megcsapott a kinti levegő, mint hogy a teherautó jött volna szembe velem, és teljesen lesokkolt.
3: És mit tanultál ott, milyen szakon tanultál?
4: Én a Grafika és Kommunikáció Intézetében voltam a National Taiwan Normal University-nek, úgyhogy grafikai tantárgyaim is voltak, de ugyanúgy megtalálhatók voltak az újságírás tantárgyai, és próbáltam úgy belőni a tantárgyakat, hogy illeszkedjen az itteni tantárgyakhoz.
3: Milyen volt a beilleszkedés, milyenek ott az emberek?
4: Nagyon könnyű összefoglalni. A tájvaniak nagyon nyitottak és kíváncsiak, és ezért könnyű közel kerülni hozzájuk. A külföldiek pedig, mivel mindenki több ezer kilométert utazott idegenbe, nyitottak és összetartóak. Segítünk egymásnak bevásárláskor, utazáskor, városfelfedezéskor, és így egész könnyen kialakul az élet.
3: Miben más az ottani oktatási rendszer, illetve mi az, ami szerinted itt is hasznos lenne ebből?
4: Az ottani oktatási rendszer legnagyobb kihívása számomra az, hogy minden héten van munkaadag. Nem tudok úgy megpihenni, mint Romániában, amikor a tanárok ráthatják, hogy a saját tempódban tanulj egészen vizsgaidőszakig. Ott minden héten van valamilyen fajta felmérés, mondjuk felmérő, vagy beadandó, prezentáció, akár véleményformálás egy leadott anyagról, és ezért folyamatosan ilyen felkészülési késztetés van bennem, és soha nem érzem azt, hogy most megpihenhetek, és csak magamra gondolhatok. Ez, amit ki tudnék emelni, ami kihívás volt. Azonban van egy nagy pozitívum, inkább koncepciókat és fogalmakat tanítanak meg, hogy mi értsük meg, hogy mi az, amit tanítanak. Az évszámokat, neveket hanyagolják, és így sokkal jobban értem azt, amit akarnak mondani, sokkal kevesebb tankönyvi anyagból.
3: Úgy volt, hogy fél évre mész ki, de mégis két évet maradtál ott. Ez hogyan alakult így?
4: Az első interjún a Bábeses külkapcsolatok osztályának azt mondtam, hogy fél évet szeretnék menni, és utána az unokatestvérem megmondta, hogy ezt felejtsem el, mert fél év alatt ekkora idegenben nem lehet semmit létrehozni, úgyhogy változtattam egy évre, és aztán utána, miután munkát találtam, kellett mindenféle engedélyt szerezni mindenféle egyetemi szervtől, dékántól, rektortól, főtitkárnőtől, és akkor is szépen kialakult az, hogy jóvá hagyták a harmadik fél évet is, és dolgoztam tovább a tévénél.
3: Erről a tévés gyakorlatodról akkor mesélnél?
4: Igen, a Taiwan Plus közszolgálati tévécsatornánál dolgoztam, ez egy angol nyelvű tévécsatorna. Egy tanárom ajánlásával kerültem be, és két fél évet töltöttem ott, riporter gyakornokként. Itt megtanultam tévés forgatókönyvet írni, interjúkat készíteni, alapszintű kínai szövegekkel dolgozni, kínaiul interjúvolni embereket akár az utcán, és megtanultam, hogy milyen az angol televíziózás. A legnehezebb az talán az volt, hogy a magyar írott sajtó hosszú összetételét átrakjam angol tévés nyelvezetbe, és ezért a szerkesztőknek elég sok rémámot okoztam azzal, hogy vágják szét a mondataimat akár hatba.
3: És milyen volt megtanulni a nyelvet, a nyelvről, mit tudsz mondani?
4: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot. és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
3: Mondanál egy mondatot kínaiul, és lefordítod?
4: Huanying nimen lai Taiwan. Ez azt jelenti, hogy szeretettel várlak titeket Taiwanon.
3: Milyen szokásokat ismertél meg, milyen értékrendekkel találkoztál, és mi az az értékrend mondjuk, amit így magaddal hoztál?
4: A legkedvencebb tradícióm az a Hold Új Év, és ilyenkor a családok, barátok összeülnek, és hatalmas vacsorákat készítenek egymásnak, társasjátékozunk, és csak együtt töltünk időt. Sokszor van tűzijáték, sokszor petárdázunk, csillagszórózunk, és ez a csodás hangulat, ez a közösségi erő, ami benne van ezekben az estékben, az fog meg igazán. Ez a számomra a hozzám legközelebb álló taiwani tradíció, hagyomány.
3: Megkérdezném, hogy mi az, ami legjobban hiányzik most úgy per pillanat?
4: Szerintem legjobban a kínai nyelv gyakorlása anyanyelvi emberekkel. Ez egy picit ilyen nagyon tanulósan hangzik. A gyomrom viszont azt mondja, hogy a hotpot, mert nagyon hiányzik a hotpot varázsa, az, hogy megfőzöm magamnak a húst, és van mellé végtelen fagyi, és hogy a taiwani barátaimmal együnk egy hotpot étteremben.
3: Visszamész mesterizni, mondtad itt az előadásodban. Mik a jövőbeli terveid?
4: A NCCU Egyetem nemzetközi kapcsolatok programjában fogok tanulni, és ezt azért választottam, hogy az újságírás mellé legyen valami szakosodásom, amit majd tudjak bevinni az újságírói munkámba, és valami konkrét szaktudást tudjak felajánlani annak az orgánumnak, ahol majd dolgozni fogok. Hogyha ezt elvégeztem, szívesen dolgozom tovább a tévés szakmába, külkapcsolati szakértői, újságírói pályán valószínűleg.
3: Mit tanácsolnál azoknak, akik épp egy ilyen út előtt állnak?
4: Azt tanácsolnám, hogy ne féljen és merjen lépni, mert az ilyen kalandok, ezek fejlődéssel járnak. És persze van olyan ember, aki tényleg személyiségéből adódóan nem olyan felfedező típus, ezzel sincsen semmi probléma. De hogyha valaki érzi magában a kitörni akarás vágyát, akkor mindenképpen lépjen és menjen el egy ilyen programra, mert nagy fejlődés fog hozni az életében.
2: Az elmúlt percekben Sata Zalánnal, a BBT-je újságírás szakos hallgatójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Istenünk, csak benned reménykedünk, aki minden ember megmentője vagy. Hálát adunk azért a reménységért, amely készen áll már számunkra a mennyben.

0: hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Rádu Miroca. Románia nem kér segítséget, mielőtt meg nem tesz minden tőle telhetőt. Fenekyú. A Nemzeti Liberális Párt nem fog megszavazni olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt is részt vesz. Kelemen Hunor. Eugene Tomák kormányfőnek jelölése még vészmegoldásnak sem lenne jó. Június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat. Kolozsváron a felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Románia nem kér segítséget, mielőtt meg nem tesz minden tőle telhetőt, írta tegnap a Facebook oldalán Radu Miroza ügyvédővédelmi miniszter, miután részt vett Belgiumban egy NATO konferencián. Bejegyzése szerint a szövetségi erők európai főparancsnokságán a NATO 32 tagállamának katonai képviselői előtt ismertette Románia helyzetét. Elmondta, hogy az orosz drónok folyamatosan megsértik a NATO légterét, Galacon pedig a román állampolgárok életét is veszélyeztették. Emellett arról is beszámolt, hogyan zajlik a drónelhárítás Dobrucsa térségében, milyen eszközöket használnak, milyen sebezhetőségeket azonosítottak, és milyen intézkedéseket tettek a csökkentésükre. Miroza emlékezett

0: Veszetett arra, hogy Románia Safe program keretében mintegy 3 milliárd euró értékben vásárol korszerű légvédelmi és drónelhárító rendszereket. Azonban az első szállítmányok csak körülbelül másfél év múlva érkeznek meg. A miniszter szerint Románia februárban kérte először ezt a támogatást, most pedig már aláírt szerződésekkel is bizonyítani tudja, hogy betartja a vállalásait és jelentős mértékben hozzájárul a NATO védelméhez. A Nemzeti Liberális Párt szenátusi frakció vezetője Daniel Fenekjút tegnap kijelentette, hogy véleménye szerint pártja nem fogja támogatni Eugene Tomák miniszterelnöki jelölését, és nem fog megszavazni olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt is részt vesz. A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy a Bolozsán kormányt a Szociáldemokrata Párt, a Románok Egyesüléséhez Szövetség és a velük együtt szavazó kisebb frakciók buktatták meg bizalmatlansági indítvánnyal. Ezért szerinte nekik kell vállalniuk a kormányzás felelősségét. A Nemzeti Liberális Párt pedig korábban már bejelentette, hogy ellenzékbe vonul, ha a Szociáldemokrata Párt kormányra kerül, tette hozzá. Fenekjú elmondta, hogy a liberálisok csak a miniszterelnök jelölt megnevezése után alakítják ki hivatalos álláspontjukat az államfő javaslatáról. Továbbá közölte, hogy a Nemzeti Liberális Párt határozottan elutasítana egy technokrata kormányt. Azzal érvelt, hogy annak idején a technokrata Csolos kormány megalakítása is a Szociáldemokrata Párt érdekeinek kedvezett. Ha pedig mégis ez a megoldás körvonalazódik, a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonul, és konstruktív ellenzéki politikát folytat, támogatja a helyreállítási tervhez, a SZÉF programhoz és a deficit cél teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. Kelemen Hunor szerint Eugene Tomák esetleges miniszterelnöki jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert politikailag nehezen indokolható, hogy egy parlamenti képviselettel nem rendelkező párt vezetőjét bízzák meg technokrata kormány alakításával. Elmondta, hogy Nikus Ordán egyelőre nem nevezett meg hivatalosan senkit, ezért egyelőre csak sajtóértesülésekből lehet következtetni az esetleges jelölésre. Tomák úr nem keresett meg engem, nem tudom, hogy igaz-e ez az egész történet a jelöléséről, jelentette ki. Kérdésre válaszolva Kelemen Hunor azt válaszolta, hogy Tomák jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert a nyugati demokráciában nem látott olyan, hogy egy parlamenten kívüli pártelnöke kapjon megbízást egy technokrata kormány megalakítására. Hangsúlyozta, hogy ezzel nem Eugene Tomákot akarja minősíteni, mert adott körülmények között akár jó miniszterelnök is lehetne. Hozzátette, ha valóban Eugene Tomák lesz a miniszterelnök jelölt, az RMDS-ben megvitatják a kérdést, de jelenleg nem látja, milyen érvekkel tudná az államfő tiszteletbeli tanácsadója megszerezni támogatásukat. Ez nem jelenti azt, hogy automatikusan ellene szavaznánk, de egy technokrata kormány most nem tudná megoldani az ország problémáit, fogalmazott a politikus. Valószínűleg június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transfogarasi utat a Szeben megyei Bileátó és az Árgyas megyei Piszkulnegru között, jelentette be tegnap a Brassói Regionális Útigazgatóság szóvivője. Ellekes Robert szerint az útkarbantartók még dolgoznak a magashegyi úton lerakódott hó eltakarításán, és akkor nyitják meg újra az útszakaszt, amikor már biztonságos lesz a gépkocsi vezetők számára. A Transfogarasi út télen nem járható. 2025. október 20-án zárták le a forgalom előtt. Ősztől tavaszig csak drótkötélpályás felvonón közelíthető meg a Bileátó, az azonos nevet viselő vízeséstől. A meteorológusok szerint a fogarasi havasokban 2000 méteren fekvő tónál már csak foltokban van hó. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron felhős időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Zsoltárok könyvéből a 146. Zsoltár 8. verse.

Jézus így válaszolt nekik, Keresztelő János tanítványainak. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Lukács evangéliumából a 7. rész 22. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Az internet nem helyettesíti az orvost, csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Gombolózzon állék zenével. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallják.

0: Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját sugározzuk a látogatót. Ebben a részben a dohányzásról fogunk beszélgetni. Elsőként egy rövid ismertetőt hallhatnak, amelyet a Miskolci Európa Rádió készített. Majd szakértői tájékoztatóval folytatjuk műsorunkat az Agnus Rádió szerkesztésében, és igei tanítással zárunk, amelyet szintén a Miskolci Európa Rádió készített. Ha tehetik, tartsanak velünk! Következzen egy általános tájékoztató a dohányzásról.
1: Jelenleg évente 5 millió ember hal meg valamilyen dohányzás okozta megbetegedésben. Az Egészségügyi Világszervezet előrejelzései szerint 2025 és 2050 között előreláthatóan évi 10 millió ember hal majd meg dohányzás következtében. Ha nem sikerül drasztikusan visszaszorítani a cigarettázást a felnőttek leszokásának fokozásával, illetve a fiatalok rászokásának megelőzésével. Napjainkban a fejlett országokban a dohányzás miatti halálozások részaránya a 70 év alatti férfiak halálozásában 24%, a nőkében 7%. A középkorú férfiak körében a szív- és érrendszeri halálozások egyharmada, a rákhalálozások közel fele, a légzőrendszeri betegségek okozta halálozások kétharmada a dohányzásnak tulajdonítható. A dohányzás okozhat ajak, szájüreg, gége, valamint nyelőcsőrákot. Ezek a kórok általában minden dohányost sújtanak, hiszen a füst a légzőszervrendszer ezen részeihez mindenféleképpen eljut. Ugyanezen okok miatt tüdő, légcső és hörgőrák is lehet a káros hatás, és okozója lehet még hasnyálmirigy vagy veseráknak is, előidézhet aszmát is. A dohány hatóanyaga a nikotin jelentős elváltozást okozhat a keringési szervrendszerben is, gyakran magas vérnyomást vagy koszorúérbetegségeket okoz. Ezen kívül károsítja az érfalakat, így okozója lehet agyérbetegségeknek, érszűkületnek, aneurizmának és érelmeszesedésnek. Vannak a cigarettázásnak rövid idő után a fiatalokon tapasztalható következményei is. A gyermek után hiába vágyó meddő házaspárok többsége nem sejti, hogy egyikük vagy mindkettőjük a dohányzásnak következményeit szenvedik. Férfiaknál a hímivarsejtek károsodása a nemzőképesség csökkenését. Nőkön a méh vérellátásának a romlása, a teherbeesés elmaradását, vagy a sokszor életveszélyes méhen kívüli terhességet okozhatja. A terhesség és a szoptatás alatti dohányzás a magzat károsodását, a fejlődési rendellenességek számának emelkedését eredményezheti, és a megszületett gyermekre is ártalmas. Számos vizsgálat bizonyította, hogy a dohányzás egyrészt a cukorbetegség kialakulásának fokozott kockázatával jár, másrészt a már diabétesben szenvedő betegnél a jól ismert szövődmények idő előtti megjelenését okozhatja. Egy amerikai kutatócsoport 5 évig kísért figyelemmel dohányos, illetve nem dohányzó cukorbetegségben nem szenvedő személyeket. A dohányosok között 25%-ban alakult ki diabétesz. Ezzel szemben a nem dohányzó csoportnál ez mindössze 14% volt. Így megállapítható, hogy a dohányzás legalább olyan nagy kockázatot jelent a betegség kialakulásában, mint a cukorbetegség egyéb rizikófaktorai. A fennálló diabétesz okozta szövődmények kialakulásának kockázatát is jelentősen fokozza a dohányzás. A cukorbetegség önmagában 3-5-szörösére emeli a koszorúér eredetű halálozás és a stroke rizikóját, a dohányzó diabéteszesek esetében pedig 6-15-szörös ez az érték. Magyarországon a cukorbetegek mintegy 20-25%-a dohányzik, esetükben a dohányzás abbahagyásának azonnali kedvező hatása van, mivel csökkenti az említett betegségek kialakulásának rizikóját. Így a cukorbetegek esetében kiemelkedően fontos a dohányzásról való mielőbbi leszokás.
0: A Miskolci Európa Rádió általános tájékoztatóját hallották a dohányzásról.

0: szakértői tájékoztató következik. Dr. Szőcs Otto kolozsvári háziorvossal beszélgetünk a dohányzásról való leszokásról. Azt már nagyon sokan tudják, hogy a dohányzás nagyon rossz szokás, illetve káros szokás, és ez nagyon jól fel van tüntetve a cigarettás dobozokon is, hogy mennyire káros és mi mindenre kihathat. Beszéljünk inkább magáról a függőségről, illetve hogy hogyan tudunk megszabadulni a dohányzástól, hogyan tudjuk letenni a cigarettát. Először a függőségről, hogy mi alakíthatja ki ezt, milyen folyamatok játszanak szerepet a függőség kialakulásában.
1: A függőséget nagyrészt a nikotin okozza, természetesen magához a dohányzáshoz tartozó szertartásszerű mozdulatok is egyfajta függőséget váltanak ki, de hát a legjelentősebb nyilván azért mégis a nikotin, amely az addiktológus szakemberek szerint nagyon erős függőséget okoz, erősebbet, mint egyéb veszélyesebbnek tartott tudatmódosítószerek, drogok. És érdekes az is, hogy minden addiktív szerre jellemző az, hogy ad egy bizonyos testi és lelki függőséget. A nikotinnál a testi függőség úgy tűnik nem nagyon erős, a lelki függőség viszont annál inkább. Elég nehéz elhagyni, úgy tűnik. Nagyon érdekes az, hogy tulajdonképpen mindenki szeretné elhagyni, és a legtöbben, akik dohányoznak, azok azzal a szent meggyőződéssel fogtak neki, hogy majd bármikor abba tudják hagyni. Hát ilyenkor kell tudni, hogy a függőséget azt az első szál cigaretta okozza, ezért nem kell megpróbálni. Tudom, hogy nagyon sokan tiltakoznak, hogy ez nem is úgy van, de a vitát, vagy az esetleges vitát azzal szeretném elvágni, hogy azt mondjam, hogy ha nem gyújtasz rá az elsőre, akkor biztos, hogy nem leszel dohányos. A leszokásról a legfontosabbnak tartott információk a következők. Azok az emberek, akiket foglalkoztat a leszokás, azoknak általában végül sikerülni fog. A legtöbben azzal szoktak védekezni, hogy nincs elég önuralmam, nem tudom összeszedni magam, majd máskor, most nem tudom. Ez teljesen érthető, részben el is fogadható hozzáállás, viszont azt mutatják a kutatások, hogyha az ilyen ember tanulmányoz valamilyen szakirodalmat, elolvas egy könyvet, ezzel kapcsolatban akkor nagyon sokat segít rajta, és végül valószínűleg sikerül leszoknia. Tehát arra van mentség, hogy most nem tudom abba hagyni, mert nem vagyok olyan lelki állapotban. De arra viszont nincs mentség, hogy miért nem olvasol el egy könyvet. Kell szakirodalmat olvasni, és ez segíteni fog. Ez valószínűleg egy hasonló folyamat ahhoz, mint ahogy ugye a szentírás tanulmányozása is megváltoztatja az embernek a lelki életét, a puszta tény, hogy olvasod. Most valószínűleg pont ugyanígy van a dohányleszoktató irodalommal is. Ha olvasod, egy idő után meg fog érni az elhatározás. Tehát, hogyha valaki le akar szokni a dohányzásról, akkor először is foglalkozzon a témával, és tanulmányozzon olyan szakirodalmat, ami ehhez hozzásegíti. Szakirodalom többféle van. Régebbi szakirodalom úgy próbál hatni, hogy egyszerűen riogatja az embert, hogy ez és ez lesz a bajod, hogyha tovább dohányzol, és ez nem igazán nagy segítség, mert ezt most már mindenki tudja, hogy így van, és a dohányos egyszerűen idegesebb lesz tőle, hogyha ezt az orra alá dörgölik, és akkor valószínűleg még többet fog dohányozni, mint addig. Vannak olyan profi könyvek, amelyek nem ezen az úton hatnak, és azok ajánlhatóbbak. Még egy szabály, amíg az ember a könyvet olvassa, addig nem hagyja le a dohányt, tehát vagy előtte, vagy utána. Erre azért van szükség, mert a páciens az fog félni attól, hogy abba kell hagyni a könyvolvasással közben a dohányzást, és akkor a könyvet nem fogja olvasni. Ezért az a szabály, hogy nem hagyjuk el a dohányzást a könyv olvasása közben, vagy előtte, vagy utána. Most ennyit a könyvekről. Saját tapasztalatból, hát nagyon sokféle tanácsot kipróbáltunk. Én úgy vettem észre, hogy a legjobb az, hogyha a leszokni óhajtó dohányos ismeri a függőségi betegségeknek három szabályát. Az első az, hogy a kísértés, hogy valaki rágyújtson, hullámokban jön, krízisekben. Miért fontos ezt tudni? Azért, mert mikor valakit elkap egy ilyen krízis, nagyon erősen kívánja azt, hogy rágyújtson, akkor rendkívül elbátortalanítja, hogy most én így fogok szenvedni heteken, hónapokon vagy éveken keresztül. És erre a válasz az, hogy nem, néhány percig tart, vagy addig sem, és el fog múlni ez a hullám, ahogy jött. Tehát ez az első, hogy a kísértés hullámokban jön. A második, amit fontos tudni, az, hogy sajnos a kísértés intenzitása nem csökken az elején. És ez megint egy elbátortalanító dolog, azt mondja az illető, hogy már nem tudom, egy hónapja nem dohányzom, és még mindig úgy kívánom, mint első nap. Igen, ez lehet így, viszont tudatosítani kell azt, hogy ezek között a krízisek közötti idő nő. Tehát ugyanúgy kívánom, de ritkábban. És a harmadik, amit fontos tudni, ezt úgy szokták nevezni, hogy Luther madara. Tehát van egy olyan anekdota, vagy ha ma történt volna, azt mondanánk, hogy városi legenda, de Lutherrel függ össze. Tehát egy alkalommal az anekdota szerint Luther arról prédikált, van az a hely az evangéliumban, ahol az Úr Jézus azt mondja, hogy aki kívánsággal tekint egy idegen asszonyra, az már vétkezett az ő szívébe, és erről beszélt Luther, a hallgatósága pedig a prédikáció után oda ment hozzá, és kérdezték, hogy akkor miért ne kövessük el a bűnt, hogyha mindegy, hogy rá gondoltam, vagy pedig meg is cselekedtem, azt mondták, hogy hát akkor teljesen mindegy, akkor már inkább el is követik. Mire Luther azt válaszolta, hogy ez nem így van, hogyha egy madár a fejedre száll, az nem a te bűnöd, hogyha a fejedben fészket rak, az a te bűnöd. Így kell megközelíteni a kísértést a dohányzás esetén is. Mit jelent ez a gyakorlatba? Hogyha eszembe jut az, hogy milyen jó lenne rágyújtani, akkor ez Luther madara. A madarat el kell kergetnem. Tehát, hogyha én tovább fogok azon elmérkedni, hogy milyen jó lenne rágyújtani, akkor a vége az lesz, hogy rágyújtok. Viszont, hogyha teszek valamit, hogy ez a madár elszálljon a fejemről, akkor ez nagyon sokat segít. Mit lehet tenni? Bármit. A lényeg az, hogy nem kell ülni és nézni a falat, hanem el kell terelje az ember aktívan a gondolatait, tehát álljon fel, tegyen egy kört, igyon egy pohár vizet, szopogasson egy cukorkát, hívjon fel valakit telefonon, mindegy, ez bárki kialakíthatja magának, hogy milyen módszert válaszol. A lényeg az, hogy nem szabad elmélkedni azon, hogy milyen jó lenne rágyújtani. Még egyszer, három szabály, a kísértés hullámokban jön. A hullámok közt az idő nő, ezek között a krízisek közt, és a harmadik Luther madara. Most ezen kívül a szakirodalom még nagyon sok dolgot tud ajánlani a dohányosoknak. Én úgy vettem észre, hogy ez a három segít a legtöbbet, de nyilván nagyon sok más tanács is működik. A tanulmányokból az derül ki, hogy ha valaki több mint 8 nappal későbbi időpontot tűz ki a dohány elhagyására, akkor nem komoly az elhatározás. Tehát ezen a 8 napon belül akárhova is helyezzük ezt az időpontot, marad egy pár nap a felkészülésre. Ez alatt a felkészülési idő alatt néhány dolgot megtanulhat a páciens. Például egy ilyen dolog az, hogy akár az alatt is, miközben ő dohányzik, figyeljen meg egy nem dohányos embert, hogy mit csinál a kezeivel kávézás vagy teázás közben, és még mielőtt elhagyná a dohányzást, próbálja ő is gyakorolni ezt. Tehát mit csinálok akkor, amikor kávézom, vagy teázom, ezek a legveszélyesebb pillanatok egyébként, abból a szempontból, hogy valaki visszaessen. Mit fogok csinálni akkor, amikor nem dohányzom? Hova teszem majd a kezeimet? Mit csinálok velük? Ezt lehet gyakorolni. Én azért azt szoktam mondani, hogy ha valaki elhagyja a dohányzást, jó lesz, hogyha egy olyan 6 hétig nem dohányzik, nem kávézik, sőt alkoholt sem fogyaszt, mert hogyha egy kicsit valami meggyengíti az önuralmát, akkor az első ötlete az lesz, hogy adjatok egy cigarettát. Úgyhogy ez különösen az alkoholra vonatkozik, jó, hogyha egy ideig nem fogyaszt alkoholt, aki lepróbál szokni a cigarettáról.
0: Nehezebb a leszokás akkor, hogyha valaki már mondjuk több mint 30 éve dohányzik, mint annak, aki 1-2 éve. Függ a mennyiségtől is a leszokás.
1: Ide nagyon olyan válasz kívánkozna, hogy igen, de az az igazság, hogy erre nézve nincsenek információim, nem feltétlenül ilyen egyszerű az összefüggés. Az ember sokszor lát olyat, hogy egy súlyos dohányos nagyon sokat szív, és régóta is el tudja hagyni, és más pedig, aki csak keveset dohányzik, nem tudja elhagyni. Tehát az összefüggés az nem világos. Nem biztos, hogy van ilyen összefüggés, hogy ha régóta csinálja, akkor nehezebb leszokni. Nem tudom.
0: Mik a tapasztalatai, hogy mennyire a visszaesés?

0: Én egyszer már megpróbáltam, és nem sikerült, és ezért nem fogja még egyszer megpróbálni, akkor az nyilván rossz úton jár. Itt szeretném elmondani azt is, hogy miután valakinek sikerült lemondani a dohányzásról, illetőleg már van egy akár néhány napos abstinenciája, az ilyen embernek jót tesz az a fajta dohányleszoktató irodalom, ami riogat azzal, hogy ez is ez lesz a bajod, hogyha dohányzol, tehát akkor már eredményes az ilyenfajta irodalom is. Ezért a dohányleszoktató irodalmat nem csak a dohányzás elhagyása előtt kell tanulmányozni, hanem utána is, és nagyon érdekes az, hogy vannak bizonyos periódusok, amik visszaköszönnek a beszámolókból. Azt hiszem, hogy az egyik ilyen kritikus időpont az másfél év, mert nagyon sokan arról számolnak be, hogy azt álmodták, hogy rágyújtottak, vagy hogy látszik, hogy foglalkoztatja őket a gondolat, és ez általában másfél évig szokott tartani, olyan értelemben, hogy azon túl nem tart. Nagyon gyakori ez a másfél év, sokan számolnak be erről.
1: Még annyit, hogy ön szokta javasolni ezeket a nikotin tapaszokat.
0: A tapaszok, vagy ezek a nikotintartalmú helyettesítők, rágógumik, ezeknek a működéséről azt kell tudni, hogy a legtöbben azt hiszik, hogy ettől leszoknak. Ettől senki nem fog leszokni. A helyettesítő az arra való, hogy ha leszoktam, tehát ismétlem, amennyiben már elhagytam a dohányzást, annyiban a megvonási szindrómát enyhítik. Ez azt jelenti, hogy úgy nem lehet leszokni, hogy én dohányzom és elkezdek szedni egy nikotintartalmú kiegészítőt vagy gyógyszert, abba bízva, hogy majd erre fel megszűnik a kísértés, hogy rágyújtsak, csak ilyen nincs. Akkor az lesz, hogy dohányzom is, és szedem is a tablettát, vagy használom a tapaszt. Tehát senki ne áltassa magát, hogy így sikerülni fog. Ezek a nikotintartalmú gyógyszerek nem arra valók, hogy megszüntessék a dohányzást, hanem arra valók, hogy amennyiben elhagytam, annyiban segítenek kivédeni a megvonási szindrómát. Tehát azt úgy kell, hogy először elhagyom, és aztán pótolom ilyesmivel. A tanulmányok, amelyek azt vizsgálták, hogy eredményesek-e ezek a szerek, azt találták, hogy nagyon kis mértékben ugyan, de valamivel könnyítik a dolgot. Tehát ha jól emlékszem, akkor 5%-kal eredményesebb a leszokás. Ez nem azt jelenti, hogy 5%-kal több ember szokik le, mint ahány leszoknak különben. Egy bizonyos számú emberből, aki le akarja hagyni a dohányzást, hogyha nikotinpótlás nélkül leszokott 100, akkor nikotinpótlással 105 fog leszokni, tehát egy picit ugyan, de megemeli a valószínűségét annak, hogy sikerülni fog. Amit akarok még mondani, hogy a nikotintapasznál eredményesebbek a nyugtatók vagy depresszió ellenes szerek, amikkel próbálkoztak, azonban itt sem olyan nagy az eredmény, hogy érdemes legyen foglalkozni, kivételes esetekben érdemes ilyen szert szedni, de hát ezt nyilván nem ajánlott, hogy valaki ezt saját kezdeményezésre, mármint pszichiáterrel való konzultáció nélkül csinálnia. Viszont súlyos esetben, hogyha a beteg úgy találja, hogy sehogy másképp nem megy, akkor még ezt a lépést is meg lehet tenni, hogy pszichiáterhez fordul. Depresszió ellenes szernek a feliratása céljából, vagy nyugtatónak a feliratása céljából. De ismétlem, hogy itt a szakirodalom úgy tartja, hogy ennek volt eredménye a gyakorlatban. Én nem találkoztam még ilyennel, aki ezt megtette volna.
1: Dr. Szőcs Otto kolozsvári háziorvossal beszélgettünk a dohányzásról való leszokásról. Az Agnus Rádió összeállítását hallották. Végül igei tanítással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén a Miskolci Európa Rádió szerkesztett.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Kónya Ákos miskolci kórházlelkész igei gondolatait tolmácsolom. Néhány hónappal ezelőtt hallottam egy riportot adóhányzásról. A tüdőgyógyász főorvos arról szólt, hogy az alkoholnál sokkal nehezebb letenni a cigarettát. Tudjuk, hogy ez is függőség. De mit teszünk vele? Ha valaki őszintén szembenéz a helyzetével, akkor megláthatja, szüksége van külső segítségre. Dohányzásról leszoktató módszerre, vagy talán éppen Isten segítségére. Pál apostol elénk ad egy másik utat, egy megoldást. Azt mondja, a lélek gyümölcse az önmegtartóztatás. Galatákhoz írt levél, 5. fejezet, 23. rész. Lemondás valamiről, hogy életünk egy másik részén jobban tudjunk minőségi életet élni. Megtisztulni valamitől, elhagyni valamit, hogy például jobban bírjuk tüdővel, amikor gyermekeinkkel focizunk. Találunk-e motivációt arra, hogy változtassunk? Isten szeretete, üzenete változtat az önértékelésünkön, azon, hogy meg akarjunk felelni másoknak, hiszen talán ezért kezdtünk el dohányozni, esetleg a csoportnyomás hatására. Mindenki így csinálja, pont én maradjak ki. Lehet szembe menni az árral, ha az ember meggyőződik róla, hogy ez egészségesebb út. Lehet és szabad ezt bátran vállalni. Alkoholisták között szolgálok, és egy idő után ott, ahol ezek a gyógyító hetek vannak, rájöttek, hogy dohányosoknak is tartanak alkalmat. S vannak olyan emberek, akik mindkettő megkötöző erőből megszabadultak. Leteheted tehát te is a cigarettát, számodra is van megoldás. Ne várj addig, amikor már az orvos figyelmeztet. Keresd egy olyan közösséget, amely segítségedre lehet. Keresd Isten erejét, a lélek segítségét.
1: Igei tanítást hallottak, amelyet a Miskolci Európa Rádió szerkesztett.

Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat közvetítettük a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében. Mai témánk a dohányzás volt. Reméljük, hogy hallgatóink számára is hasznosak voltak a halottak, és sokak számára segítséget nyújtott mai műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallott.

Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

Amen. This is what it's all about right here.

0: Rádiónk hírei először címszavakban. Rádu Miroca. Románia nem kér segítséget, mielőtt meg nem tesz minden tőle telhetőt. Fenekyú. A Nemzeti Liberális Párt nem fog megszavazni olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt is részt vesz. Kelemen Hunor. Eugene Tomá kormányfőnek jelölése még vészmegoldásnak sem lenne jó. Június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transfogarasi utat. Kolozsváron a felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Románia nem kér segítséget, mielőtt meg nem tesz minden tőle telhetőt, írta tegnap a Facebook oldalán Radu Miroza ügyvédővédelmi miniszter, miután részt vett Belgiumban egy NATO konferencián. Bejegyzése szerint a szövetségi erők európai főparancsnokságán a NATO 32 tagállamának katonai képviselői előtt ismertette Románia helyzetét. Elmondta, hogy az orosz drónok folyamatosan megsértik a NATO légterét, Galacon pedig a román állampolgárok életét is veszélyeztették. Emellett arról is beszámolt, hogyan zajlik a drónelhárítás Dobrucsa térségében, milyen eszközöket használnak, milyen sebezhetőségeket azonosítottak, és milyen intézkedéseket tettek a csökkentésükre. Miroza emlékeztetett arra, hogy Románia a SAFE program keretében mintegy 3 milliárd euró értékben vásárol korszerű légvédelmi és drónelhárító rendszereket. Azonban az első szállítmányok csak körülbelül másfél év múlva érkeznek meg. A miniszter szerint Románia februárban kérte először ezt a támogatást. Most pedig már aláírt szerződésekkel is bizonyítani tudja, hogy betartja a vállalásait és jelentős mértékben hozzájárul a NATO védelméhez. A Nemzeti Liberális Párt szenátusi frakció vezetője Daniel Fenekyú tegnap kijelentette, hogy véleménye szerint pártja nem fogja támogatni Eugene Tomá miniszterelnöki jelölését, és nem fog megszavazni olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt is részt vesz. A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy a Bolozsán kormányt a Szociáldemokrata Párt, a Románok Egyesüléséhez Szövetség és a velük együtt szavazó kisebb frakciók buktatták meg bizalmatlansági indítvánnyal. Ezért szerinte nekik kell vállalniuk a kormányzás felelősségét. A Nemzeti Liberális Párt pedig korábban már bejelentette, hogy ellenzékbe vonul, ha a Szociáldemokrata Párt kormányra kerül, tette hozzá. Fenekyú elmondta, hogy a liberálisok csak a miniszterelnök jelölt megnevezése után alakítják ki hivatalos álláspontjukat az államfő javaslatáról. Továbbá közölte, hogy a Nemzeti Liberális Párt határozottan elutasítana egy technokrata kormányt. Azzal érvelt, hogy annak idején a technokrata csolos kormány megalakítása is a Szociáldemokrata Párt érdekeinek kedvezett. Ha pedig mégis ez a megoldás körvonalazódik, a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonul, és konstruktív ellenzéki politikát folytat, támogatja a helyreállítási tervhez, a SAFE programhoz és a deficit cél teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. Kelemen Hunor szerint Eugene Tomá esetleges miniszterelnöki jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert politikailag nehezen indokolható, hogy egy parlamenti képviselettel nem rendelkező párt vezetőjét bízzák meg technokrata kormány alakításával. Elmondta, hogy Nikus Ordán egyelőre nem nevezett meg hivatalosan senkit, ezért egyelőre csak sajtóértesülésekből lehet következtetni az esetleges jelölésre. Tomák úr nem keresett meg engem, nem tudom, hogy igaz-e az az egész történet a jelöléséről, jelentette ki. Kérdésre válaszolva Kelemen Hunor azt válaszolta, hogy Tomák jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert a nyugati demokráciában nem látott olyan, hogy egy parlamenten kívüli pártelnöke kapjon megbízást egy technokrata kormány megalakítására. Hangsúlyozta, hogy ezzel nem Eugene Tomákot akarja minősíteni, mert adott körülmények között akár jó miniszterelnök is lehetne. Hozzátette, ha valóban Eugene Tomák lesz a miniszterelnök jelölt, az RMDS-ben megvitatják a kérdést, de jelenleg nem látja, milyen érvekkel tudná az államfő tiszteletbeli tanácsadója megszerezni támogatásukat. Ez nem jelenti azt, hogy automatikusan ellene szavaznánk, de egy technokrata kormány most nem tudná megoldani az ország problémáit, fogalmazott a politikus. Valószínűleg június második felében nyitják meg a forgalom előtt a transzfogarasi utat a Szeben megyei Bileátó és az Árgyas megyei Piszkulnegru között, jelentette be tegnap a Brassói Regionális Útigazgatóság szóvivője. Ellekes Róbert szerint az útkarbantartók még dolgoznak a magashegyi úton lerakódott hó eltakarításán, és akkor nyitják meg újra az útszakaszt, amikor már biztonságos lesz a gépkocsi vezetők számára. A transzfogarasi út télen nem járható. 2025. október 20-án zárták le a forgalom előtt. Ősztől tavaszig csak drótkötélpályás felvonón közelíthető meg a Bileátó, az azonos nevet viselő vízeséstől. A meteorológusok szerint a fogarasi havasokban 2000 méteren fekvő tónál már csak foltokban van hó. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron felhős időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Zsoltárok könyvéből a 146. Zsoltár 8. verse.

Jézus így válaszolt nekik, Keresztelő János tanítványainak. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Lukács evangéliumából a 7. rész 22. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai műsorunk tartalmából először Isten üzenete szól hozzánk Pál apostol rómabeliekhez írott levele 12. fejezetének 9-től 13-ig terjedő versei alapján. Az ige magyarázatot Simon Döme András, a magyarországi, besenyődi, leveleki és magyi református egyházközségek lelkipásztora hirdeti közöttünk. Ezt követően a gyermekkori emlékeket felidéző hitmorzsák sorozatunk mai meghívottjával, Müller Csaba műépítésszel hallhatnak egy beszélgetést, akivel Pilbát Kincső beszélget. Most pedig hangolódjunk rá az igére, és figyeljünk nyitott szívvel Isten hozzánk intézett üzenetére.

Áldás Vékesség, Simon Dema András vagyok, a Besenyődi Leveleki Magyi Gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Róma beli gyülekezethez írott leveléből, annak is a 12. részéből, a 9-től a 13. versig terjedő szakaszából, így szól hozzánk Istennek az igéje. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok, a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban pedig álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Szeretett testvérek, pünkösd második napján jön velünk szemben ez a bibliai ige. A Szentlélek Isten pedig ezen a bibliai igén keresztül kér bennünket, hogy gondolkodjunk el egy kicsit, vajon rendben van-e a szeretet az életünkben. Úgy szeretünk, ahogyan azt elvárja tőlünk Jézus? Vagy valami teljesen másfajta szeretet van jelen az életünkben? Mert lehet valakit felszínesen szeretni. Vannak bizonyára ilyen kapcsolataink, ahol tényleg nem azért vagyunk jóban valakivel, mert annyira szeretnénk. Mert lehet valakit így felszínesen szeretni, lehet valakit csak érdekből szeretni. Amikor nem feltétlenül az embert szeretem, csak tudom, hogy származik belőle valamilyen jellegű hasznom. Teszel valami jót, és majd cserébe elvárod, hogy veled is tegyenek már valami jót. Képmutató szeretet az ilyen, amikor valaki csak azért tűnik kedvesnek, jóindulatúnak, mert mások előtt jobb fényben akar feltűnni. Te hogyan éled az életedet, szeretett testvérem? Hogyan szereted a családtagjaidat? Hogyan szereted a munkatársaidat? Amikor végig gondoljuk az emberi kapcsolatainkat, akkor emlékezz arra, hogy volt valaki, aki feltétel nélkül szeretett téged, kedves testvérem. Nem érdekelt, hogy milyen gyalázatot műveltél a múltadban. Hányszor bántottad meg a szeretteidet, hogy hányszor nem tudtál őszintén szeretni? Jézus őszintén szeretett téged, és feltétel nélkül. Az ő egyháza, ahol hallhatod az öröm hírt, pedig pünköstkor jött létre. Az egyház születés napjaként szoktuk emlegetni, hálás vagy ezért az egyházért. A mai bibliai ige arra biztat téged, hogyha tudatosult benned Jézusnak ez a feltétel nélküli szeretete, és hálás vagy ezért az egyházért, akkor szolgálj benne örömmel, és ne azért majd cserébe kapsz valamit, vagy elvársz valamit, hanem örömmel, Jézus iránti hálával. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, nem mindig tudunk őszintén szeretni. Nagyon sok esetben tényleg ilyen felszínesek a kapcsolataink. Jóba vagyunk valakivel, mert hát, ha lesz belőle valami hasznunk, jóba vagyunk valakivel, mert akkor népszerűnek érezzük magunkat a munkahelyen, vagy az iskolában. Próbálunk jobban lenni valakivel, mert úgy vagyunk vele, ahogyan a régiek mondták, akkor majd jön nekem egyel, és nem vagyunk őszinték ilyenkor. Ez nem őszinte szeretet. És köszönjük, hogy adod elénk fiatban a példát, ki őszinte, feltétel nélküli szeretettel szeretett bennünket, aki nem azért vállalta a keresztet, mert ő ezt annyira élvezte volna, hanem azért vállalta, mert mindennél jobban szeretett bennünket, és nem kapott ő ezért idézőjelben semmit. A hálánkat tudjuk neki adni, de mi ezt nem tudtuk volna megtenni. Éppen ezért arra kérünk pünkös szent ünnepén, hogy amennyire rajtunk áll, és amennyire rajtunk múlik, és amennyire engeded a szent lelked által, ami szívünknek a mozgató rugóit, alakítsd át, hogy őszintébbek lehessünk, és tisztábban gondolkodhassunk.
Így szeretnénk kérni, hogy hallgass meg bennünket. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Simon Döme András, a magyarországi Besenyődi, Leveleki és Magyi református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk a Pál apostol romabeliekhez írott levele 12. fejezetének a 9-től 13-ig terjedő versei alapján.

Műsorunkat a Hitmozsák sorozattal folytatjuk, mai vendégünk Müller Csaba műépítész, akivel Pilbát Kincső beszélgetett. Az interjúból megismerhetjük, hogyan alakult ki a tervezőben a hit, a múltrendszer vallás ellenes légkör ellenére is, amikor a hatalom még kötelező vasárnapi szakkörökkel próbálta távol tartani a gyermekeket a templomtól.

0: Köszöntjük következő vendégünket, Müller Csaba műépítészt, tervezőt. Mi a legelső gyerekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik? Legyen ez egy templomképe, egy felolvasott bibliai történet, egy igevers esetleg, amire vissza tud emlékezni?
1: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk. A múlt rendszerben voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést. Megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szentgyörgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba. Nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam. És a templom az egy magaslaton van, a református templom, tehát egy színterem veszi körül egy fal, egy kapun kell bemenni, és lépcsőn haladtunk felfele a templom felé. Bent az a hangulat, egy református templomnak a puritán szépsége, fehér falak, és az a hang, az az átélés, ami jellemezte a tiszteletesnek a prédikációját. Ez minden értelmen felül hatott az én gyermeki lelkemre. Nem is biztos, hogy értettem mindent, amit mondott, de ahogy mondta, ez az átélés, ez teljesen más volt, és lelkileg sokkal közelebb volt, mint amit mondjuk az akkori rendszerben, kommunista rendszer, materialista alapfelfogású rendszerben az iskolában lehetett tapasztalni. Ugyanakkor nagymamámnak az a tisztelete, vagy viszonyulása ehhez az egész a valláshoz, meg mindenhez, ahogy amilyen elismeréssel, vagy csodálattal beszélt, még a tiszteletes családjáról is mindig mi történt vele. Tehát ezek mind hatással voltak, és tulajdonképpen csirái voltak annak a hitnek, amire jutottam mostanig ezzel kapcsolatban.
0: És nem tudom, hogy voltak akkoriban a vallásórák, vagy voltak-e, mennyire voltak, de ha becsukja a szemét, és felidéz egy vallásórát, vagy akár egy ige hirdetést a templomban, akkor mi az az első érzés, illat, vagy hang, ami eszébe jut?
1: Hát vallásórákra nem jártunk. A vallásórákat tartottak a egyházközségek, tehát előfordulhatott, hogy valaki jár, de hát ez többnyire, mivel nem nézték jó szemmel, mondjuk a rendszer is igyekezett mindent megtenni, hogy ettől eltérítse az embereket. Hát vasárnap mindig iskolai foglalkozások voltak, mindenféle ilyen-olyan körök, aminek azért a hátsó szándéka az is volt, hogy ne a templomba menjenek, vagy vallásórára, hanem másfelé irányítsák a gyerekeknek a figyelmét. Úgyhogy ez kimaradt az életemből, viszont nagyon sok minden megalapozza ezt. Ilyenek például rám nagy hatással voltak a mesék, a Grimm mesék, amik ugye még talán egy kereszténység előtti hitből származnak, de ugyanakkor megvannak benne azok a sajátosságok, amik elindítják a gyerek képzelő erejét, és abba az irányba terelik, hogy a körülötte tapasztalható, látható világ fölött egy sokkal komplexebb világ van, bölcsesség van, és ami alapja annak, hogy utána az értelmével is e felé tudjon haladni. Hát azt mondhatnám, hogy ezek a mesében megjelenő tündérektől elkezdve angyalokig, ördögig,

0: pici gyerekkoromban inkább katolikus, aztán miután nagymamámnál laktam, akkor inkább református, úgyhogy mindkét templomi hangulatot megtapasztaltam. Hát ott, ami meghatott például egy katolikus templomban, az a különleges intonáció, különleges hangulat, és hát mindkét templomban az éneklés, az orgona szó, ez az, ami nagyon megható volt.
1: Fel tud-e idézni valamiféle bibliai történetet vagy mondatot, ami így gyermekként még akár mesének tűnt, de iránytűvé vált az életében, a személyes életében vagy a munkássága terén?
0: Hát az egész szenvedés történet biztos szenvedés története, de persze nem gyerekkoromhoz kötődik, hanem későbbi, már felnőtt koromban. Hát a legmeghatóbb történet, hogyha így átélem az egész folyamatot, ezeket a stációkat beleélem magam, akkor legmegrázóbb Krisztus szavai, utolsó szavai, amikor teljesen emberré lett. Hát ez az egész létünknek a legdrámai pillanata, hogy mindenkinek az életében be fog következni egy ilyen. Na de hát nem ez a vége a történetnek.
1: És ha beülhetne ma az iskolapadba a tizenévesek közé, akkor mit mondana, hogy miért figyeljenek vallásórán? Akár tekintettel arra, amit ön fiatalként ezzel kapcsolatban átélt.
0: Azt kellene mondanom ezeknek a gyerekeknek, hogy ezt a lehetőséget, hogy megadatik, tehát tudva azt, mivel átéltük azt az időszakot, amikor ez egy nem kívánt dolog volt, amikor ezt mindenképpen szerették volna, hogyha elfelejtik az emberek, túllépnek ezen, mindent megtettek ilyen értelemben. Ezzel szemben most lehetőségük van a Bibliát megismerni. Lehetőségük van egy erre a célra gyönyörűen évszázadokon keresztül felépített építményben, közösségben megélni ezt, és ezt gyakorolni. Hát ez egy olyan lehetőség, amit igazán csak azt tud értékelni, aki vagy élt olyan időszakokban, amikor ez nem így volt, vagy látja azt, hogy mi történik olyan helyeken, tőlünk sokkal nyugatabbra, ahol gótikus templomokat bontanak le, dozerelnek le, mert már az emberek nem tartják fontosnak, vagy átalakítják. Tehát azt mondanám nekik, hogy ezt nagyon meg kéne becsülni, hogy erre lehetőségük van.

Keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez közeledünk. Hallhattuk Simon Döme András, református lelkipásztor igei gondolatait, majd a Hitmorzsák sorozatunkban Müller Csaba műépítésszel készült interjút kísérhettük figyelemmel. Útravalóul a mai fiataloknak azt üzeni a tervező, hogy a mostani vallásszabadságot és a közösség megtartó erejét nagyon meg kell becsülni. Hiszen a hit szabad megélése ma már a mi felelősségünk és döntésünk is. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: szavazók kisebb frakciók buktatták meg bizalmatlansági indítvánnyal. Ezért szerinte nekik kell vállalniuk a kormányzás felelősségét. A Nemzeti Liberális Párt pedig korábban már bejelentette, hogy ellenzékbe vonul, ha a Szociáldemokrata Párt kormányra kerül, tette hozzá. Fenekő elmondta, hogy a liberálisok csak a miniszterelnök jelölt megnevezése után alakítják ki hivatalos álláspontjukat az államfő javaslatáról. Továbbá közölte, hogy a Nemzeti Liberális Párt határozottan elutasítana egy technokrata kormányt. Azzal érvelt, hogy annak idején a technokrata csolos kormány megalakítása is a Szociáldemokrata Párt érdekeinek kedvezett. Ha pedig mégis ez a megoldás körvonalazódik, a Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonul, és konstruktív ellenzéki politikát folytat, támogatja a helyreállítási tervhez, a SZÉF programhoz és a deficit cél teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. Kelemen Hunor szerint Eugene Tomák esetleges miniszterelnöki jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert politikailag nehezen indokolható, hogy egy parlamenti képviselettel nem rendelkező párt vezetőjét bízzák meg technokrata kormány alakításával. Elmondta, hogy Nikus Ordán egyelőre nem nevezett meg hivatalosan senkit, ezért egyelőre csak sajtóértesülésekből lehet következtetni az esetleges jelölésre. Tomák úr nem keresett meg engem, nem tudom, hogy igaz-e ez az egész történet a jelöléséről, jelentette ki. Kérdésre válaszolva Kelemen Hunor azt válaszolta, hogy Tomák jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert a nyugati demokráciában nem látott olyan, hogy egy parlamenten kívüli pártelnöke kapjon megbízást egy technokrata kormány megalakítására. Hangsúlyozta, hogy ezzel nem Eugene Tomákot akarja minősíteni, mert adott körülmények között akár jó miniszterelnök is lehetne. Hozzátette, ha valóban Eugene Tomák lesz a miniszterelnök jelölt, az RMDS-ben megvitatják a kérdést, de jelenleg nem látja, milyen érvekkel tudná az államfő tiszteletbeli tanácsadója megszerezni támogatásukat. Ez nem jelenti azt, hogy automatikusan ellene szavaznánk, de egy technokrata kormány most nem tudná megoldani az ország problémáit, fogalmazott a politikus. Valószínűleg június második felében nyitják meg a forgalom előtt a transzfogarasi utat a Szeben megyei Bileátó és az Árgyas megyei Piszkulnegru között, jelentette be tegnap a Brassói Regionális Útigazgatóság szóvivője. Ellekes Robert szerint az útkarbantartók még dolgoznak a magashegyi úton lerakódott hó eltakarításán, és akkor nyitják meg újra az útszakaszt, amikor már biztonságos lesz a gépkocsi vezetők számára. A transzfogarasi út télen nem járható. 2025. október 20-án zárták le a forgalom előtt. Ősztől tavaszig csak drótkötélpályás felvonón közelíthető meg a Bileátó, az azonos nevet viselő vízeséstől. A meteorológusok szerint a fogarasi havasokban 2000 méteren fekvő tónál már csak foltokban van hó. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron felhős időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ázsia Pressz hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Zsoltárok könyvéből a 146. Zsoltár 8.

Jézus így válaszolt nekik, Keresztelő János tanítványainak. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Lukács evangéliumából a 7. rész 22. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
7: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
7: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
8: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
9: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
10: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
9: Házalófazék.
10: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit június 3-án szerda déli magazin műsorunkban Kármán József magyar író gondolatával, aki 1795-ben ezen a napon hunyt el. A legnagyobb boldogság és unalmas teher, ha azt mással nem közölhetjük. Így szól a mai nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most pedig nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a következő közel 3 órában. Hamarosan a mai áhítatot hallgatjuk meg Ungvári Szende tolmácsolásában, majd kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük. Zöld percek rovatunkban ma a méhek világával ismerkedhetünk meg közelebbről. Maki Ferenc méhésszel beszélget Lukács Orsolya. 13 órakor híreket mondunk, 13 óra 15 perckor pedig mesekosár rovatunkkal várjuk legkisebb hallgatóinkat, amelyben a Hókirály című mesét mondjuk el, és természetesen egy kis gyermekzene is lesz. Ezt követően vasárnapi zenélőköntös rovatunkat ismételjük meg, amelyet ezúttal is Nagy Ibolya szerkesztett. A klasszicizmus atyának tekintett Joseph Haydn mestere volt a zenei humornak és meglepetéseknek is. A zenélőköntös májusi utolsó műsorában ezek kísértenek zenén túl, sőt, Haydn életén túl is, a zeneszerző halálának évfordulója alkalmából. Nevének zenei hangokká átalakított betűi francia zongoradarabok témáiként zárják a Haydneum Magyar Régi Zene Központra is kitérő fordulatos műsort. 14 órakor mi pedig hírekkel folytatjuk, mai versrovatunk Reményik Sándor Hála című alkotásával jelentkezik. 14 óra 20 perctől pedig Keresztény Élet felekezetközi műsorunkkal várja önöket rádió közelbe, Szecsődi Árpád munkatársunk. Erre számíthatnak itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon egészen 15 óráig. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve elérhetnek telefonon is a 0264-44-1968-as számot tárcsázva, vagy írjanak az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre. Ha személyesen keresnének meg, akkor várjuk önöket a Konstanca utca 1-3 szám alá. Visszahallgathatják interjúinkat, műsorainkat Spotify csatornánkon, itt keressék az Agnus Rádiót, vagy SoundCloudon is. Most pedig hallgassuk meg a mai áhítatot, amelyet Ungvári Szende tolmácsol.

A mai Áida címe: Új életszakasz. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor könyve 3. fejezetének első verse.

A mai áhítat szerzője Nicholas Parrish, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Mikor befejeztem az egyetemet, azon gondolkodtam, merre tovább. Az iskolában adott volt a napi ritmus, a keretek és a cél, hogy diplomát szerezzek. De miután lediplomáztam, hirtelen végtelen lehetőség állt előttem. Nem tudtam eldönteni, hogy rögtön munkába álljak-e, hagyjak ki egy évet és önkénteskedjek, vagy folytassam a tanulmányaimat mesterképzésen. Sok fiatalnak okoz nehézséget a diploma utáni új életszakaszhoz való alkalmazkodás. Ábrahám életében is számos ilyen új szakasz volt. 75 éven át a maga megszokott rendje szerint élt, amikor is Isten elhívta. Megélte a várakozás, a gyász, az öröm és az Istenbe vetett bizalom időszakait. 24 év telt el Isten ígérete, miszerint utódai annyian lesznek, mint az égen a csillagok, és fia Izsák születése között. A különböző életszakaszok az élet természetes részei. Keresztényként azzal a hittel léphetünk be ezekbe az időszakokba, hogy minden Isten célja szerint fog alakulni. Isten folyamatosan formál minket a változó élethelyzetekben, hogy egyre jobban ismerjük és szolgáljuk őt.

Imádkozzunk! Drága Istenünk, erősíts meg hitünket, hogy készek legyünk követni téged, bárhová is vezetsz. Ámen.

Az élet változik, de én egy változtathatatlan Istenben találok támaszt, hangsúlyozza Nicholas Parrish, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a friss diplomásokért.

A mai áhítatot Ungvári Szendétől hallottuk, utána pedig Agrár Együttes zenélt. A következőben a mai naphoz kapcsolódó érdekességekről, évfordulókról, eseményekről hallhatunk a kalendáriumban Lőrinc Annától.

Lőrinc Anna vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió június 3-ai kalendáriumában. Június 3-át írunk, ez az év 154. szökőévben 155. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 211 nap van hátra. Tekintsük át először, hogy milyen történelmi események kötődnek a mai naphoz. A mai napon 1239-ben teljes napfogyatkozás volt. 1965. június 3-án volt az amerikaiak első űrsétája, Edward White, a Gemini 4 űrhajósa 20 percet tölt kint az űrben, 2 hónappal az első űrséta a szovjet Alexej Leonov után. 1980. június 3-án Farkas Bertalan az első és eddig egyetlen magyar űrhajós a Soyuz 35 fedélzetén visszaérkezik a világűrből. A mai napon 1098-ban a keresztes lovagok az első keresztes hadjárat során elfoglalják Antiókiát Törökországban. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 3-ához kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres születtei. 1931. június 3-án született Raúl Castro Ruz, kubai politikus, Fidel Castro testvére. A mai napon 1926-ban megszületett Allen Ginsberg, amerikai költő, a hippik atya, aki járt Magyarországon. Botrányokban, tragikus és groteszk eseményekben gazdag élete volt. Kiérdemelte a beat nemzedék pápája, a hippik atya, a szabad szerelem Buddhája nevet, mindenféle hatalom ellen tiltakozott, hitt a szabad szerelemben és kereste a zen buddhista üdvözülést. 1899. június 3-án megszületett Békési György, magyar származás, Nobel békedíjas biofizikus. 1925. június 3-án megszületett Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Olyan vígjátékokban láthattuk, mint a Minden lében két kanál, és a Van, aki forrón szereti. A mai napon 1895-ben látta meg a napvilágot Korda Zoltán, magyar származású angol filmrendező. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most tekintsük át azoknak a híres embereknek a listáját, akik a mai napon hunytak el. 1795. június 3-án meghalt Kármán József író. Az író főműve a Fanni hagyományai című regény az úgynevezett levélregény műfaját képviseli a magyar irodalomban. A napló és levélformában írt szentimentális regény rendkívül finom lélektani elemzésével tűnik ki. 2007-ben a mai napon meghalt Darvas Iván, kétszeres Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Nemzet színésze. Érdemes és kiváló művész. Eredeti nevén Darvas Szilárd. A mai napon 2016-ban hunyt el Muhammad Ali, olimpiai és világbajnok, amerikai nehéz súlyú ökölvívó, polgárjogi aktivista, az ENSZ békenagykövete. 1967-ben megtagadta a katonai szolgálatot, ezért a tettéért 5 évi börtönre, illetve 10.000 dollár pénzbírságra ítélték. A Boxvilágszövetség pedig megfosztotta bajnoki címétől. 1924. június 3-án meghalt Franz Kafka, cseh író. A 20. századi irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. Műveiben az irodalmi realizmus és a fantasztikum keveredik. Műveinek tipikus szereplője az elszigetelt ember, aki bizarr vagy szürreális helyzetekbe jut, érinthetetlen, bürokratikus hatalmakkal kerül szembe. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek elhalálozásuk június 3-ához köthető. Ezek voltak a június 3-ához kötődő fontosabb kalendáriumi események.

0: A napkalendáriumát Lőrinc Annával lapoztuk, most pedig ő köszönti a nap ünnepeljeit.
1: A mai napon, június 3-án a következő névnapokat ünnepeljük. Cecília, Kevin és Matild. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Cecília latin eredetű női név, a Cecilius római nemzetségnévből származó férfi nevek női párja. A név alapszavának jelentése vak, férfi párja Cecilián. A Kevin ír eredetű férfi név. Jelentése kellemes, jó születés, vagy kedvesnek, csinosnak született. A Matild germán eredetű női név, jelentése hatalom, harc. Köszöntjük tehát június 3-án minden Cecília, Kevin és Matild nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

Pintér Béla Isten arca című dala szólt a mai nap ünnepeltjeinek. Isten éltesse őket. Hamarosan zöld percek rovatunkkal folytatjuk, előtte azonban az Erdélyi Hagyományok Háza felhívását. Mondom el hallgatóinknak, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány kolozsvári területi irodája meghirdeti az idei önkéntes programját, amelynek fókuszában a fiatalok szakmai edukációja és egy új értékteremtő közösség felépítése áll. Az intézmény küldetése a professzionális, kulturális tudás átadás, így a program célja túlmutat a hagyományos segítségnyújtáson. A 16 és 22 év közötti fiatalok valós tapasztalatot szerezhetnek a rendezvényszervezés, a kommunikáció és a kulturális menedzsment területén. A résztvevők a szakmai tréningek mellett közvetlen betekintést nyernek a régió kiemelt kulturális eseményeinek kulisszái mögé, a legaktívabb önkénteseket pedig az alapítvány nyári fesztivál belépőkkel és exkluzív programokkal jutalmazza. A programra korlátozott számban 20-30 főt tudnak fogadni, hogy a minőségi személyes mentorálást biztosítani tudják. A jelentkezési határidő június 5-e, a személyes interjúk pedig június 8-a és 12-e között zajlanak majd, az eredményhirdetés pedig június 12-én várható. Részleteket és a jelentkezési űrlapot megtalálják az ehh.ro honlapon.

0: Most pedig zöld percek rovatunkkal folytatjuk déli műsorunkat. Mai zöld percek rovatunkban a méhekkel fogunk jobban megismerkedni Maki Ferenc méhész segítségével, a szerkesztő Lukács Olsolya a 2023. május 31-i rovatot hallgatjuk újra.
1: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
2: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld Percek rovatában. Zöld Percek.
2: Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Zöld Percek rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Mai Zöld Percek rovatunkban a méhekkel fogunk egy kicsit jobban megismerkedni, amelyben Maki Ferenc méhész lesz segítségünkre.

De először nézzük, milyen hírek keringenek az országban és a nagyvilágban egyaránt. Az új csernavodai reaktorénál nagyobb kapacitású napelemparkot építenek Romániában. Egy olyan fotovoltaikus park épül Romániában, amelynek villamos energia termelő kapacitása nagyobb lesz, mint a csernavodai reaktoré, közölte George Sergiu Nicolescu, a Nemzeti Energiaszabályozó Hatóság elnöke. Ez az eddigi legnagyobb, körülbelül 1050 megawattos fotovoltaikus park lesz Romániában, egy nagyon nagy beruházás. Nagyobb beépített kapacitás jelent, mint az újonnan épülő csernavodai reaktoré. Mutatott rá az Andre elnöke, akinek nyilatkozatát a Digi24 idézi. Az energiaszabályozó hatóság elnöke azt is világossá tette, hogy a beruházás más befektetéseket is igényel, amelyeket pótolni kellene ahhoz, hogy ne tolódjon el a függőség a világ más részein gyártott berendezések irányába. Szerinte fontos volna, hogy Romániának legyen egy nagy kapacitású fotovoltaikus panelgyára, amely kiszolgálja az itteni piacot. Nicolescu a 4. romániai Solar Summit 2023 elnevezésű rendezvényén osztatta meg a hallgatósággal véleményét, amely szerint, ha ezek a feltételek teljesülnek, Románia nagyon fontos termelő lehet, és más piacokat is ki tudna szolgálni, mivel stratégiai helyzete ezt lehetővé teszi. Úgy gondolom, hogy Romániában nincs olyan gyár, ahol fotovoltaikus paneleket lehetne gyártani ilyen nagy mennyiségben, és ezt a hiányosságot sürgősen pótolni kellene. Ha ilyen beruházásaink lesznek, akkor nem csak a hazai piacot tudjuk kiszolgálni, hanem a regionális keresletet is le tudnánk fedni, tette hozzá az Andre vezetője.

Másfél millió méhcsalád van Románia kaptáraiban, ezzel első helyet foglal el az EU-ban. 2020-ban 8,1 millió méhcsaládot tartottak számon hivatalosan az Európai Unióban, és ezek 18,5%-a romániai méhészek kaptáraiban volt, közölte az Uniós Statisztikai Hivatal, amelynek az adatait az Agerpress közölte. Az Eurostat adatai szerint 2020-ban másfél millió méhcsalád volt a romániai kaptárakban, és ezzel az első helyet foglalta el az ország az uniós tagállamok rangsorában. A további sorrend Olaszország és Görögország, mindkettő körülbelül 1 millió méhcsaláddal, Spanyolország és Bulgária körülbelül 900 ezer méhcsaláddal, valamint Portugália 700 ezer méhcsaláddal. Régiók szerinti lebontásban Spanyolország Extremadura tartománya vezet, 300.200 méhcsalád, ez Portugália északi régiója és Románia északnyugati régiója, 250.510 család követi. Az Eurostat azonban megjegyezte, hogy ezek az adatok nem adnak teljes képet az EU méh állományáról, mivel csak a gazdaságokban levő méhcsaládokat veszik figyelembe. Ugyanakkor Németországban például a méhcsaládok nem számítanak a farmok részének. Annak ellenére, hogy a számok azt mutatják, Romániában sokan élnek a méhészetből, a gazdáknak sok akadállyal kell megküzdeniük. Kiderült, hogy a hazai méhészetet tönkrevágja az olcsó, Ukrajnából importált méz, illetve a kínai hamisítványok. Románia eddig jelentős exportőr volt, de a megkérdezett méhészek szerint sokan most már a feladás határán vannak. Az Európai Unióba érkező méz jelentős része 46%-a hamisítvány, derült ki az Európai Bizottság közös kutatóközpontjának friss jelentéséből. A kutatóközpont az Európai Csalás elleni Hivatallal közösen vizsgálta az EP Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának a megbízásából. Idén április 5-én az Európai Bizottság üdvözölte a Mentsük meg a méheket és a mezőgazdasági termelőket, méhbarát mezőgazdaságot, az egészséges környezetért elnevezési civil kezdeményezést, és elismerte annak jelentőségét, tekintve, hogy az éghajlatváltozás, a környezetszennyezés és a biológiai sokféleség csökkenése egyre nagyobb kihívások elé állítja az európai mezőgazdaságot és élelmezés biztonságot. Az EB szerint a polgári kezdeményezés sikere egyértelműen igazolja, hogy a beporzók, a biológiai sokféleség és a fenntartható mezőgazdaság érdekét szolgáló intézkedések széleskörű társadalmi támogatottságot élveznek. Ezért felszólította az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy haladéktalanul jusson megállapodásra a benyújtott jogszabályjavaslatokról, amelyek hozzájárulnak majd a beporzó rovarok védelméhez és helyreállításához Európában. A méhek világnapját május 20-án ünneplik, hogy felhívják a figyelmet a méhek fontosságára az emberiség számára, valamint a méhek és más beporzók védelmének szükségességére.

2080-ra minden harmadik ember extrém hőség által sújtott területen fog élni. Egy új tanulmány szerint 2080-ra a világ népességének egyharmada életveszélyes, extrém hőség által sújtott területen fog élni, ha a globális felmelegedés a jelenlegi ütemben halad tovább. Az egész nyugat-afrikai övezet és a Perzsa-öböl menti országok a szélsőséges forróságú zónába kerülnek, írja a Bloomberg. Az Exeteri Egyetem globális rendszerének intézetének kutatói, akiknek a felmérését ismerteti a hírügynökség, megállapították, hogy az évszázad utolsó két évtizedében a globális átlaghőmérsékletnek 2,7 Celsius fokos emelkedése várható. Az ember számára nem elviselhető meleg a meghatározás szerint ott van, ahol az éves átlaghőmérséklet meghaladja a 29 Celsius fokot. A magasabb hőmérséklet több halálesetet fog okozni, csökkenti a termelékenységet és alacsonyabb terméshozamot, fokozott migrációt és a fertőző betegségek gyors terjedését eredményezi. Az érintettek abszolút számát tekintve India, Nigéria és Indonézia szenvedi majd el a legsúlyosabb hatást, ahol 600 millió, 300 millió, illetve 100 millió lakost fog súlyosan érinteni a hőmérsékletnek a tűréshatár fölé való emelkedése. Az, hogy az országok és polgáraik képesek lesznek-e ellenállni a szélsőséges hőségnek, nagy mértékben függ majd a gazdasági helyzetüktől. Ha a világ eléggé csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását ahhoz, hogy a globális felmelegedést 1,5 Celsius fokra korlátozza, akkor Indiában 90 millióra, Nigériában 40 millióra, Indonéziában pedig 5 millióra csökkenne a veszélyes hőség által érintett emberek száma. Híreinkhez a transtelex.ro hírportál értesüléseit használtam fel.

0: Beszélgetek a méhekről és az ő életükről.
1: Ma egy olyan kis élőlényről fogunk beszélni, amivel minden nap találkozhatunk, akár városon, akár falon, akár kimegyünk a természetbe. Ezek nem mások, mint a méhek. Ismerkedjünk meg velük egy picit. Azt tudjuk, hogy nagyon szervezettek, és nagyon szervezett az ő életmódjuk, de miből is áll ez a szervezettség?
2: Hát alapjában véve úgy a méhek, mint más csoportos állatok nagyon szervezettek, tehát ez evolúciós folyamat eredménye. A méhek esetében igazából úgy épül fel, mintha egy társadalom lenne, egy mini társadalom, tehát van egy anya, amely ugye nem főnök, hanem egy összetartó ereje van a feromonok meg egyéb által, de nincs főnök szerepe, tehát neki a faj továbbvívése a szerepe, gyakorlatilag petézik, tehát az a legfontosabb tulajdonsága, hogy utódokat hoz létre. Vannak dolgozók, amelyek az életük folyán különböző funkciókon mennek át, tehát a legfiatalabbak azok dajkaként kezdik, majd takarítanak a kaptárba, majd később viaszt építenek, tehát viaszt választanak ki és építenek, és az életük végén kezdenek, válnak hordóvá, tehát hogy kirepülnek és nektárt, illetve pollent hordanak.
1: Hogyan döntik el mondjuk, hogy ki lesz a dolgozó, és ki lesz az, akit követnek, ugye a petéző?
2: Ez igazából biológiai szempontból ugyanolyan petéből lesz a dolgozó is, és az anya is. Tehát genetikailag azonosak. A különbség ott dől el, hogy azokat a petéket, amelyeket kiválasztják majd a dolgozók, vagy a dajkák, hogy anyának neveljék, azt másként etetik a harmadik nap után is, mert az első három nap ugyanazt a mépempőt kapja minden lárva, viszont az anyát végig mépempővel etetik, a többi meg egy egyszerűbb pollen meg méz keverékkel.
1: Mitől működik jól egy méh család?
2: Hát gondolom, főleg genetika, jó természeti adottság. Ki szokták válogatni a méhészek, illetve vannak anyanevelők, akinek külön az a szerepe, hogy jó vonalakat tenyészenek, tehát pontozzák az agresszivitást, vagy pedig a nyugalmat, takarítási ösztönt, nyilván, hogy mennyit hordanak. Tehát van egy ilyen pontrendszer, ami alapján kiválasztják a legjobbakat, és azokat próbálják továbbvinni. Tehát azoknak a lányait.
1: Hány méhből áll egy ilyen család, vagy nálad hogy épül fel ez?
2: Általában ez változik, tehát szezontól függ. A telelő család olyan 4-5-6 ezer általában, és ilyenkor szezonra felmegy 50-60 ezerre, akár többre is, tehát nagyon nagy különbségek vannak.
1: Mennyi ideig élnek?
2: Általában szezonban, tehát tavasztól őszig olyan 30-40 nap, max. 50, tehát ez is a terheléstől függ, hogyha egy méh nagyon sokat dolgozik, tehát halálra dolgozza magát. Viszont az utolsó generáció, amelyik áttelel, az 160-180 napot, tehát az októbertől, szeptembertől, márciusig kb.
1: És az életük alatt mennyi mézet tudnak elkészíteni? Egy méh?
2: Egy méh, hát nem tudom, talán egy cseppet, tehát nagyon... Tehát itt a nagy számok törvénye, tehát nagyon kis milligramokba lehet kiszámolni, hogy mennyit képes behordani egy méh, de ezt mikor 20-30 ezer méh teszi, akkor már elég jelentős számok jöhetnek össze.
1: Ha már szóba jött a méz, akkor hogyan is készül? Hogy tud egy ilyen kis lény előállítani egy ilyen finomságot?
2: Tehát a méz az igazából nektárból készül, amit a virág állít elő, tehát különböző virágok azért, hogy a beporzókat magukhoz vonzák, nektárra, tehát cukorra jutalmazzák meg a beporzókat. A méz az csak behordja és dehidratálja, tehát feldolgozza. Nyilván le is bontja a cukrokat, enzimeket ad hozzá. Azt jelenti, hogy a kaptárban, amikor beviszik, ez kb. Egy 50%-os plusz-minusz cukoroldat, amit addig egyrészt szellőztetéssel, párologtatással, másrészt hát igazából lenyelik és visszaöklendezik, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy egyik a másiknak a szájából, tehát a méz így megjárt, így kerülnek hozzá azok az enzimek, amelyek lebontják a komplex cukrokat egyszerű cukrokká.
1: Hogyan tájékozódnak a méhek? Hogyan választják ki azt, hogy melyik virág a megfelelő számukra?
2: Tehát a tájékozódásuk az egy elég komplex, mert talból látják a polarizált fényt. Tehát azt jelenti, hogy amikor a felhő eltakarja a napot, akkor is tudják, hogy hol van. És mindig pontosan tudják a kaptár és a nap és a köztük levő szöget és távolságot. Tehát így, és ezt át is tudják adni, le tudják kommunikálni a többieknek. Tegyük fel, el tudják mondani, hogy milyen irányba, milyen távolságra van egy jó mező. Tehát

0: mindig azt válasszák, ahol bőség van. Tehát a logikus, tehát hogy ösztönös is, meg logikus is, hogy olyan virágokat, meg olyan termése mennek, amiből a legtöbb van, és a legközelebb van. Tehát, hogy valahogy úgy számolják, hogy az egész ilyen gazdaságos legyen.
1: Jó, hogy mondtad, hogy kommunikálnak, de hogyan kommunikálnak?
0: Konkrétan van egy táncuk, amely egy 8-as, amelynek, tehát körbefutnak egy ilyen 8-asra hasonlító pályán. Tehát a 8-asnak az átlója, hogy a szöget írja le a virágmező fele, és a táncnak az intenzitása, a távolságot. Ezt emberileg is meg lehet fejteni konkrétan. Tehát ha valaki levideózza, és nagyjából tudja, hogy mi mit jelent, akkor megtalálja ezt a pontot, amit leírnak. Tehát ez meg van fejtve, ez a kommunikáció. Ez egyik kommunikáció, mert nyilván vannak más, tehát van feromon alapú kommunikáció, meg például, hogyha egy rajt befog az ember és beteszi egy új kaptárba, vagy valami mozgás történik, arrébb teszünk egy kaptárt, egyből megjelennek a méhek, elkezdenek szellőztetni a bejáratnál, úgyhogy behúzzák a potrohukat, hogy több feromon tudjon kijönni, és az a célja ennek, hogy a többiek könnyebben megtalálják őket ilyen alapon. Tehát a 10 centit mozdít az ember egy kaptáron, már egyből észreveszik, és már jeleznek, hogy könnyebben megtalálják őket a hazatérők. Tehát ez neki nagyon pontos a hely. Tehát nem a kaptár színe számít, hanem az, hogy hol van. Tehát ha egy kicsit elmozdítja az ember, vagy kicseréli, nem a saját kaptárukba, hanem a saját helyükre, mint pozíciót.
2: Szoktak egymástól rabolni, vagy mondjuk összeverekedni?
0: Tehát a méheknél ez az elég tudat valahogy nem létezik, és főleg, hogyha a természetben már nincs nektár, vagy nincs virágpor össze, mikor szárazság van, nagyon kell ügyelni, hogy ne rabolják ki egymást, mert ugye igyekeznek minél többet begyűjteni, és kutatják egymást, és leszoktuk szűkíteni őket, hogy a nagyon szűk bejárat legyen össze, ami azt jelenti, hogy akkor az őrök könnyebben tudják kontrollálni a betolakodókat. Ha véletlenül egy gyenge család, vagy anyátlan, vagy valamilyen gond van, akkor azt leülik az anyát, és ha egy anyátlan család, az már nincs mi összetartsa. Tehát azok igazából megadják magukat, és hozzácsatlakoznak a rablókhoz, és tehát egy ilyen elég csúnya folyamat lesz, hogyha...
1: És nincs olyan tényleg most így, hogy a családon belül mondjuk kijelölnek egy új anyát, vagy ilyesmi nem létezik nálunk?
0: Van ilyen, de egy dolgozóban nem lehet már soha anya, mert nincs petefészke kialakulva. Tehát ahhoz, hogy érett petefészke legyen, ahhoz lárva korától egész, tehát 16 napot tart, amíg egy petéből anya lesz, végig mépempővel kell táplálni. Tehát ezt már pete vagy álca lárva korában döntik el, hogy miből mit nevelnek. Ilyenkor szezonban, amikor kezdenek rajozni, akkor az anya mindig pár petét anyabölcsőbe vagy magba rak, amit külön úgy nevelnek, hogy abból legyenek az új anyák. Az öreg anya, tehát könyv szerint, mert nem mindig itt történik, mert vannak utórajok is szűzanyákkal, de az öreg anya általában kirepül a fél állománya, ez egy raj, és marad egy szűzanya benn, ami majd bepárzik, és viszi tovább a vonalat. Elméletileg, mert van, amikor sérülhetnek anyák, akkor leváltják, tehát hogy elég komplex a dolog. Tehát ha például valamelyiket megfogom az anyát, mikor megfestem, vagy valami lettörik a lába, a legtöbb esetben látják a méhek, hogy sérült, és leváltják. Tehát azt jelenti, hogy váltó bölcsöket húznak, és ilyenkor általában csendes váltás van, tehát pár hónapig, hétig a két anya egymás mellett is működhet, de ez általában ritka, tehát viszonylag ritka. Meg amikor kikelnek, mert általában sok bölcső van, tehát egyből leszúrják egymást, amelyik leghamarabb kikel, az meccs próbálja a többit megszúrni meg. Tehát nem olyan idilli a helyzet, hogy...
1: A családon belül...
0: Igen, de ez igazából minden azt szolgálja, hogy a faj túléljen. Ha megsérül egy mű, azt egyből kidobják, ott ilyen spártai az egész, tehát nincs mit... De ez érthető, mert ugye a betegségek még minden tönkre tehetné őket, tehát nagyon fontos ez, hogy...
1: És az a kidobott méh, az el is hagyja úgy a családot, vagy ezt hogy
0: az igen, képzelni? Annak vége, tehát annak vége.
1: És az meg is halad.
0: Ja, de az már olyan is, hogy nem életképes, tehát mit tudom, ha megsérül vagy. Nyilván az öreg méhek állítólag kinn alszanak, most nem tudom igaz, hogy nem, hogy ha elpusztulnak, akkor ne terheljék a családot még az, hogy a hullákat kihordják, tehát... meg szemetet, meg mindent, egy darab nájlont, vagy leveleket, ha tudják, amelyek kihúzzák a kaptárba, nem? Tehát takarítanak egyfolytában. Sőt, van, amikor lerágják a nájlont, és úgy húzzák ki darabokba, vagy valami, ha bekerül ilyen idegen anyag, ami nem fa, vagy viasz, vagy ilyesmi.
1: Szóval akkor ők rendben tartják
0: igen.
1: a helyüket.
0: Igen. Itt is vannak különböző szintek, hogy melyik mennyire takarít. Ez fontos, hogy a betegségek ellenállóbbak itt.
1: Olvastam olyat, hogy csökkennek a számuk. Ezt tudom, hogy nekem már elmondtad így négy szem közt, de miért is van ez, vagy hogy is van ez?
0: Tehát egyrészt ezek az adatok, ezek általában minden rovarra érvényesek, tehát nem csak a méhekre. A méhek azok, mivel hogy most már egy iparágazat ráépül, valamilyen szinten potlódnak. Vannak betegségek, amelyek ugye viszik meg problémák, de szerintem ez egy sokkal tágabb probléma, tehát nem csak a méheket, főleg nem a méheket, hanem általában a rovarokat, meg a beporzókat érinti. Intenzív mezőgazdaság, akár szúnyogírtások, meg hasonló, ahol azok ugye nem igazán kímélik a többi rovart se. Ha csak nem, most nem vagyok szakértő, ha csak nem biológiai szúnyogírtásról van szó, amely csak a lárváikat érinti, ha jól tudom. Igazából ez a lényeg, hogy szerintem túl van mérgezve, terhelve. Úgy a méhek, mint az emberek, meg más állatok szervezete, csak mivel hogy a rovarok viszonylag kicsik, a dózis is sokkal kisebb, hogy ártson nekik. Tehát.
1: Te hány éve méhészkedsz?
0: Nekem úgy volt, hogy elég kisgyerek voltam, amikor nagyapámhoz falura valaki hozott méheket, és akkor így oda szoktam. Adott nekem családokat, meg ott segítettem sokat, tehát sok évig így. Aztán abban maradt, mert iskola, meg egyetem, meg hasonló. És vagy 6 éve, 7 éve újra kezdtem itt Magyar Létánnal. Vettünk egy telket, és elkezdtünk méhészkedni.
1: Hány méh családod van?
0: 60 körül, 60 valahány.
1: Ez jónak számít, nem?
0: Hát hobbinak már egy kicsit sok. Ha főállásban lennék, akkor kevés lenne. Tehát ilyen határeset.
1: Miért fontos nekünk embereknek a méhek?
0: Hogy másnak miért, nem tudom. Nekem, én szeretek a méhekkel dolgozni. Én engem a méz annyira nem izgat. Nem is eszek sok mézet. Nekem, hogy mondjam, furcsa ez, de is mondhatnám, hogy ilyen lazítás, de igazából már nem az, mert azért kell velük dolgozni egy csomót. De szeretek méhészkedni, meg ott kertészkedni is. Tehát, hogy ez egy ilyen...
1: Összevág a
0: kettőt. Igen.
1: Hogyan segíthetünk nekik mi, a méheknek, hogy kicsit könnyítsük úgymond az életüket?
0: Hát ez szerintem elég komplex dolog. Társadalmi szinten lehet segíteni. Egyedi szinten nyilván úgyis csak sok kicsi sokra megy alapon. Szerintem valamilyen szinten normalizálni kellene a vegyszerhasználatokat. Tehát nem mindenhol bemászni a természetbe. Sok helyen kellene hagyni érvényesülni a természetet. Szerintem az lenne fontos, hogy legalább az ilyen kis háztáji kertészetekben, meg udvarokon ne permetezzünk meg. Nem csak a méhek vagy más rovarok miatt, hanem saját egészségünk miatt is. Nekem is van 50-60 gyümölcsfám, én soha nem permetezek. Amilyen olyan, de megelégszem azzal, és legalább tudom, hogy nem mérgezem magam.
2: Az elmúlt percekben Maki Ferenccel, méhésszel beszélgettem a méhekről, az életükről és arról, hogy hogyan is kommunikálnak egymással.

Ezzel zöld percek környezetvédelmi rovatunk a végéhez ért. Találkozunk 2 hét múlva. Köszönöm figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. A viszonthallásra!

0: zöld percek.
1: Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben.
0: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek.
0: Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
2: Remélem, hogy hallgatóink is hasznos ismeretekre tettek szert az elmúlt percekben. Maki Ferenc méhésszel Lukács Orsolya beszélgetett, és ma 2023. május 31-i rovatot hallgattuk újra.

0: Szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is Szerda Déli Magazin műsorunkban június 3-án Kármán József magyar író gondolatával. A legnagyobb boldogság és unalmas teher, ha azt mással nem közölhetjük. Így szól a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel folytatjuk, utána pedig negyed órára rá mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebb hallgatóinkat is. Ma a Hókirály című mesét mondjuk el. 13 óra 30 perckor pedig vasárnapi zenélő köntös rovatunkat ismételjük meg Nagy Bolya szerkesztésében, amelyben többet tudhatunk meg Joseph Haydnról. 14 órakor ismét hírekkel folytatjuk, mai versrovatunkban Reményik Sándor Hála című alkotását hallgatjuk meg, 14 óra 20 perckor pedig Keresztény Életfelekezet közi műsorunkkal várja önöket rádió közelben Szecsődi Árpád munkatársunk. Erre számíthatnak a következőkben, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 13 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Pártforrások szerint a Szociáldemokrata párt arra számít, hogy az államfő legkésőbb a hét végéig megnevezi a miniszterelnök jelöltet. Akár 200 euró támogatást is kaphatnak a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Többletfinanszírozást biztosít a Fejlesztési Minisztérium útjavításokra. Kommunista időkben elrejtett iratokra bukkantak a recsenyédi unitárius templomban. Az előrejelzések szerint ma részben napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata párt arra számít, hogy Nikus Ordán államfő legkésőbb a hétvégéig megnevezi a miniszterelnök jelöltet, és ezután a párt vezető testületei döntenek arról, hogy támogatják-e az új kormányt. Szociáldemokrata források szerint az új kabinetnek minél előbb meg kell alakulnia, mert a jövő héten 6 ügyvivő miniszter mandátuma lejár. Ezért a Szociáldemokrata párt arra számít, hogy az államfő ma, de legkésőbb a hét végéig nevesíti a miniszterelnök jelöltet. A Szociáldemokrata párt nem zárja ki Eugen Tomák esetleges miniszterelnöki jelölésének támogatását, de erről a párton belül döntenek. A technokratákból álló kormány támogatását a miniszter jelöltektől és a kormányprogramtól teszik függővé a szociáldemokraták. Pártforrások szerint a Szociáldemokrata párt csak azután alakítja ki álláspontját, hogy egyeztetett a kormányfőjelölte, aki ismerteti a tervezett intézkedéseket és kormányzati prioritásokat. A Diaszpora Itthon fektet be elnevezésű program annak a gazdaság élénkítő csomagnak a része, amelyet az RMDS gazdasági szakértőinek közreműködésével dolgoztak ki, és amelyet februárban fogadott el a kormány. A 100 millió eurós összköltségvetésű program azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban, legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyjel vagy bejelentett tartózkodási helyen rendelkeztek. A finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal vagy tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben. A támogatásra pályázó vállalkozások beruházási hiteligényüket a beruházási és fejlesztési bankhoz nyújtják be, majd a beruházás megvalósításakor az összeg 60%-áig terjedő részét, de legfeljebb 200 ezer eurót az állam visszanemtérítendő támogatás formájában törleszti helyettük. A program a hazatelepülés ösztönzése mellett hozzájárulhat a foglalkoztatottság növeléséhez, a gazdasági növekedés élénkítéséhez és a folyófizetési mérleg hiányának csökkentéséhez is, hangsúlyozta Táncos Barna miniszterelnök helyettes ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Többletfinanszírozást biztosít a Fejlesztési Minisztérium útjavítási munkálatokra erdélyi magyar lakta településeken, jelentette be Cseke Attila, RMDSZ-es fejlesztési miniszter. A mai döntés értelmében a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégium épületeinek felújítási munkálatai is többletfinanszírozásban részesülnek, hangsúlyozta Cseke Attila. A kollégium épületének, illetve a volt Jókai nyomda épületének felújítására a minisztérium 820 ezer lejjel több támogatást biztosít, írja közleményében az RMDSZ. Mint ismeretes, az RMDSZ javaslatára döntött úgy 2023-ban a kormány, hogy lehetővé teszi, indokolt esetben a Fejlesztési Minisztérium többletfinanszírozást biztosítson a folyamatban lévő munkálatokra. Ez az alapanyagárak drágulását és más többletköltségeket fedez, segíti, hogy a beruházások befejezése ne kerüljön veszélybe. Hargita megyében például többek között a Csíkszenttamási, Csíkkozmási és Csíkkarcfalvi útjavításokra biztosítanak többletfinanszírozást. Teljesen váratlan felfedezés történt az elmúlt napokban a Hargita megyei Recsenyét unitárius templomában, ahol a karzat padlózata alatt 4 kötetnyi 18.-19. századi iratanyagot találtak. A különleges leletre két diáklány, Csoma Izabella és Magyari Anna bukkant rá, amikor kíváncsiságból felnyitottak egy régi lappancsot a karzaton. A templom karzatához ugyanis egykor feljáró vezetett, ezt azonban később megszüntették. S bár a feljáratot lezáró csapóajtó megmaradt, az évek során szinte feledésbe merült. A megtalált iratanyag 4 kötetből áll, 2 egyházi jellegű, egy 1795-ös dátummal ellátott graduál, azaz kézzel másolt unitárius énekeskönyv, és egy vele feltehetően egykorú pszaltérium, vagyis zsoltáros könyv. A recsenyédiek abban bíznak, hogy a jegyzőkönyvek választ adhatnak olyan kérdésekre is, amelyekre eddig nem voltak forrásaik. Mivel az iratok a jelenlegi templom felépítése előtti időszakból származnak, elképzelhető, hogy adatokat tartalmaznak a régi templom lebontásáról, valamint az 1836-ban elkészült mai templom építésének körülményeiről, a döntéshozatal folyamatáról és a kivitelezők személyéről is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,51 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma enyhén felhős lesz az égbolt, de csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 24 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Zsoltárok könyvéből a 146. Zsoltár 8. verse.

Jézus így válaszolt nekik, Keresztelő János tanítványainak. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Lukács evangéliumából a 7. rész 22. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Reklám.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel majd legközelebb 14 órakor jelentkezünk. Kedves gyerekek, remélem, hogy már ti is jelentkeztetek itt a rádiók közelében, ugyanis most nektek szeretnénk kedveskedni mesekosár rovatunkban. Ma egy különleges mesét hallgatunk meg, a Hókirályról lesz szó. Előtte és utána pedig egy kis gyermekzenét hallgatunk, úgyhogy jó szórakozást!
9: Mesekosár!

0: velem. Az lenne jó, ha kilógna.
1: Kilógna a pulóverből, annyi luk van, nem negyedből.

a pulóverből. Egyik lábam, másik lábam belebújik a gatyába. Egyik lumba, másik lumba láb az útját megtalálja. Egyik kezem, másik kezem belebújik a trikóba. Középen megjön a fejem.

0: Hókirály. Mi mindent ki nem gondolnak ezek a falusi gyerekek? Amint meggyúrták hóból az emberformát, azt mondja Rigó Bandi. Ragasszunk neki lengő szakállat kenderből. Majd így szól a széjártópista. Tegyünk a fejére piros koronát. Mind ott nyüzsögnek, rezsegnek körülötte, s mindenkinek van valami ötlete. Kovácsik Gyuria orrot csinál neki sárgarépából. Hú, de csúnya vörös orra lett. Hollá, ha már koronája van, adjunk a nyakába palástot is. Hozzátok ki az ágytakarót, legyen egészen király. Hát királyi jogalt a kezébe? Úgy bizaszt, fölékesítették. Ősz paróka a fején, bot a kezében, szakasztott úgy nézett ki, mint egy fejedelem. Csakhogy ennek aztán furcsa következése lett. A hóember látván magán a hatalmi jelvényeket elbizakodott, és így szólt magában. Ha már mindenem megvan, ami egy királynak kell, megszerzem még azt az egyet is, ami hiányzik. Elmegyek országot keresni. S utcú lelkem hóembere meglóbázza botját, megemelinti lábát, és csodák csodája megindul. A gyerekek elképedve kiabálják utána. Hová megy fölséged? Mire visszafelel a hókirály. Elindultam, addig járok, amíg országot találok. Ment, mendegélt, egyszer csak előtalált az úton egy madárijesztőt, aki, midőn mellette elment, gorombán rárivalt a hóemberre.
1: No, jó, hogy ez pajtás, mert én már eleget ácsorgok itt nyáróta, ideje, hogy fölváltsa hivatalomban.
0: Minek képzelsz te engem? Fakadt ki a hóember, és még vörösebb lett az orra, mint előbb.
1: Hát én bizony madárijesztőnek hisztek, mint amiről jó magam vagyok.
0: Vakmerő, felségsértő, kiáltotta a hókirály. Hát nem látod, hogy az én testem hókristályból van, te meg csak hitványrongyból? Megijedt erre a madárijesztő, és földig hajolt. Kegyelem, kegyelem! Megvető tekintettel is még kevélyebb léptekkel ment odább a hókirály, kinek első kalandja ilyen szerencsésen végződött. Nem messze, egy nyúl volt meglapulva a barázdában, aki hallotta a párbeszédből, hogy királyi személyiség utazik, inkognitó, azaz rangrejtve. Megörült a tapsifüles, s lóhalálában futott mindenütt a király előtt, hírul adva a többi állatoknak, hogy ki közeleg. Mert éppen kapóra jött. Az állatok országában, miután az utolsó oroszlánt is kilőtték, üresen állott a trónus. Az állatok kényelmetlenül érezték magukat államfő nélkül, s javában főtt a fejük, hogyan kellene szert tenni egy királyra. Mind megörültek a nyúl váratlan hírének. A harkály meghallotta, felszállt a fára, s onnan rikácsolta, hogy messze hallják.
2: Jön a hatalmas hókirály! Üdv a királynak!
0: A farkas vonítva adta tovább a nagy újságot, s a medve dörmögve örvendezett, s felbiztatta a farkast, a rókát, meg a szelíd őszt, hogy az új király őket nevezi ki miniszternek. A többi hivatalokat is felosztották. Holló lesz az államtitkár, Bagoly lesz a tanfelügyelő, a nyúl pedig tekintettel most szerzett érdemeire megválasztatott szónoknak. Ő üdvözli a hókirályt ékes mondókával. Az erdő egy tisztásán mind összejöttek tehát az állatok, s mikor a hókirály odaért, a nyúl rákezdett az ünnepi beszédre.
3: Földséges hókirály, Isten hozott nálunk, légy ezentúl a mi örökös királyunk. Országunk törvénye, amiképp rendeli, így állapodtak meg az ország rendei. Minden jobbágyadnak forró óhajtása, csövestül hujon rád az égnek áldása, turondodat hincsebe, derengő napsugár.
2: Kár, kár!
0: Káragott közben a holló a fáról, mintha a következő rímet találgatná, sugár, kár, amitől annyira megzavarodik a nyúl, hogy egy szó nem sok, de annyit sem tud kihebegni. A király, látva a szónok kínos helyzetét, kegyesen közbevágott.
1: Kedvelt híveink! Halljuk, halljuk!
0: Mélységes csönd állott be.
2: Elfogadom a trónt,
0: kezdte a hókirály.
1: És mindenben igazságosan a törvény szerint kormányzom kedvelt országomat, királyi kegyelemmel mindenkor hajlandó maradván irántatok.
0: Egeket harsogtató éjjel tört ki erre, amely felverte az erdő csendjét. Egy díszkocsi gurult elé, melybe beültették ő felségét, hogy székvárosába hajtasson. A A díszhintót két gyönyörű szarvas vonta, maga a hintó is pompás volt, színezüst, kékes díszítéssel. Hogy a parádé még nagyobb legyen, elől a nyúl nyargalt, mint kengyelfutó, pedig a szíve tele volt keserűséggel a holló ellen, aki a kár közbeszólással megzavarta. Nem is bírta megállni szemrehányás nélkül.
1: Mit fecsegsz bele a beszédembe, te szemtelen? Azért, mert rosszat kívántál a királynak, te füles!
0: Derhengő napsugár hintse be a trónját, hát mi rossz lehet ebben? Tűnődik a tapsi füles.
1: Majd meglátod, visz meglátod,
0: mondta a holló baljóslatú hangon, s felrepült a király botjára díszőrségnek. Így értek be nagy ünnepélyességgel a székhelyre, mely egy forrás alatt volt ősidőktől kezdve. Ő felsége elhelyezkedett a trónján, s méltóság teljesen fogadta az állatok hódolatát. Nagy örömünnep volt ez. A trón erős oszlopai, bagoly, szarvas, medve, őz, mókus, mind ott voltak, lesve a király ajkáról jövő szavakat. S miként a nyúl kívánta, hogy az ünnep még teljesebb legyen, kigyúlt keleten a nap, s meleg sugaraival bearanyozta a trónt és a királyt. A holló oldalba lökte a nyulat.
1: Itt van, amit kívántál?
0: De az eféle udvari feleselgetések miatt nem volt szabad a folyó állami ügyeknek szenvedniük. A bagoly átnyújtotta hát ő felségének a kinevezendő miniszterek és hivatalnokok listáját. A koncleső állatok mind odatolakodtak közel a trónhoz.
1: Halljuk, halljuk, halljuk a kinevezéseket!
0: Mindenkinek hangosan dobogott a szíve. A király e percben szólni akart. De szava elfúlt. Csak ennyit bírt hörögni. Jaj, de melegem van! A jobbágyuk ilyetten néztek oda, s valóban, mintha csapon jönne, úgy csurgott a királyról a verejték. Végem van, motyogta elhalóan. Elolvadok. És valóban, koronája egyre süllyedt, teste szemlátomás horpadozott, büszkén hordott orra a földre pottyant, lábszára karja mállott, csurgott.
1: Ezzel ugyan megjártuk,
0: szólt a róka, és elsompolyodott. Ez a szamárnyúl felültetett, sopánkodik a bagoly. De hol van, hadd csípjen meg? Hol volt az már? A hatodik határba szaladt azóta szégyenében. A mackó is eloldalgott dörmögbe.
1: Mi a király, gompázza, leszakad, vesz más.
0: Mindenki magára hagyta a szerencsétlen hókirályt, aki aztán lassan-lassan csak ugyan elolvadt. Másnap már csak egy nagy tócsa jelezte, hogy hol állott a trónusa.

0: Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a Hókirályról szóló mese. A mese előtt Halász Judit, utána pedig a Karaván együttes zenélt nektek. Most pedig vasárnapi zenélőköntös rovatunkat hallgatjuk újra Nagy Ibolya szerkesztésében. A klasszicizmus atyának tekintett Joseph Haydn mestere volt a zenei humornak és meglepetéseknek is. A zenélőköntös májusi utolsó műsorában ezek kísértenek zenén túl, sőt, Haydn életén túl is, a zeneszerző halálának évfordulója alkalmából. Nevének zenei hangokká átalakított betűi francia zongoradarabok témáiként zárják a Haydneum Magyar Régi Zene Központra is kitérő fordulatos műsort.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Május 31-én, 1809-ben hunyt el Joseph Haydn, akit a bécsi klasszicizmus első nagy mesterének, a szimfónia és a vonós négyes atyának tekintenek. Műsorunk első részében a zeneszerző koponyájának hátborzongató kalandjairól lesz szó, közben pedig abból a vonós négyesből hallgatunk meg részleteket, amelyik témájának sorsa szintén kalandosnak mondható. Ez pedig a Kaiser Quartet néven ismert Opus 76-os 3-as számú C-dur vonós négyes. Amikor a 77 éves Haydn meghalt, Napóleon csapatai éppen Bécs körül táboroztak, ezért gazdája a pompakedvelőnek vagy fényesnek is apostrofált Eszterházy Miklós herceg úgy döntött, hogy karnagyát ideiglenesen egy bécsi temetőben temetteti el, és majd később gondoskodik méltó módon örök nyugalmáról a kismartoni birtokon. Eszterházy Miklós herceg korábbi titkára, Joseph Karl Rosenbaum, és a bécsi börtönök főintendánsa, Johann Nepomuk Péter, az akkor divatos frenológia nevű áltudomány híveiként meg voltak győződve arról, hogy a zeneszerző koponyáján meg kell lenniük azoknak a jellemzőknek, amelyek magyarázatot adnak zenei zsenialitására. Ezért egy sírásót lefizetve néhány nappal a temetés után felnyittatták Haydn sírját, és a fejét elválasztották a testétől. Leopold Eckhardt doktor segítségével és az ő rendelőjében megvizsgálták a zeneszerző koponyáját, majd egy díszesen faragott fekete dobozba helyezték. 11 évvel később Cambridge hercege meglátogatta Eszterházy Miklóst, és meggyőzte, hogy ideje a zeneszerzőt méltó módon újra temettetni. Amikor a holttestet exhumálták, legnagyobb megdöbbenésükre csak a parókát találták Haydn fejének helyén. Eszterházy Miklós herceg nyomban feljelentést tett, a hatóságok pedig azonnal nyomozásba kezdtek. Elég hamar Rosenbaumra terelődött a gyanú, aki társával együtt azt vallotta, hogy az elkövető a nem sokkal azelőtt meghalt Eckhardt doktor volt, így el is engedték őket, miután a rendőrségnek átadtak egy koponyát. Hamar kiderült azonban, hogy az nem a Haydné volt, ezért házkutatás következett. Rosenbaum a fejet tartalmazó dobozkát egy matrac belsejébe rejtette, amelyre a biztonság kedvéért rá is feküdt betegséget színlelő felesége. Aztán egy újabb hamis koponyát adott át, amellyel kiegészülve újra temették Haydnt, a valódi koponyát pedig Rosenbaum magánál tartotta haláláig. Miután ő meghalt, a fej bűntársához került, aki végrendeletében aztán a Bécsi Zene Egyesületnek adományozta azt 1895-ben. Az eszterháziak az 1930-as évek környékén szereztek tudomást a koponya hollétéről. Dr. Eszterházy Pál 1932-ben mauzóleumot is építetett, és bár mindent megtett, a Bécsi Muzikverein nem akart megválni a koponyától. A hercegi családnak a gazdasági válság miatt nem volt elég pénze egy ellenállhatatlan ajánlat megtételéhez, így amíg a nagyhatalmak meg nem egyeztek Ausztria semlegességéről, nem rendeződött a koponya sorsa sem. 1954-ben, még mielőtt a szovjetek kivonultak volna az országból, a helyi orosz parancsnok elrendelte, hogy a Muzikverein adja át a kegytárgyat az eszterháziaknak. A bécsi érsek megáldotta a koponyát, majd egy ünnepélyes körmenet során Haydn testével együtt egy fehér mármányból készült szarkofágba került. Ezzel ért véget Haydn koponyájának kísérteties története. Most pedig hallgassuk meg Haydn opusz 76 numero 3-as kvártettjének második tételét.

korábbi kompozícióját, a császárhimnuszt, amelyet 1797-ben II. Ferenc császár felkérésére írt. Ausztria éppen hadban állt Napóleon csapataival, ezért a bécsi udvar sürgősen ellensúlyozni akarta a francia forradalmi dal a Marseillaise hatását, amelyet 1795-ben emeltek állami himnusszá. Így került sor a megrendelésre. Haydn korábbi londoni látogatásai során lenyűgözte, hogy az összetartozásnak mennyire lelkesítő érzését váltja ki az angolokból a God Save the King kezdetű himnuszuk, tehát egy hasonló jellegű dalt komponált saját hazája számára is. A himnusz Lorenz Leopold Haska által írt szövege a Marseillaise csatadal jellegével szemben inkább a hazafiságot emeli ki, dallamát pedig Haydn népzenei alapokból merítette. A császárhimnusz hivatalos premierje 1797. február 12-én volt a bécsi Burgtheaterben, pontosan az uralkodó születésnapján, és különböző szövegváltozatokkal himnuszként az Osztrák-Magyar Monarchia 1918-as megszűnéséig volt érvényben. 1922-ben Németországban Friedrich Ebert birodalmi elnök a dallamot hivatalos nemzeti himnusznak tette meg Hoffmann von Fallersleben Das Lied der Deutschen című szövegére. 1930-ban az első osztrák köztársaság, majd az osztrák szövetségi állam nemzeti himnusza lett 1938-ig. A régi monarchiapárti szöveget Ottokár Kernstock költeményének a Sei gesegnet ohne Ende szövegére cserélték. Tehát volt egy időszak, amikor Haydn szerzeménye két különböző szöveggel egyszerre két ország himnusza volt. A II. Világháború után a szövetséges hatalmak betiltották a dalt a szöveg náci áthallásai miatt, majd 1952-ben megint német himnusz lett azzal a szigorú szabállyal, hogy állami ünnepségeken kizárólag a harmadik versszakot szabad énekelni. Még a bemutató évében József Georg erdődi gróf felkérésére Haydn nekifogott egy újabb vonós négyes ciklus megkomponálásának, amely szokás szerint 6 darabból állt. A himnusz dallamra annyira büszke volt, hogy az Opus 76-os sorozat 3. darabjának 2. tételéhez is felhasználta, és a téma köré az imént hallott zseniális variációkat komponálta. Hallgassunk meg egy további részletet is a kvártetből.

az Alban Berg Quartet előadásában Haydn opus 76 numero 3-as C-dur vonós négyesének a Kaiser Quartetnek záró tételéből hallottunk részletet. Műsorunk második részében olyan művek következnek, amelyek zenei témája Haydn nevének hangjegyekre fordításából származik, köztük pedig a zeneszerző

nevét viselő egyik rangos magyarországi intézményre hívom fel szíves figyelmüket. A zongoradarabukat a szerzők a Le Monde Musical című folyóirat felhívására komponálták 1909-ben a Haydn centenárium alkalmából. Előbb Paul Dukas darabja, a Prélude élégiaque sur le nom du Haydn következik.

Paul Dukas Haydn nevére komponált elégikus prelüdje hangzott el. Joseph Haydn csaknem 3 évtizeden keresztül állt az eszterházi hercegek szolgálatában udvari karmesterként. Munkásságának jelentős része szorosan kötődik a fertődi eszterházi kastélyhoz, amelyet a felvilágosodás egyik vezéralakja, Bessenyei György, magyar verszáliaként énekelt meg. Haydn magyar vonatkozásainak jelentőségét felismerve, Magyarország kormánya 2021-ben állami finanszírozású nemzeti intézményként hozta létre a Haydneum Magyar Régi Zeneközpont Alapítványt. A szakmai koncepció a Liszt-Ferenc-díjas Vashegyi György karmesteré, aki egyben a Purcell kórus és az Orfeó zenekar alapítója, és a Magyar Művészeti Akadémia korábbi elnöke. A központ létrejöttét az ő régi zenei kutató és előadó művészi munkája alapozta meg. A Haydneum Magyar Régi Zeneközpont elsődleges célja a magyarországi régi zenejátszás újrafelfedezése, támogatása, kutatása és népszerűsítése. Régi zene kategóriába nagyjából az 1630 és 1830 közti időszakot sorolják, vagyis a barokkot, klasszicizmust és koraromantikát. A Haydneum küldetésének tartja a magyarországi könyvtárakban és levéltárakban őrzött kotta gyűjtemények feltárását, feldolgozását és a darabok játszható formában történő kiadását. Most csak a nemzetközi jelentőségűvé vált Haydneum Eszterháza fesztivált emelem ki, amelynek színhelye a fertődi eszterházi kastély, megidézve pompakedvelő vagy fényes Miklós 18. századi udvarának zenei életét. A nyitóesten mindig Haydn egyik operája szólal meg koncertszerű előadásban. Idén a fesztivál 4. kiadásán ez az Orlando Palladino lesz. A folytatásban van kamarazene, tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal, valamint Haydn és kortársai címmel egy zenekari zárókoncert világhírű előadó művészek közreműködésével. A zenélőköntös zárásaképpen pedig Benedetto Lupo előadásában következik Ravel Haydn nevére komponált menüetje.

0: Elhangzott Maurice Ravel Haydn nevére komponált menüetje Benedetto Lupo előadásában. Ezzel véget ért a zenélőköntös mai kiadása. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Vasárnapi zenélőköntös komoly zenei rovatunkat hallgattuk újra Nagyi Bolya szerkesztésében. A rovatot holnap délelőtti online műsorunkban is meghallgathatják 9 órától, illetve majd a jövő keddi homokóra későjeli műsorunkban is megismételjük. Zenélőköntös rovatunk legközelebb vasárnap 14 óra 25 perckor jelentkezik, most pedig Zorán énekel.

0: Zorán énekelt az elmúlt percekben a Valami Más című dalt hallgattuk. Szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat és szerda déli magazin műsorunkban, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Egészségügyi alkalmazottak ezrei tiltakoznak Bukarestben. Viharos lesz az időjárás holnapig, Bánság, Olténia, Munténia és Moldva egyes térségeiben. Pártforrások szerint a szociáldemokrata párt arra számít, hogy az államfő legkésőbb a hétvégéig megnevezi a miniszterelnök jelöltet. Akár 200 euró támogatást is kaphatnak a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Az előrejelzések szerint ma részben napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Az egészségügyben dolgozókat tömörítő Sanitas szakszervezeti szövetség több ezer tagja gyűlt össze ma a bukaresti Győzelem téren, ahonnan az ország minden szegletéből érkezett tiltakozók elindultak a parlament felé. Az egészségügyi alkalmazottak a készülő új egységes bértörvény egyes előírásaival elégedetlenek. A vuvuzellákkal felszerelt tiltakozók olyan feliratokat tartottak a magasba, mint mi az emberekről gondoskodunk, nem egy kiadási tétel vagyunk, vagy a beteg Románia veletek kezdődik. A szakszervezeti tagok a juttatásaik tiszteletben tartását, az ágazati létszámstopp feloldását, az egyenlőtlenségek megszüntetését és valódi szociális párbeszédet követelnek a kormánytól. Mint Leonard Barasco, a szakszervezeti szövetség vezetője az Ager Pressnek elmondta, az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerintük hátrányosan érinti az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. Viharos időjárásra és a heves esőzésekre figyelmeztető előrejelzést adott ki ma az Országos Meteorológiai Szolgálat a Bánság, Olténia, Munténia és Moldva egyes térségeire. A sárga jelzésű riasztás szerint ma 20 órától holnap 10 óráig Temes, Krassószörény, Mehedinc, Kors, Dolzs megyében, valamint Hunyad megye déli részén várhatók villámlásokkal és erős széllökésekkel kísért felhőszakadások, emellett jégeső is lehetséges. A rövid idő alatt lehulló csapadékmennyiség 15-25 liter lesz négyzetméterenként, elszigetelten pedig a 30-40 litert is meghaladhatja. Holnap 12 és 23 óra között újabb sárga jelzésű riasztás lesz érvényben Munténia nagy részén, Olténia keleti feleiben és Moldva délnyugati térségében. Ezeken a vidékeken villámlásokkal és erős széllökésekkel kísért felhőszakadások, szélviharok és jégeső várható. A rövid idő alatt lehulló csapadékmennyiség 15-25 liter lesz négyzetméterenként, elszigetelten pedig a 30-40 litert is meghaladhatja. Az érintett megyék a következők: Árdzsés, Buzau, Kalarás, Dömbovicá, Dzsurdzsó, Ilfov, Jálomicá, Olt, Prahova, Teleormán, Vlcsá és Vráncsá, valamint Bukarest. A szociáldemokrata párt arra számít, hogy Nikus Ordán államfő legkésőbb a hétvégéig megnevezi a miniszterelnök jelöltet, és azután a párt vezető testületei döntenek arról, hogy támogatják-e az új kormányt. Szociáldemokrata források szerint az új kabinetnek minél előbb meg kell alakulnia, mert a jövő héten 6 ügyvivő miniszter mandátuma lejár. Ezért a szociáldemokrata párt arra számít, hogy az államfő ma, de legkésőbb a hétvégéig nevesíti a miniszterelnök jelöltet. A szociáldemokrata párt nem zárja ki Eugen Tomák esetleges miniszterelnökké jelölésének támogatását, de erről a párton belül döntenek. A technokratákból álló kormány támogatását a miniszterjelöltektől és a kormányprogramtól teszik függővé a szociáldemokraták. Pártforrások szerint a szociáldemokrata párt csak azután alakítja ki álláspontját, hogy egyeztetett a kormányfőjelölte, aki ismerteti a tervezett intézkedéseket és kormányzati prioritásokat. A Diaszpora Itthon fektet be elnevezésű program annak a gazdasági élénkítő csomagnak a része, amelyet az RMDS gazdasági szakértőinek közreműködésével dolgoztak ki, és amelyet februárban fogadott el a kormány. A 100 millió eurós összköltségvetésű program azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyjel vagy bejelentett tartózkodási helyjel rendelkeztek. A finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal vagy tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben. A támogatásra pályázó vállalkozások beruházási hiteligényüket a beruházási és fejlesztési bankhoz nyújtják be, majd a beruházás megvalósításakor az összeg 60%-áig terjedő részét, de legfeljebb 200 ezer eurót az állam vissza nem térítendő támogatás formájában törleszti helyettük. A program a hazatelepülés ösztönzése mellett hozzájárulhat a foglalkoztatottság növeléséhez, a gazdasági növekedés élénkítéséhez és a folyófizetési mérleg hiányának csökkentéséhez is, hangsúlyozta Táncos Barna miniszterelnök helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,52 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma enyhén felhős marad az égbolt, de csapadékot nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 24 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a Mosol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Zsoltárok könyvéből a 146. Zsoltár 8. verse.

Jézus így válaszolt nekik, Keresztelő János tanítványainak. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Lukács evangéliumából a 7. rész 22. verse.

0: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ro
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Híreken legközelebb, holnap reggel 6 órakor várjuk hallgatóinkat, illetve online műsorunkban 17 és 19 órakor is hallhatják híreinket. A következő percekben versrovatunkat sugározzuk, ma Reményik Sándor Hála című alkotását hallgatjuk meg, utána pedig Saint-Saëns alkotása csendül fel.

Reményik Sándor. Hála. Dr. Nyírő Gyulának. Szívfájdító tavasz. És olyan jó, és olyan jó, és mégis olyan jó, most alkonyul. A fák finom kis seprőágaikkal csodás színekbe mártva állanak nagy mozdulatlanul. Rügy ring az ágon, ütemre ring, hintáz az ág vele. Mint duzzadt, hálatelt kis szív olyan. Ha pattan ez az egyetlen kicsi rügy az ágon, talán elárad az egész világon. Az alkonyatnak felváltva dalolnak a rádiós, az erdőben egy fekete rigós, nem vesznek össze, összezsonganak. Tavasz, szívfájdító, és olyan jó, és olyan jó, és mégis olyan jó, mert látó lettem újra, mert halló lettem újra, mert bár halottaimat hantolom, húsvét felé megyek, húsvét felé megyek. Mint zengőszél az ágon a rügyet, a hála emeli, felemeli duzzadó szívemet. Ha pattan ez az egyetlen kicsi rügy az ágon, talán elárad az egész világon.

0: Reményik Sándor Hála című versét hallgattuk meg az elmúlt percekben, utána pedig Camille Saint-Saëns az Állatok farsangja című művének a hattyú tétele csendült fel. Most pedig Keresztjén Élet felekezetközi magazin műsoron következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztjén Élet. Keresztjén Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Keresztény Élet óvatunk tartalmából. Pál apostol rómabeliekhez írott levele 12. fejezetének a 14-től 21-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete. A magyarországi Simon Döme András, a Besenyődi, a Leveleki és a Magyi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Ádám című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Simon de Ma András vagyok, a Besenyődi Leveleki Magyi Gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, a 12. részből, a 14-től a 21. versig terjedő szakaszából. Így szól hozzánk Isten igéje. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagydatörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséget, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzz le a jóval a rosszat. Nagyon eltöprengtem az egyik bibliai versen, kedves testvérek, a 18. versen. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben, ezt olvashattuk ott. Milyen egyszerűen hangzik ez, milyen könnyű feladatnak tűnik. Éljünk minden emberrel békességben. Hadd kérdezem meg, könnyű feladat ez? Tényleg annyira könnyű békességben élni minden szomszédoddal? Könnyű jó kapcsolatot ápolni mindig, minden nap a szüleiddel, az anyósoddal, az apósoddal? Mindig olyan egyszerű és békés a kapcsolatod a munkatársaiddal? Hát, egyszerű feladat ez. Legalábbis annak tűnik, a valóságban nagyon nehéz. Hiszen nem mindig egyszerű a rokonainkkal. Van, amikor nehéz kijönni a munkatársainkkal. Van, amikor nehéz békében élni a másik emberrel. Sokszor könnyű ezt mondani, de gondoljunk csak bele. Most vagyunk nem is annyira régen, túl egy kampány időszakon, ahol azt láthattuk, hogy sokan egymásnak feszülnek, ahol sokan megharagszanak a másikra, azért, mert máshogyan gondolkodnak bizonyos kérdésekről, pártállástól függetlenül. Sokszor egymást próbálták, finoman szólva, nem szeretetteljes megnyilvánulásokkal meggyőzni, hogy már pedig kinek van igaza. És gondoljunk bele, vajon Jézus erre bíztatott bennünket, hogy egymást torkának essünk. És mindig olyan megrázó számomra, amikor erről a témáról beszélgetünk, hogy mennyire profin tudjuk egy-egy politikai vezető szavait idézni, és azon töprengtem, bárcsak így idéznénk a Bibliából is. Tudsz szeretetben élni azokkal a testvérekkel is, akik máshogyan gondolkodnak bizonyos kérdésekben? Hát a békesség lényege, szeretett testvérem, az, hogy két személy egymással harmóniában élhessen. Nem feltétlenül azt várja az Úr, szerintem, meg vagyok róla győződve, hogy minden ember a legjobb barátod legyen. A békességnek a lényege az, hogy el tudom fogadni a másikat akkor is, ha bizonyos dolgokat máshogy lát az életben. Békében élsz másokkal. A lényeg az lenne. Ehhez két ember kell mindig, nem tudom, hogy hány emberrel rossz most a kapcsolatod. Amikor azokra az emberekre gondolsz, akikkel nem vagy jóban, ki tudod jelenteni őszinte szívvel, hogy amennyire rajtad áll, megpróbáltál velük békességben élni? Amennyire rajtad állt, amennyire tőled tellett, megpróbáltál jóban lenni velük? Emlékezz Jézusra, akinek nem számított, hogy kiről van szó, békességre törekedett. Az, hogy elutasították többen, az egy másik kérdés, de amennyire rajta állt, a békességre törekedett. Én erre bíztatlak téged,
hogy amennyire rajtad áll, élj te is békességben mindenkivel. Amen. Imádkozzunk. Menj, édesatyánk, lelki szemeink előtt látjuk azokat az embereket, akikkel olyan nehezen tudunk zöldágra vergődni, vagy lehet nap mint nap van velük valamilyen jellegű, típusú konfliktusunk, és már lehet, hogy akkor idegesek vagyunk, ha tudjuk, hogy mondjuk délután velük találkozunk. Tudjuk, hogy nincs ez rendjén, és köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket a mai napon. Nem feltétlenül az a küldetés, hogy mindenki a legjobb barátunk legyen, hanem sokkal inkább az a küldetés, hogy amennyire rajtunk áll, amennyire rajtunk múlik, békében és szeretetben éljünk mindenkivel. Köszönjük, hogy te nem csak leírtad ezt nekünk, te nem csak elmondtad ezt nekünk, hanem példát mutattál a fiad életében, amikor Jézus Krisztus itt járt a földön, amennyire rajta állt, megtette. Segíts, hogy mi is ilyen emberek lehessünk, amennyire rajtunk áll, azt megtesszük. Így áld meg a napunkat, kérünk, hallgass meg. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Simon Döme András, a magyarországi Besenyődi, Leveleki és Magyi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól romabeliekhez írott levele 12. fejezetének a 14-től 21-ig terjedő versei alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Ádám című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Ádám. Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve második részének 4-től 8-ig terjedő verseiből. Utazások, kirándulások alatt talán már jártunk olyan hegytetőre épített kilátóban, ahonnan a táj szépségében gyönyörködhettünk. Aki igazán szereti a természetet, szinte áhítatos csendben tekintget körbe a kilátóból, olykor megállva, hogy egy-egy kisebb részletet is megfigyeljen. Talán egy lombok között meghúzódó, piros tetejű házat. Nem egyszer igénybe vesszük ilyenkor a legtöbb kiláton elhelyezett messzelátót. Általa szinte kézzel foghatóan közel kerül hozzánk egy kis részlet, talán a piros tetejű ház verandája, és kedvünk volna az ott üldögélő férfit megszólítani, vagy megérinteni. Ilyesmi történik most velünk. Eddig a teremtési hét napjának kozmikus távlataiban gyönyörködhettünk. A teremtett világ teljes panorámájában, amelynek során az univerzum, majd a természet tárult elénk, végül ezen belül, de még nagyon távolian, az ember. A második rész 4. versétől kezdve azonban egy másféle szöveg, egy új ősforrás kezdődik. Szervesen illeszkedve az előbbi ősszöveghez, amely most már Istent nem Elohimnak nevezi, hanem azon a titokzatos néven, amellyel Isten Mózesnek mutatkozik meg az égő csipkebokorban, Jahve. Ezt a nevet a hívő zsidók soha nem ejtették ki. A Bibliában leírva így szerepel a tetragrammaton, a 4 héber betű magyarra átírva, J-H-V-H. És mivel soha nem mondták ki, az eredeti kiejtést ma sem ismerjük, a Jahve csak az egyik megközelítése. A most következő új szövegen át, mint egy távcsövön, szinte közvetlen közelből szemlélhetjük az embert, egy kert közepén, az Édenben, a paradicsomban, amíg körülötte eltűnik a teljes panoráma, az univerzum és a természet. Már is a történelem bölcsőjét láthatjuk magunk előtt, a mi bölcsőnket, hiszen a történelem az emberrel kezdődik. Vagy így is mondhatnám, hogy eddig arról hallottunk, ki ennek a kozmikus drámának a rendezője, és hogy megjelenik a föld színpadán a főszereplő, az ember, Ádám, és íme kezdődik az első jelenet. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Ne felejtsük el, az ősi szöveg képekben beszél, mint a hieroglifek, s nekünk a képek értelmét kell megértenünk, le kell tudnunk fordítani. Ha lefordítjuk, az ember eredetét és méltóságát olvashatjuk ki a képekből. Erről így beszél a kép, megformálta az Úristen az embert, azaz Ádám,
a föld porából, azaz Adams. Tehát az ember Adam földi, földből való, földre szabott. Teste anyaga a földből emelkedett ki, azzal rokon és odatér vissza. Ezzel az anyagból való eredetre utal a kép. Ugyanakkor sajátos méltóságra is, amikor ezt olvassuk a képről, az élet leheletét lehelte orrába. Azaz, Isten olyan kapcsolatot teremtett Ádámmal, mint egyetlen más teremtményével sem. Lényéből lehelt leheletet a földből való földi életébe, és így lett az ember élő lényé. Olyan élő lényé, akit, ha szabad így mondanom, nem sokára letegez majd az Édenben, s aki, mint gyermek az apját, visszategezheti. Talán nem jó egy képet másik képpel magyaráznom, de amíg az ősi szöveg fölé hajoltam, és kutattam a képek értelmét, eszembe jutott egy diákkori élményem, amikor édesapám először vitt el egy, akkor igen neves, szobrászművész műtermék.

fényét és belegyúrta. Egyszerre volt az elkészült mű, agyag, ember és a művész. Csak éppen nem élt. Adam élő lényé is lett, mert a művész maga volt az Úr. Erről beszél az ősi szöveg képe. De hogyan egyeztethető össze ez az ősi szöveg, ez az ősi kép a tudomány által elfogadott evolúció fejlődés tannal? Nem itt ütközik össze különösen éppen a hit és a tudomány? Talán nem. Amit az emberről mond a 139. Zsoltár, miért ne érthetném az emberiségre is egy nagy német tudós és teológus átfogalmazásában valahogy így? Bizony te alkottad első sejtemet, te takargattál engem a tengerek, majd a föld méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én lényem, amikor még ős nyálka voltam, amikor titokban tovább formáltattam és idomítattam, mint egy a föld méhében. Látták szemeid az én alakuló testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. Az évmilliók is, amikor mint előembert, milliónyi évekig tartó fejlődés egy pontján néven szólítottál, megismertetted magad velem, magasztos tekinteted elé hívtál, egyedül álló méltósággal felruháztál, olyannal, amit egyetlen állatnak sem adtál. És nékem, milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten! Mi nagy azok summája! Azt az időpontot, amikor Isten az embert a teremtmények közül előhívta, ám nevezzük ezt a kort pleisztocén kornak, és valami különös módon megalkotta, ám nevezzük ezt a különös módot a tudomány nyelvén szaltációnak, ugrásnak, ezt az időpontot írja le az ősi szöveg képekben így: azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Az Adamahból való Adam alatt miért ne érthetnénk a még földhöz kötöttet, a még nem embert, az előembert, akibe Isten az élet leheletét lehelte? Azaz, akit sajátos módon megérintett, hogy valóban ember legyen. Mintha erről beszélne a Sixtus kápolna híres mennyezeti freskója is. Michelangelo a maga zsenialitásával a titkok titkát festette meg, amikor az ember teremtését ábrázolja. Ádám ott van már, de az egész mű érzékelteti, hogy még nem egészen ember. Még csak ember jelölt, az emberi lét várományosa. Félig felegyenesedve fekszik, álomitas kábulatban, de földhöz is tapadva, mégis az Isten felé révedezve, aki feléje lebeg. Ádám teste már kész, mindene kész arra, hogy egészen kiemelkedjék a földhöz tapadságából, felegyenesedjék, két lábra álljon, és Isten elé lépjen. Ekkor történik az a csoda, hogy a Teremtő kinyújtott ujjáról átpattan a szellem szikrája, az ember kinyújtott ujja felé, és átjárja az egész embert, enélkül a földön maradna, földhöz tapadva. A teremtmények magasabb rendű fajtája volna, isteni érintés nélkül is, de valóban ember mégsem lenne.

Michelangelo az előember utolsó pillanatát, korszakát ábrázolja. Érezni a kép szemlélése közben, hogy ezután az isteni érintés után válik az előember igazán és valóságosan emberré. Tehát mai ős szövegünk értelmezésében, az ősi kép lefordításában nem az a hangsúlyos, hogy az Úr közvetlen az Adamahból, a föld porából formálta Adamot, a földi embert, vagy az Adamahból évmilliók során kifejlődött, de még földhöz tapadt előember féléből, hanem az a lényeg, hogy az Adamahból való Adamot ő akarta, ő kreálta, ő a szerző. Nem szabad tehát elakadnunk eredetünk hogyanján, hiszen arra a tudomány is számtalan, sokszor egymásnak ellentmondó választ ad. Túl kell látnunk a képes beszéden, és mögötte fel kell ismernünk eredetünk okát és okozóját, a teremtő urat és akaratát. Aki embert akart, és ezért lett ember a földön. Hogy miért akarta és mit akart vele, arról már a hatodik teremtési nap szövegével kapcsolatban szóltunk. Végül azt olvassuk az ősi szövegben, ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Az Éden, vagy más szóval paradicsom, egyrészt helyet jelent. Az ember az emberiség bölcsőjét. Másrészt állapotot is. Isten közelségét az emberhez, amikor közvetlen kapcsolatban volt Isten Adammal, és Adam az Istennel. Zavartalan, tiszta kapcsolatban. Ezt a zavartalan, tiszta kapcsolatot ígéri Jézus Krisztus a kereszten bűneit megbánó Latornak, amikor ezekkel a szavakkal fordul hozzá. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Lukács evangéliuma 23. részének 43. verse. De nekünk is ezt ígéri, ha ezen az embervértől bemocskolt bolygón, életünk kínzó keresztjéről, utolsó erőnkkel talán, de egész lényünkkel ő felé fordulunk, az Édent, a paradicsomot ígéri. Az Istennel való tiszta, ősi és zavartalan kapcsolatot, amelybe az Adamból való Adamot helyezte, teremtette a kezdetek kezdetén. Egész lényünkkel forduljunk most felé és hozzá.

Az elmúlt percekben a Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Ádám című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Isten üzenete ma a Rómabeliekhez írott levél 12. fejezetének a 14-től 21-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Simon Döme András, a magyarországi besenyődi, leveleki és magyar református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül, valamint ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Ádám című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat Szecsődi Árpád szerkesztette, és újra hallgathatják holnap délelőtti online műsorunkban a 10 órai híreket követően. És ezzel lassan műsoridőnk végéhez érkezünk. A NES a legközelebb éjjel 3 órakor várja önöket itt a 88,3 MHz-es frekvencián Szabó Anita. Online azonban tovább hallgathatnak minket. 17 órától a Határtalan rovat csendül fel, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől pedig krédó, majd versrovatunkat ismételjük meg, 20 órakor pedig a mai mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Éjjeli műsorunk első óra klasszikus zenét hallgatunk. 4 óra után áhítat hangzik el, majd kalendárium és névnapköszöntő következik, illetve múlt szerdai keresztény élet felekezetközi rovatunkat hallgathatják újra. A homokóra 3. órájában, tehát 5 óra után pénteki szempontok rovatunkat ismételjük meg. Ezt követően pedig ébresztő információs magazin műsorunkkal várom a korán ébredőket.

Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak. Én a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Kármán József magyar írótól választottunk, aki 1795-ben ezen a napon hunyt el. A legnagyobb boldogság is unalmas teher, ha azt mással nem közölhetjük. Így szól a mai napra választott gondolat. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül az agnosradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket telefonon is, tárcsázzák a 0264 44 19 68-as telefonszámot, vagy írjanak az agnosradio.ro elektronikus posta címünkre, illetve ha személyesen keresnének fel minket, akkor megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott, derűs délutánt kívánok minden hallgatónknak, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Azt hiszem, hogy becsukom a boltot, elfogyott már minden, ami jó. Látom, hogy a gyufa végig ég, ez is egy emlék. Hallom, hogy a gyufa egyet sercog, talán te is láttál már ilyet. Ezt a dolgot úgy hívják, hogy tűz, ugye jó meleg?

és neked annyit mondhatok, hogy a tűz az egy jó dolog. De most minden elfogyott, és rám más is várhat még itt, és neked annyit

Nagyon köszönöm mindenkinek. Mindenkinek, aki eljött, elfogadta a meghívást. Akár a színpadon, akár

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Pártforrások szerint a Szociáldemokrata Párt arra számít, hogy az államfő legkésőbb a hét végéig megnevezi a miniszterelnök jelöltet. Akár 200 euró támogatást is kaphatnak a külföldön élő, itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Többletfinanszírozást biztosít a Fejlesztési Minisztérium útjavításokra. Kommunista időkben elrejtett iratokra bukkantak a recsenyédi unitárius templomban. Az előrejelzések szerint ma részben napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata Párt arra számít, hogy Nikus Ordán államfő legkésőbb a hétvégéig megnevezi a miniszterelnök jelöltet, és azután a párt vezető testületei döntenek arról, hogy támogatják-e az új kormányt. Szociáldemokrata források szerint az új kabinetnek minél előbb meg kell alakulnia, mert a jövő héten 6 ügyvivő miniszter mandátuma lejár. Ezért a Szociáldemokrata Párt arra számít, hogy az államfő ma, de legkésőbb a hétvégéig nevesíti a miniszterelnök jelöltet. A Szociáldemokrata Párt nem zárja ki Eugen Tomák esetleges miniszterelnökké jelölésének támogatását, de erről a párton belül döntenek. A technokratákból álló kormány támogatását a miniszterjelöltektől és a kormányprogramtól teszik függővé a szociáldemokraták. Pártforrások szerint a Szociáldemokrata Párt csak azután alakítja ki álláspontját, hogy egyeztetett a kormányfőjelölte, aki ismerteti a tervezett intézkedéseket és kormányzati prioritásokat. A Diaszpora Itthon fektet be elnevezésű program annak a gazdaság élénkítő csomagnak a része, amelyet az RMDS gazdasági szakértőinek közreműködésével dolgoztak ki, és amelyet februárban fogadott el a kormány. A 100 millió eurós összköltségvetésű program azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatásra az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban, legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyjel vagy bejelentett tartózkodási helyjel rendelkeztek. A finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal vagy tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben. A támogatásra pályázó vállalkozások beruházási hiteligényüket a beruházási és fejlesztési bankhoz nyújtják be, majd a beruházás megvalósításakor az összeg 60%-áig terjedő részét, de legfeljebb 200 ezer eurót az állam vissza nem térítendő támogatás formájában törleszti helyettük. A program a hazatelepülés ösztönzése mellett hozzájárulhat a foglalkoztatottság növeléséhez, a gazdasági növekedés élénkítéséhez és a folyófizetési mérleg hiányának csökkentéséhez is, hangsúlyozta Táncos Barna miniszterelnök helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Többletfinanszírozást biztosít a Fejlesztési Minisztérium útjavítási munkálatokra erdélyi magyar lakta településeken, jelentette be Cseke Attila, RMDSZ-es fejlesztési miniszter. A mai döntés értelmében a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégium épületeinek felújítási munkálatai is többletfinanszírozásban részesülnek, hangsúlyozta Cseke Attila. A kollégium épületének, illetve a volt Jókai nyomda épületének felújítására a minisztérium 820 ezer lejjel több támogatást biztosít, írja közleményében az RMDS. Mint ismeretes, az RMDS javaslatára döntött úgy 2023-ban a kormány, hogy lehetővé teszi, indokolt esetben a Fejlesztési Minisztérium többletfinanszírozást biztosítson a folyamatban lévő munkálatokra. Ez az alapanyagárak drágulását és más többletköltségeket fedez, segíti, hogy a beruházások befejezése ne kerüljön veszélybe. Hargita megyében például többek között a Csíkszenttamási, Csíkkozmási és Csíkkarcfalvi útjavításokra biztosítanak többletfinanszírozást. Teljesen váratlan felfedezés történt az elmúlt napokban a Hargita megyei Recsenyéd unitárius templomában, ahol a karzat padlózata alatt 4 kötetnyi 18.-19. századi iratanyagot találtak. A különleges leletre két diáklány, Csoma Izabella és Magyari Anna bukkant rá, amikor kíváncsiságból felnyitottak egy régi lappancsot a karzaton. A templom karzatához ugyanis egykor feljáró vezetett, ezt azonban később megszüntették. S bár a feljáratot lezáró csapóajtó megmaradt, az évek során szinte feledésbe merült. A megtalált iratanyag 4 kötetből áll, 2 egyházi jellegű, egy 1795-ös dátummal ellátott graduál, azaz kézzel másolt unitárius énekeskönyv, és egy vele feltehetően egykorú pszaltérium, vagyis zsoltáros könyv. A recsenyédiek abban bíznak, hogy a jegyzőkönyvek választ adhatnak olyan kérdésekre is, amelyekre eddig nem voltak forrásaik. Mivel az iratok a jelenlegi templom felépítése előtti időszakból származnak, elképzelhető, hogy adatokat tartalmaznak a régi templom lebontásáról, valamint az 1836-ban elkészült mai templom építésének körülményeiről, a döntéshozatal folyamatáról és a kivitelezők személyéről is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma enyhén felhős lesz az égbolt, de csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Zsoltárok könyvéből a 146. Zsoltár 8. verse.

Jézus így válaszolt nekik, Keresztelő János tanítványainak. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Lukács evangéliumából a 7. rész 22. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádió hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Jótékonysági koncert a Szent Teréz jótékonysági otthonban.
1: Összesen 35 gyerek, sajátos igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is.
0: Éjjel időutazás a Kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem.
2: Hát, ahogy az egyik dolgozatíró megfogalmazta, hogy lépést kell tartani a világgal, tehát hogy sem a humántudományok, sem a teológia nem teheti meg azt, hogy nem vesz tudomást a mesterséges intelligenciáról, és ehhez képest gondolták ki a kollégáim ezt a tudományos, fantasztikus, vagy már nem is annyira fantasztikus, hanem itt van a valóságban, határán egy ilyen esszé pályázatot kimondottan középiskolás diákoknak.
0: Gyermeknapi rendezvények és a PUK Nemzetközi Fesztivál 22. kiadása.
3: Idén, 2026-ban pont gyalakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk! Kárpátalja. A nagyszőlősi Szent Teréz jótékonysági otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre és a társadalmi érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású jótékonysági koncertet és családi délután szerveztek, amelynek az adománygyűjtés mellett a legfőbb célja a fogyatékossággal élők elfogadásának erősítése volt. Erről az intézmény igazgatója Hosovszka Adrien számolt be rádiónknak.
4: A hétvégén egy jótékonysági koncertet és családi napot szerveztetek nagyszőlősen a Szent Teréz jótékonysági otthonban. Kérlek, mesélj ennek a közösségnek az életéről, ennek a programnak a fontosságáról, így itt magatokról.
1: Ugye a Szent Teréz jótékonysági otthon nagyszőlősön helyezkedik el. Összesen 35 gyerek saját igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is. A célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy mennyire fontos az, hogy a sajátos igényű gyerekeket is lássák, érezzék, hisz ők igazából ugyanolyanok, mint a többi ember, a többi gyerek, többi fiatal, csak nyilván másképp látják, másképp érzik ezt a mi kis világot. És igazából ez volt a fő célunk ezzel a koncerttel, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy mennyire fontos is a sajátos igényű gyermekeknek a kis élete, a kis világa.
4: Meséljetek magatokról, 35 ilyen gyermekkel foglalkoztok napi szinten.
1: Igazából egész évben dolgozunk, a héten 5 napot dolgozunk, tehát hétfőtől péntekig van nyitva az intézményünk. A gyerekek hozzánk felváltva jönnek, tehát vagy egyénileg, vagy csoportos foglalkozásra jöhetnek hozzánk, ez vagy a szülők kérése, vagy mielőtt jönnek hozzánk, jelentkeznek, nyilván mi felmérjük a gyermeket, megnézzük a diagnózisát, és az alapján majd így összeállítjuk a neki illő fejlesztést. A gyerekek pszichológussal, korrekciós pedagógussal és logopédussal, defektológussal dolgoznak napi szinten. Ugye azt elmondtam, ahogy mondtam, hogy attól függ, hogy a gyermeknek mi a diagnózisa, és akkor így állítjuk össze az egyéni vagy a csoportos foglalkozás számukra. Nyilván nem mindenkinek van szüksége logopédusra vagy pszichológusra, tehát ki melyik szakemberhez jár és milyen foglalkozáson vesz részt.
4: Beszélünk a képzésekről, nagyon fontos, hogy a fejlesztések elérhetővé legyenek, elérhetővé váljanak a családok számára. Mik azok a területek, amiken az elmúlt években tudtatok fejlődni, és mik azok a szolgáltatások a fejlesztések tekintetében, ami nálatok elérhető?
1: Egy új dolog, ami 2 éve működik nálunk, viselkedés problémák fogyatékossággal küzdő gyermekekkel való fejlesztés. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a gyermekek, akik viselkedés problémával küzdenek, vagy autizmus zavarral, azoknak speciális ilyen egyéni fejlesztést, foglalkozást vezetünk különböző technikával. Ez a foglalkozás 40 vagy 50 percen, de van olyan, hogy 20 percig is tart, tehát attól függ, hogy a gyermek állapota milyen kedvvel jön, mert hogy nyilván minden nap a gyerekeknek igazából, hát azt nézzük, hogy milyen kedvel, meg hát hogyan érkezik hozzánk. Tehát az egyik, ez a mi új dolog. A képzéseket ugye folyamatosan fejlesszük magunkat, a mi szakembereink is folyamatos képzéseken vesznek részt. A logopédusunk nyilván diplomás, logopédus, de minden évben részt vesz ilyen fejlesztéseken, online továbbképzéseken. A pszichológusunk itt szint, és én jó magam, mint vezetőként is elvégeztem egy ABBA technikusi képzést Budapesten, és ennek köszönhetően tudok a viselkedés problémás gyerekekkel foglalkozni.
4: Kik azok a családok, akik megkeresnek benneteket? 35 élettörténet, 35 család, és azt elmondhatjuk, hogy óriási mencsvára vagytok sok esetben a családok számára, akár a fejlesztések miatt, akár az idő miatt, amit esetlegesen tudtok mentesíteni otthon a családok esetében. Mennyire fontos az, hogy legyetek elérhetőek ezeknek a családoknak?
1: Hát szerintem nagyon fontos. Ugye a legtöbb család, aki hozzánk kerül, ők a helyi családok, nagyszülős vagy nagyszülősi járásból lévő családok, de vannak, és egyre többen vannak a belső Ukrajnából érkező családok is. Tehát ők, akik ide kerülnek, sajnos nem tudnak, olyan helyzetből jönnek, nehéz helyzetből, olyan helyzetbe, egy új helyzetbe jönnek ide, és így hozzánk kerülnek, jönnek segítséget kérve.
4: Mesélkélek erről a napról, nagyon sok kacajt, mosolyt és nevetést is láthattunk, a gyerekek maguk is felléptek a színpadon.
1: Így igaz, hát erre a nagy napra egy fél évet készültünk a gyerekekkel, tehát nagyon-nagyon vártuk. A gyerekek nagyon izgultak, de azt elmondhatom, hogy nagyon szép volt a nap. Elsősorban nyilván ők szerepeltek, tehát ők voltak az első fellépőnk, a 35 gyerek, egy kis dalocskával, gitáros kísérettel kezdtük az egész napot, és a helyi zenészeket, valamint jótékonykodókat meghívtunk, akik nagyon szívesen jöttek, nyitott szívvel, fogadták el a meghívásunkat, és itt voltak velünk ezen a napon. Tehát egy kis kamasz zenés csoport, fiúkból álló zenecsoport volt, akik énekeltek, szintén gitáros, dobos kísérettel. A Benei Néptánc csoport is csatlakozott ehhez a jótékonysági koncerthez. 20 fiatal gyerek táncolt magyar néptáncot. Ők is nagyon, amikor meghallották, hogy lesz ez a koncert, azonnal nem gondolkodva igen mondtak a felkérésre. Emellett helyi tanárok a zeneiskolából, tehát ők is felléptek, valamint az egyik helyi tanárnő, aki a zeneiskolában tanárnő, ő felkészített két hozzánk lévő gyereket, egy ikerpárt és egy autizmussal élő kisfiút, külön számmal, tehát az egyik kisfiunk ő gitározott egyénileg, és egy ikerpár testvérek, szintén az édes testvérükkel, aki nálunk dolgozik, ő nálunk a logopédus, és két sajátos igényű testvére van, akik hozzánk járnak, ugye, ahogy mondtam, ők is felléptek külön egyénileg.
4: Jótékonykodásról is szólt ez a program. Kinek gyűjtöttetek, miért volt kihelyezve a Persej?
1: Így igaz, hát a mi intézményünk, tehát a hozzánk járó gyermekek részére, mivel sajnos a háború kitörése óta érezzük azt, hogy egyre kevesebb a támogatónk. Vagy nem is az, hogy egyre kevesebb, inkább azt mondom, hogy sok helyre kell a támogatás. És ugye ebből kifolyólag mi így nehezebben tudunk hozzáférni támogatásokhoz, mivel mi teljesen egy önálló intézmény vagyunk, nem államilag támogatott, tehát pályázatokból, támogatókból tartjuk fent az intézményt, úgyhogy ez is célunk volt ezzel a koncerttel, hogy tudjunk egy kis anyagi támogatáshoz jutni ezáltal.
4: Akik hallják ezt a beszélgetést, milyen formában támogathatnak benneteket, milyen dolgokra van igazán szükség, vannak-e fejlesztési igényetek, mi az, amire a következő időszakban gondoltok akár a fejlesztések területén?
1: Nagyon nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményünket, mivel egyre több a hozzánk jelentkező gyermek, így kicsi az intézményünk ehhez. Tehát egyik nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményt, ehhez nagy támogatásra lenne szükségünk, valamint a gyerekeknek nagy hiánya van az udvaron speciális játszótér. Tehát ez egyik nagy álmunkhoz tartozik, és én úgy gondolom, hogy ez hamarosan majd be is következik, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Emellett mi korábban lovasterápiával is foglalkoztunk, tehát vezettük a gyerekeket lovasterápiára, de sajnos az anyagi problémáink miatt ezt most nem tudjuk támogatni a gyerekeknek. Úgyhogy ez is célunk, meg további, igen, ilyen álmunk, hogy folytathassuk-e a lovasterápiát a gyerekeknek, mivel látjuk a változást, és látjuk, hogy tényleg szükség van erre.
4: Nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattad ezt a napot, és hogy bemutattad a Szent Teréz közösségi központnak a munkáját, működését. Hol lehet benneteket elérni, esetlegesen több információt kapni a szolgálatotokról, munkátokról, életetekről?
1: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tehát a Facebookon megtalálhattok, van egy nyitott csoportunk, Szent Teréz Jótékony Segi Otthon a neve. Mi elérhetők vagyunk, tehát meg lehet nagyon könnyen minket találni, valamint Nagyszőlősön a Tulipán út 62-ös házszám alatt helyezkedünk el.
4: Nagyon szépen köszönjük, itt voltál velünk, sok erőt és áldást kérünk az életetekre, munkátokra, és feljük a hallgatók figyelmét, amennyiben van lehetőségük, támogassák a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthonnak a munkáját.
0: Az elmúlt percekben Hosovska Adriennel, a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthon igazgatójával beszélgettünk.

0: Utazás a kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A pályázat eredményhirdetését és értékelését a napokban tartották meg. A zsűri részéről dr. Szatmári Emiliát, az Egyetem Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézetének egyetemi docensét kértem arra, hogy értékelje a beérkezett pályamunkákat. Bódisz Attila interjúja.
1: Ahogy az egyik dolgozatíró megfogalmazta, hogy lépést kell tartani a világgal, tehát hogy sem a humántudományok, sem a teológia nem teheti meg azt, hogy nem vesz tudomást a mesterséges intelligenciáról, és ehhez képest gondolták ki a kollégáim ezt a tudományos, fantasztikus, vagy már nem is annyira fantasztikus, hanem itt van a valóságban, határán egy ilyen esszé pályázatot kimondottan középiskolás diákoknak. Hogyha nem csak az AI-t kell ebben a definícióban magyarázni, hanem azt is, hogy miért középiskolás diákoknak, akkor azt fontosnak tartanám elmondani, hogy ez az egyetemnek egy úgynevezett harmadik missziója, amikor az oktatáson és a kutatáson kívül kapcsolatot épít a társadalom más szereplőivel, nem akadémiai szereplőkkel. Ez a tudásközvetítés, ez a tehetséggondozás, ez az egyetemnek magának is egy láthatóbbá tétele abban a régióban, ahol működünk, vagy kimondottan a régió iskoláival, középiskoláival való kapcsolatfelvétel, vagy éppen a felsőoktatásnak és a közoktatásnak a közelebb kerülése, ez mind-mind az egyetemünk harmadik missziójának is mondható.
2: Mi volt a tartalma a pályázatnak?
1: Két témakörben hirdettük meg ezeket az esszéket. Az egyik, hogy képzeljék el, hogy Kossuth a reform országgyűlések egyikén felszólal és érvel a mesterséges intelligencia mellett, vagy ellen, vagy mindkettő. Ezek elég dialektikus felállásban születtek meg ezek a dolgozatok. A másik téma pedig, hát az egyetemünk egyik leghíresebb professzorának, Kövi Sándor professzornak a személyét kapcsolta be itt a pályázat témájába. Kövi professzor úr érveljen a mesterséges intelligencia mellett vagy ellen, hogy annak van-e szerepe a közoktatásban.
2: Egy ilyen esszé pályázat azért sokféle módon megközelíthető, amikor meghozták a döntést, hogy kik is legyenek, milyen sorrendben, vagy kik kapjanak díjat, milyen szempontok alapján határozták meg ezeket a, hogy mondjam, érveket, hiszen tényleg egy esszé pályázatot nagyon sokféle módon lehet megközelíteni.
1: Igen, nem volt egyszerű feladatunk, 13 pályamű érkezett, ebből 11 készült a Kossuth reformkori beszéde, és 2 a Kövi professzor úr érvei, vagy ellenérvei témakörben. Ezen belül is például az egyik debreceni gimnáziumból 7 diák érkezett, ugyanaz volt a felkészítő tanáruk, tehát eléggé egyrugóra járt a diákoknak a gondolkodása, de mégis megpróbáltunk valamilyen szempontot Lapis József kollégámmal, a zsűri másik tagjával mégiscsak fölállítani. Először is fontos volt az a szempont, hogy reflektálnak-e a diákok önmagukra, hogy az ő életükben mit jelent, és ennek összefüggésében vajon mit mondanak Kossuth, mit üzennek Kossuth a mindenkori diákoknak, fiataloknak, értelmiségieknek, stb. Reflektálnak-e önmagukra? A másik szempont az volt, hogy a dolgozatban megjelenik-e Kossuth kapcsán az ő pataki beágyazottsága, az ő pataki jogászévei, és nagyon szépen, szinte mindegyik dolgozatban előjött, hogy ő bizony azt tanulta Sárospatakon, hogy a tudománynak és az etikának milyen fontos szerepe van az ember életében, és mind a kettő kulcskérdés tulajdonképpen a mesterséges intelligencia használatához. Ugyancsak szempont volt és figyelembe vettük, hogy milyen a történeti beágyazottsága. És ez is zseniális volt, mert a diákok szépen végigvették, ahogy Kossuth érvel amellett, hogy a vasútfejlesztés, a gőzmalmok megjelenése, a hajózás, a hídépítés, ez is egy nagyon szép gondolat, hogy mit is jelent a híd, kicsit ilyen metaforikus hasonlatképpen, ami összeköti a múltat a jelennel és a jövendővel. Tehát, hogy ezek a történeti beágyazottságok mind megvoltak, és ezek sorába illesztették be a mesterséges intelligenciát is. És hát ugye nyilván a reformkori országgyűlések haladó politikusai mind amellett érveltek, hogy ezek a innovációs és infrastruktúrális fejlesztések szükségesek. Tehát zömében, bár dialektikusan jelent meg a lehetőségek és a veszélyek, az előnyök és a hátrányok a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de mégis arra futottak ki ezek a dolgozatok, hogy ezek a diákok nagyon optimisták, pozitivisták és idealisztikus elképzeléseik vannak arról, hogy hogyan fogjuk jóra használni a mesterséges intelligenciát. Voltak, akik még nagyobb történeti távlatokat jelenítettek meg a dolgozatban, egészen onnantól, hogy az ember a tűz használattól, a kerék használaton át, az elektromosság megjelenésév keresztül hogyan jut el a mesterséges intelligenciáig. Tehát volt nyilván egy ilyen történeti beágyazódása is, és hát nyilván, mivel ez egy esszé pályázat volt, nyilván az esztétikai szépségét is igyekeztünk figyelembe venni ezeknek a dolgozatoknak.
2: Mi volt a tétje ennek a pályázatnak? Mi volt az a jutalom, amit kaptak ezért a teljesítményért a diákok?
1: Nagyon szép könyvjutalmak, hadd legyenek ezek az elsők, mégiscsak az egyetem falai között beszélgetünk erről, de emellett pénzjutalmat is kaptak a díjazottak, és emellett egyébként, hogyha már beszéltem arról, hogy harmadik misszió is hogyan jelenik meg az egyetem a régióban, esetleg, hogyha valaki hozzánk szándékozik jönni továbbtanulási szándékkal, akkor néhány pluszpontot is jelenthetett egy eredményes pályamunka benyújtása.
2: Nem feltétlenül megnevezve a győzteseket, de mely körből kerültek ki a legjobbak? Honnan érkeztek a legjobb pályamunkák?
1: Külön értékeltük a két témát. Nagyon nehéz dolgunk volt a 11 nagyszerű Kossuth beszéddel kapcsolatban. Sokat is vívódtunk a kollégámmal, hogy hogy állítsuk föl a végső sorrendet, és még utána is azon gondolkodtunk, hogy lehetett volna esetleg másképpen is, mert nagyszerű, tényleg nagyszerű pályamunkák érkeztek be. Külön értékeltük a Kossuth beszédeket, és külön értékeltük a Kövi intelmeit a pedagógiában, az oktatásban, nevelésben, mesterséges intelligencia korában. Hát a Kossuth beszédekből természetesen minden díjat ki tudtunk osztani, ott a 11 pályamunkából, sőt, kétharmadik díjat is megítéltünk, illetve külön díjra is javasoltunk egy dolgozatot, mert tényleg nagyon jók voltak, és nagyon szerettük volna, hogy minél többen érezzék azt, hogy pozitív visszajelzés érkezik az ő munkájukra, és érdemes gondolkodni ilyen kérdésekről. A Kövi témában ugye két pályázat érkezett, ott első díjat nem ítéltünk meg, második díjat osztottunk ki, illetve volt egy zseniális pályamunka, de ott nem voltunk biztosak benne, hogy mennyi volt a maga a mesterséges intelligencia munkája, és mennyi volt a saját szellemi kútfő. Ezért őt külön díjra javasoltuk. Ott egyértelműen a vizuális elemekből le tudtuk szűrni, tehát hogyha van Köviről, Csokonairól, Kossuthról korabeli hiteles ábrázolás, akkor nem értettük, hogy miért kell AI-jal generálni az ő képeiket, és ezért ugye az egész egy kicsit kérdőjelessé vált. De egyébként maga a gondolatisága meg annak is remek volt, ezért külön díjat mindenképpen javasoltunk számára.
2: Még annyit talán érdemes elmondani, hogy Debrecent említettük, de hogy honnan, milyen városokból, intézményekből érkeztek még pályamunkák?
1: Igen, a településnevek is izgalmasak, de azt is hadd mondjam el, hogy nem csak egyházi iskolákból jöttek diákok, hanem állami intézményekből is érkeztek hozzánk pályázatok. Tudomásom szerint a Debreceni Gimnázium sem egyházi iskola, de egyházi iskolákból is küldtek be dolgozatokat, például innen a szomszédos intézményből, a Református Gimnáziumból is volt pályázó, illetve a Vai Miklós szakképző iskolából is nagyon értékes munkát kaptunk. Ugyancsak egyházi iskolából pályázott valaki a Kazincbarcikai Református Oktatási Intézményből, illetve, hát lehet, hogy a teljesség igénye nélkül mondom, de például egy miskolci szakképző és szakközépiskolából a Szent Páli

0: Erdély. Újra a bábok és a varázslat kapják a főszerepet a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválon a Kincsesvárosban június 2. és 5-e között. A rendezvény ideje alatt a PUK Báb Színház székhelyén, a Román Nemzeti Színházban, a Zeneakadémián és a Magic Puppetben láthatnak előadásokat az érdeklődők. Az elmúlt gyermeknapról, a fesztiválról és az előadásokról kérdeztük Csok Brigittát, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárát. A riporter Bálint Enikő.
1: Gyermeknapi rendezvények és PUK Nemzetközi Fesztivál. Hogyan hoztátok ezt a kettőt így össze?
2: Idén, 2026-ban pont alakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a

0: a 22. kiadása a PUP nemzetközi fesztiválunknak. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ez így jó nyárindító lesz, és jó alkalom arra, hogy összehozzuk a közönségünket, és a szakmát is meghívjuk ide Kolozsvárra, és megnézzük, hogy mi a 25-26-os év friss termése.
1: És 1-én kezdődik, és 5-én ér véget. Ez azt jelenti, hogy több napos programokkal várjátok a gyerekeket, szüleiket és a felnőtteket is.
0: Így van, minden évben igyekszünk a gyermeknapi rendezvényen kifejezetten szabadtéri rendezvényre hívni az érdeklődőket, ahol a kicsik és nagyok családi programokon is vehetnek részt akár, és bábelőadásokat is nézhetnek, koncerteken is részt vehetnek, foglalkozások is várják őket, úgyhogy igyekszünk megszólítani a kicsiket is, szülőket, nagyszülőket, kísérőket, bárkit. És hát ez, amit mindig mondani szoktunk, illetve hát én személyesen nagyon szeretem azt gondolni, hogy elérhető ez a nemes cél, hogy a Bábszínházat kicsit visszaadjuk a felnőtteknek is, és értse, és úgy érezze a közönség is, hogy felnőtt közönségnek is igenis van helye a Bábszínházban, és a mindenféle bábművészet minden formáját lehet élvezni akár felnőttként is, amit a fesztivál alatt igyekszünk is picit megmutatni.
1: Mi volt a fő szempont idén? Hogyan állt össze a program?
0: Idén igyekeztünk talán picit nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai bábjátszásra. Idén talán több hazai bábszínház, bábtársulat, függetlenek és államiak egyaránt vesznek részt a nemzetközi fesztiválon, és nagy örömünkre szolgál az, hogy sikerült idén a nemzetközi fesztiválra az UNITER jelölt előadásokat az animációs és gyermekszínházi kategóriában, úgyhogy mindhárom jelölt előadástól lesz majd a fesztivál ideje alatt.
1: Melyik lesz a kedvenced? Persze tudom, hogy ilyet nem szabad kérdezni egy szervezőtől.
0: Igyekszem nem is választani kedvenced, de hát nyilván mindig vannak az embernek a szívéhez közelebb álló előadások, de hát inkább mondanék egy pár kategóriát, vagy kategóriákat, amik így mindenképp érdemesek. Nyilván mi a PUK Bábszínház is több előadással készülünk a fesztiválra, így a Magyar Társulattól a Harisnyás Pippi és a Körösi Csoma Sándor Csodálatos Cselekedetei lesz látható, illetve a Román Társulattól a Dracula, Szörnyeteggé válásom története című előadás, ami egyébként jelölt is volt az említett animációs és gyermekszínházi kategóriában az Uniteren. De jönnek egyébként, van néhány külföldi vendégünk is, Dániából, illetve Hollandiából, nagyon izgalmas előadásokkal. Egyébként, mint minden évben igyekeztünk most is többféle műfajt megjelentetni, felvonultatni a fesztiválon, így marionettet is láthatnak a nézők, de akár a klasszikus értelemben asztali bábokat, kesztyűs bábokat, illetve még fontosnak tartom megemlíteni Sarkadi Bence, világhírű marionettművészt, aki már ismerhet egyébként a kolozsvári közönség is, hiszen több alkalommal részt vett még a Vándorpók utca színházi fesztiválon is, és a nemzetközi fesztiválunkon is. Idén a Világjáró Marionettek című előadásával érkezik hozzánk, és egy marionett animáció mesterkurzust is tart majd a fesztivál résztvevőinek.
1: Láttam, hogy lesznek műhely foglalkozások is a sétatéren. Ez mit fed magában? Megmutatjátok, hogy hogyan működik, hogyan jön létre egy előadás?
0: Egyébként az aspektus, illetve az, hogy a színfalak mögé nézünk kicsit, és itt láthatják azt, hogy testközelből milyen a Bábszínház, vagy milyenek ezek az alkotók, akik ebben tevékenykednek, az egyébként az egyik, talán mondhatom, hogy célja is a gyermeknapi rendezvénynek, hiszen több Vándorló utca színházi előadás is lesz, ahol tényleg szemtől szemben állhatnak majd a művészekkel a gyerekek. És a foglalkozásokon is többféle olyan programmal készülünk, amin egy picit a gyerekek is kézműveskedhetnek, akár lesz arcfestés, mint minden évben, ez egy nagyon népszerű programpont szokott lenni mindig, úgyhogy reméljük, hogy mindenki megtalálja majd, amivel méltóképpen ünnepelheti a gyermeknapot.
1: És a gyermeknapon kívül mit jelent számotokra ez a fesztivál az idén?
0: Azt hiszem, hogy idén különösen rögös volt az út, amíg eljutottunk a végső programhoz, akár a formátumhoz, és nagyon sok munka van benne, de hát ez nyilván mindig minden évben hosszú-hosszú tervezés-szervezés. Talán idén azt tudom kiemelni, hogy egy másfajta találkozás a kollégákkal, és remélem, hogy a közönséggel is, és tényleg külön öröm az, hogy idén ilyen sok hazai alkotótársat, művészt tudtunk meghívni, és tudunk így együtt lenni. És hát ez nem csak számunkra, nem csak a szakma számára egy jó tapasztalatcsere, és megmutatása annak, hogy ki mivel is foglalkozik így hétköznapok során, hanem a közönségünknek is egy nagyon jó alkalom arra, hogy picit beleláthasson abba, hogy mi történik Kolozsváron kívül, és hogy közösen tudjunk örülni ezeknek az izgalmas produkcióknak.
1: És hamarosan kezdődik is. Jelenleg hol tart a szervezés?
0: A szervezés jelenleg, azt hiszem, nagyjából mindenhol megszokott utolsó hajrában picit káoszos, picit már mindenki fáradt, de igyekszünk még így az utolsó 100 méteren minden olyan dologra figyelni, ami majd megkönnyítheti a hétnek a minél gördülékenyebb lemenetelét.
1: A Báb Színház világa mit hoz nektek? Ez egy kicsit személyesebb kérdés. Te hogyan kerültél a Báb Színház világához közel?
0: A Báb Színház világa, ez tényleg egy nagyon, nagyon érdekes világ, és azt gondolom, hogy sajnos sok szempontból kevéssé jut az embereknek az eszébe, hogyha a színházról, a színházművészetről gondolkodnak. Azért is mondom, hogy sajnos, mert ez egy nagyon fontos közeg, egy nagyon fontos, talán mondhatjuk azt is, hogy ugródeszka, hiszen azért ez egy felelősség is, hiszen olyan anyagokat kell, olyan előadásokat kell a gyerekeknek megmutatnunk, amikkel majd az ő nézőségük megalapozódik valamilyen szinten, és hát figyelni arra, hogy ezek a világok, amik így megteremtődnek egy-egy előadással, vagy a Báb Színházban való létezésükkel, azok tudjanak olyan termékeny közeget biztosítani, hogy felkeltsék az érdeklődésüket, hogy azt érezzék, hogy itt tudnak tudást szerezni, ami talán a hétköznapokban nem annyira egyértelmű, és egy olyan izgalmas részvétel tud lenni a gyerekek számára, ami által nagyon sok képesség is fejleszthető.
1: Olykor azt is vettem észre, hogy a felnőttek sokkal jobban tudnak szórakozni egy-egy előadáson, mint a gyerekek. Vajon miért?
0: Ez egyébként az egyik nagyon nagy örömünk, amikor azt látjuk, hogy a felnőtt közönség is élvezi az előadást, a felnőtt közönség is nagyon be tud vonódni, és egyébként tényleg ez van, hogy nagyon sokszor minket is meglep, hogy milyen őszinte reakciók jönnek a felnőtt közönség részéről is, mert ez egyébként a Báb Színháznak azért egy sajátossága, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly és nagyon őszinte visszajelzést és kritikát kapunk az esetek többségében, mert a gyerekek a legőszintébb nézők, tehát hogy tőlük aztán mindig megkapod, amit érdemelsz, illetve amit ők látnak, és ezt sokszor ilyen csodálatos módon tudják megfogalmazni, és olyan dolgokat is kiemelnek, amikre lehet, hogy mi nem is gondoltunk. Viszont tényleg sokszor találkozunk azzal is, hogy a felnőttek kicsit el tudják engedni a prekoncepcióikat, és tudnak kicsit más szemmel nézni ezekre a történetekre, és ők is meg tudnak látni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy egyébként nem olyan sűrűn a mindennapokban.
1: Hány részvevővel szoktatok számítani, akár az gyereknapi programmal, vagy a fesztivállal kapcsolatosan, azaz szükséges a regisztráció az előadásokra?
0: Nem szükséges a regisztráció. A június 1-i gyermeknapi rendezvényre minden programponton ingyenes a részvétel. Ugye szabadtéren történik, a sétatér környékén, a kaszinó előtt lesz egy színpad. Illetve a PUK Nemzetközi Fesztiválon pedig mindig az adott helyszínen egy negyed órával 20 perccel az előadások kezdete előtt lehet majd jegyet vásárolni. Biztatnék mindenkit arra, hogy aki egy kicsit is kíváncsi, érdeklődik a bábművészet iránt, vagy csak szeretne egy jó történetet látni, vagy valami olyan vizuális dologgal találkozni, amit nem biztos, hogy gyakran van lehetősége, az biztatok arra, hogy látogasson el akár a sétatérre június 1-én, akár a PUK Báb Színházba, a Zeneakadémiára, a Román Nemzeti Színházba, vagy a Magic Puppetbe, ezek lesznek a PUK Nemzetközi Fesztivál helyszínei, mert mi nagyon sok kalandra és izgalomra számítunk, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk.
2: Az elmúlt percekben Csok Brigittával, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárával beszélgettünk a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Testvéri szeretettel köszöntelek benneteket húsvét ünnepe utáni második vasárnapon. Mai vasárnap az irgalmasság vasárnapja, illetve van még egy elnevezése mai vasárnapnak, jó pásztor vasárnapjának is szokták nevezni. A mai vasárnapon a mi jó pásztorunk Jézus Krisztus, aki feltámadt a halálból, elindul, hogy találkozzon a megrettent és hitevesztett tanítványokkal. Elindul, hogy összeszedje nyáját, elindul, hogy rendbe rakja az életedet, hogy rendbe rakja az én életemet. Jézus ma megkeres, és visszaterel magához. Engedjük, hogy szeretetével ő hangolja fel, ami sokszor igenis lehangolt életünket, gyülekezetünk, egyházunk életét. Jó pásztor vasárnapján a feltámadás és az örök élet reménységével a szívemben hirdetem nektek, hogy özvegy Kanabé Gerda Ilze asszonytestvérünk április 3-án 76 éves korában elhunyt, minden földiek utolsó útjára április 17-én kísérjük, a temetésre szerdán 1 órától kerül sor a házsongárdi temetőben, a sírhelytől. Hirdetem nektek az előttünk álló hétre gyülekezeti és kulturális alkalmainkat. Kedden délután 6 órától néptánc oktatásra kerül sor ebben a teremben, szintén kedden is ugyancsak 6 órától Járosi Andor keresztény kulturális műhely szervezésében sor kerül Benkő Levente Manók, emberek, fehér népek című kötetének a bemutatására. A rendezvény helyszíne a Reményik Galéria. Hirdetem továbbá, hogy szerdán 10 órától matutinumot tartunk, ugyancsak szerdán este 8 órától a Kollégium Lutheránikum estre kerül sor, a téma a diáknapok lesznek. Pénteken 6:30-tól gyülekezeti ifjúsági órát tartunk, április 21-én jövő vasárnap, 11 órától magyar nyelvű istentiszteletre kerül sor, ezen igét hirdet I.S. Sándor gyakorló lelkész testvérem. Ugyancsak vasárnapi iskolába hívjuk és várjuk a vallásórás gyerekeket, az egyházközség udvarán levő galériában minden egyes vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan. Hálás szívvel köszönjük a beérkezett adományokat, úgy a templom renoválására, mint a diakóniai vagy a gyülekezeti persejbe. Adakozásainkkor pedig mindig tartsuk szem előtt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Isten éltesse a Timár, Tibor, Tas, Emese, Csongor, Imola, Rudolf, Andrea, Ilma, Emma, Kocsárd és Tivadar nevű testvéreinket, illetve mindazokat, akik valamilyen kedves eseményt ünnepelnek az előttünk álló héten. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteletünket a 235-ös számú énekünk éneklésével kezdjük. A 235-ös számú énekünk így kezdődik: Eltévedtem, mint jó.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Az Úr az én hű pásztorom, nem szűkölködöm. Hüves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkem felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Jósága és szeretete kísér életem minden napján. Az Úr házában lakom, egész életemben. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, áldunk hűségedért, áldunk hozzánk való irgalmas szeretetedért, hogy gondunkat viseled, és a jó pásztornak, Jézus Krisztusnak a kezére bíztál minket. Ő életét áldozta értünk, mi viszont bűneinkkel terheltük, és vétkeinkkel szomorítottuk. Egyedül a mi hűtlenségünk és engedetlenségünk, hogy füves legelők helyett a pusztaság kietlen mezején járunk. Innen a halál árnyékának a völgyéből kiáltunk hozzád, hogy ne hagyj elvesznünk. Szabadíts meg minket, bocsásd meg bűneinket, és add nekünk a te békességedet. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Amen.

bűneink megvallása után így szól Isten kegyelmes válasza az ő igéjében. Krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülőt fiát adta, hogy aki hisz ő bennem, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Hallgassa meg a keresztény gyülekezet húsvét utáni második vasárnapra kijelölt levélbeli szentigét, amelyet írva találunk Péter első levelében, annak a második fejezetében, a 21. verstől a 25. versig a következőképpen. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel a testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Boldogok, akik hallgatják Istennek szent igéjét, és tiszta szívvel megtartják azokat. Halleluja!

És hallgassátok meg, testvéreim, az evangéliumi szent igét is, ugyamint azt megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 10. fejezetében, a 11. verstől a 16-ig, valamint a 27-től a 30-ig terjedő versekben a következőképpen. Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket. Ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

húsvét evangéliumából merítkező, és az evangélium örömhíréből élő gyülekezet Isten igéjének hallgatására az 506-os számú énekünket énekeljük. Az 506-os számú énekünket, mely így kezdődik, Krisztus feltámadt.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, az egyház által a mai vasárnapra kijelölt igehirdetési alapigét, amelyben találkozunk a mi feltámadt Urunkkal, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 21. fejezetében, a 15. verstől a 19. versig terjedően a következőképpen. Miután ettek, azt mondta Jézus Simon Péternek: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Ő azt mondta: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Ő így szólt: Legeltesd az én bárányaimat. Majd másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő pedig ezt válaszolta: Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mire Jézus azt mondta neki: Őrizd az én juhaimat. Majd harmadszor is azt mondta neki: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is ezt kérdezte: szeretsz-e engem? És ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus azt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és odamentél, ahová akartál. Amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd az Isten. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: Kövess engem. Ez Isten igéje, Istennek legyen hála érte. Amen.

Szeretett testvérek a Jézus Krisztusban, a bűnbocsánat és az új élet az összetartozik. Nem lehet újat kezdeni a múltnak a rendezése nélkül. Mi az értelme a bűnbocsánatnak, hogyha utána minden marad a régiben? Az egyház rendelkezése szerint ma egy különleges történet állít előttünk. Arról olvastunk, hogy hogyan lesz része személyes bűnbocsánatban egy elbukott hívő embernek. És hogyan jelentette számára ez a személyes valóság, hogyan jelentette számára új életet, az új életnek a kezdetét. Sokan vannak testvéreim, és sokan vagyunk, azt hiszem mi is, akik úgy kérnek bocsánatot Istentől, és úgy kérünk bocsánatot embertársainktól, és úgy mormogjuk el a bűnvalló imát, hogy utána aztán minden marad a régiben. És fel sem fogjuk, testvéreim, hogy ezzel a legdrágábbat, a bűnbocsánatnak az evangéliumát gyalázzuk meg. Ma az irgalmasság vasárnapján a mi jó pásztorunk arra akar megtanítani bennünket, hogy megértsük és elfogadjuk Istennek a rendjét. Mégpedig azt, hogy bűnbocsánat és az új élet az elválaszthatatlan egymástól. Ezért halt meg, és ezért támad fel a mi Urunk a halálból, hogy mi valóban új életben járjunk. A kérdés csupán az, testvéreim, hogy hogyan lesz a bűnbocsánat, az a személyes birtokunká, hogy hogyan lesz a tied, és hogyan lesz az enyém. Figyeljük csak meg alapigénkben, hogy Jézus csodálatos szeretetével hogyan viszi végbe, hogy Péternek személyes birtokává legyen a bűnbocsánat, az, amit Jézus az ő kegyelméből az egész világnak ad, és hogy ez a személyes bűnbocsánat, ez hogyan jelent Péternek új életet. Péter tulajdonképpen tudta, hogy amit a Mester szenvedése, amit a Mester halála és feltámadása jelentett, a számára is érvényes, és rá is vonatkozik. Tudta, hogy Jézus szívében még a feltámadás után is megmagyarázhatatlan szeretet van iránta. Az Úr hívta őt a Genezáret tó partjára. Üzent az asszonyokkal, hogy mondjátok meg a tanítványoknak, és mondjátok meg Péternek, hogy várom őket a Genezáret tavánál. Péter tehát tulajdonképpen tudhatta, hogy Jézus személyes gyávasága ellenére is szereti őt. De hogyan lesz ebből személyes élmény? Hogyan lesz felszabadulás? Hogyan lesz gyógyulás, testvéreim? És hát így és itt kerül sor erre a beszélgetésre, ott a tóparton. Jézusnak a hangja egészen ünnepélyesen és egészen kivételesen csengzik. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Kérdezi Jézus Pétertől. És Péter, aki mindig azonnal reagál, egyből van válasza, most is azonnal válaszol, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Jézus másodszor is kérdez. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? És Péter ugyanúgy válaszol. És amikor Jézus harmadszor is kérdez, akkor Péter végre észbe kap. Péter
ember végre észbe kap, és egyszerre eszébe jut az az éjszaka, ott a főpap udvarában, eszébe jut az utolsó vacsora, eszébe jut az ő nagy képűsége, ahogy fogadkozott, hogy veled, Uram, én még a börtönbe és a halálba is elmegyek, és eszébe jutott a tagadása. Eszébe jutott, hogy pár órával később, miután ő fogadkozott, kivörösödve és izzadtan, mellét verve, háromszor megtagadta mesterét. Nem ismerem ezt az embert, amikor a szolgáló felismerte őt, és megkérdezte, hogy nem vagy te a Jézus tanítványa. Hát mindez nem történt régen. Péternek mégis három kérdés kell, hogy harmadjára végül az emlékeinek a homályából elővegye, és eszébe jusson mindez. Jézus kérdezve vezeti rá Pétert, hogy ne sablonos, üres szójáték legyen az, hogy bűnös vagyok, hogy bánom bűnömet, hanem tudja azt is, hogy mi az ő bűne. És azt a bűnét bánja szégyennel, és bánja fájó könnyekkel. Mert szégyen és fájó könnyek nélkül, testvéreim, nincs új élet. Az új élet nem kezdődik el ezek nélkül. Ahogy Jézus kérdez, annak van még egy másik csodálatos oldala is. És ez, mivel magyar nyelven olvastuk fel az igét és hallottuk, hát ez a titok egy kicsit el is van rejtve előlünk, és ezért magyarázni kell. Tudni illik, a Szentírás görög szövegében két szó hangzik a szeretetnek a kifejezésére. Az egyik az agapé, a másik a filia. A filia azt jelenti, hogy kedvellek. Jó veled együtt lenni. Öröm számomra, hogyha együtt töltjük az időnket, öröm számomra, hogyha elbeszélgetünk dolgokról. Nagyon szívesen töltöm veled az időmet, sőt várom is, hogy már találkozzunk. Ez a baráti kapcsolat. Jézus azonban más szót használ, amikor kérdez. Az agapét. Az agapé pedig azt jelenti, és próbálom nagyon kézzelfoghatóvá, minden napivá tenni, ez azt jelenti, hogy én akkor is szeretlek téged, hogyha te engem tönkre teszel. Akkor is szeretlek téged, hogyha kisírom érted a két szememet. Bármit teszel, bármibe bonyolodsz, bármi gyalázat jár veled, bármi szenvedést jelent, hogy én nálad maradjak, én akkor is szeretlek. Mert mi lenne veled, ha elhagynálak? Nem velem, ez nem az önző szeretet, hogy mi lenne velem, hanem mi lenne veled, hogyha én elhagynálak. Ez az agapé. Ez a keresztnek a szeretete, testvéreim. És Jézus azt mondja Péternek, és most behelyettesítem ezeket a szavakat, hogy világos legyen, Simon Jóna fiam, agapé szeretettel szeretsz engem. Péter nem kapcsol, és válaszol, igen, én filiával nagyon szeretlek téged. És Jézus megint kérdez, agapé szeretet szerint, Simon Jóna fiam, agapé szeretettel szeretsz engem. És Péter megint rávágja, hogy én filia szeretetemmel hozzád tartozom, ragaszkodom hozzád, és kötődöm hozzád. Ránéz Jézus harmadszor is Péterre, és megkérdezi, hogy valóban filia szeretettel szeretsz te engem? És ekkor döbben rá Péter, hogy még ez a filia sem biztos. Még a filia szeretet is kérdéses, hiszen ott a főpap udvarán
letagadta mesterét. Ne beszéljünk többről, gondoljunk csak akár barátságra. A filia szeretet sem biztos, mert ott a főpap udvarán letagadta a barátságot. És egyszerre Péter megdöbben, és egyszerre megroppan ez a magabiztos férfi, aki mindig olyan gyorsan válaszol. És mesztelenül Isten előtt vacogva, ahogy ez Dzsida Jenő fogalmazta meg, nagyon alázatosan, porból válaszol Jézusnak, hogy most már nem tudok semmit. Te, Uram, te viszont mindent tudsz. Te tudod, hogy legalább valami filia van-e az én szívemben irántad. Ezt egyedül csak te tudod. Most már nyilvánvaló, testvéreim, hogy mi kell az új élethez. Most már nyilvánvaló, hogy Péter új élete, amelyik elkezdődik a beszélgetés után, nem a saját maga erejéből, belátásából fakad. Péternek az új élete azon alapszik, hogy Jézus szeretetével elkíséri őt ezen az úton. Hogy Jézus ezentúl mindig vele van. És van még egy nagyon fontos dolog ezeken kívül, testvéreim, amit ma meg kell tanuljunk Jézustól. Mégpedig az, hogy a bűnből való szabadulás, a bűnbocsánat vétel vagy a feloldozás szorosan együtt jár valamivel. És ez a valami pedig a küldetés, a szolgálat. Mert minden egyes kérdése után Jézus mond valamit Péternek. Azt, hogy legeltesd az én juhaimat, őrizd az én juhaimat. Az új élet, testvéreim, a szolgáló élet. Az új élet a szolgálat. És ezt mondja Jézus Péternek, hogy legeltesd, őrizd. És ez nem csak a lelki pásztoroknak a szolgálata és feladata, hanem minden egyes embernek, akire Isten rábízott valakit. A legeltetés és az őrizés. Etesd nyájadat mennyei kenyérrel, élő vízzel, és vigyázz, hogy el ne ragadjon valamilyen rabló egy juhot sem a te nyájadból. Keresztény testvérek, nincsen addig új élet, amíg meg nem sirattad régi életednek minden bűnét és minden mulasztását. Nem tudsz addig újat kezdeni. Jézus ott áll a tóparton, és ott van előtte Péter. És Péternek ott és akkor fel kell ismernie, meg kell gyűlölnie bűnét. A dicsekvő, mindig mindenre válaszolni tudó Péter meg kell, hogy alázza önmagát, és meg kell tapasztalja a bűnbocsánatnak és a feloldozásnak az élményét. És amikor mindez megtörténik, amikor mindezt Péter megtapasztalja, akkor bízza meg őt Jézus a szolgálattal. Jézus a mai igén keresztül kérdez. Szeretsz-e engem? És így vallatja mindannyiunknak a szívét. Ezt az egyet kérdezi, hogy szeretsz-e áldozatos, megbízható, tőlem tanult szeretettel? Szeretsz-e engem?
És nem azt kérdezi mindannyiunktól, hogy ágápé szeretettel, hanem még azt is hozzáteszi. Legalább emberi szeretettel szeretsz-e engem. Testvéreim, boldog az az ember, aki Jézus pásztori karjaiban átéli ugyanazt, amit Péter élt át. Amikor fölötte elhangzott a szolgálatba állításnak az evangéliuma. Boldog az az ember, aki Péterhez hasonlóan részesül a bűnbocsánatban személyesen. Boldog az az ember, aki új életben jár. És boldog az az ember, aki Istenét szolgálhatja. Hát vegyétek, és vegyük úgy Jézus felkínált drága ajándékát, a feloldozást, hogy abból elinduljon az új élet. És az új élet jelentse a szolgálatnak az örömét, a küldetésnek a betöltését, mert tudjuk, hogy most már nem egyedül, hanem mindig vele járunk. Adja meg Isten, hogy mi egyre kisebbek legyünk, ő pedig egyre csak növekedjen. Amen. Kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, hogy beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen. Isten igéjére válaszolva, az úrvacsorára készülve az 557-es számú énekünket énekeljük. Az 557-es számú énekünk így kezdődik: áldassék Isten hálajóságáért.

0: Jézus Krisztus, mennyei atyád téged tett pásztorunká, hogy ebből az életből az örök életre vezess minket. Kérünk, hallgasd meg ma is imádságunkat, és járj közben értünk mennyei atyádnál.
1: Urunk, segítsd egyházadat, hogy pásztori szavadat követve újra egy népé legyen. Urunk, légy pásztor a pásztoroknak, akikre nyájad gondozását bíztat. Add, hogy az elveszettek beszédükből a te hívásodat hallják meg. A megtévedettek pedig intő szavukban megérezzék féltő szeretetedet. Urunk, indítson minket arra pásztori szeretetet, hogy hozzád hasonlóan szeressük rossz akarainkat és gyűlöinket is. És soha ne szűnjünk meg imádkozni értük, hogy velünk együtt ők is elnyerjék a bűnbocsánatot és az örök életet.
2: Urunk, kérünk, ne szűnj meg őrködni a világ békéje fölött. Fékezz mindenhol a Kain indulatot, és add, hogy a népek idejében felismerjék egymásra utalságukat. Könyörgünk, Urunk, hazánkért is, őrizd meg országunk békéjét, és teremts igazságosságon alapuló közrendet. Add, hogy becsülettel végzett munkája gyümölcsével mindenki elégedett lehessen. Könyörgünk a szenvedő,

gyászolókkal éreztesd atyai szeretetedet, és vigasztald meg őket jóságoddal. Egyetlen igaz pásztorunk, Úr Jézus Krisztus, állj mindig mellénk. Állj mellénk, ha ingadozunk, vagy ha kísértés gyötör. Végső óránkon pedig segíts mennyei országodba, hogy angyalaid és választottaid seregével szünet nélkül dicsőíthessünk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, örökkön örökké. Amen. Gyertek, testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Egészségügyi alkalmazottak ezrei tiltakoznak Bukarestben. Viharos lesz az időjárás, holnapig bánság volt Ténia, Munténia és Moldva egyes térségeiben. Pártforrások szerint a Szociáldemokrata párt arra számít, hogy az államfő legkésőbb a hétvégéig megnevezi a miniszterelnök jelöltet. Akár 200 euró támogatást is kaphatnak a külföldön élő itthon vállalkozásba kezdő román állampolgárok. Az előrejelzések szerint ma részben napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Az egészségügyben dolgozókat tömörítő Sanitas szakszervezeti szövetség több ezer tagja gyűlt össze ma a bukaresti Győzelem téren, ahonnan az ország minden szegletéből érkezett tiltakozók elindultak a parlament felé. Az egészségügyi alkalmazottak a készülő új egységes bértörvény egyes előírásaival elégedetlenek. A vuvuzellákkal felszerelt tiltakozók olyan feliratokat tartottak a magasba, mint mi az emberekről gondoskodunk, nem egy kiadási tétel vagyunk, vagy a beteg Románia veletek kezdődik. A szakszervezeti tagok a juttatásaik tiszteletben tartását, az ágazati létszámstopp feloldását, az egyenlőtlenségek megszüntetését és valódi szociális párbeszédet követelnek a kormánytól. Mint Leonard Barasco, a szakszervezeti szövetség vezetője az Ager Pressnek elmondta, az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerintük hátrányosan érinti az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. Viharos időjárásra és a heves esőzésekre figyelmeztető előrejelzést adott ki ma az Országos Meteorológiai Szolgálat a bánság Olténia, Munténia és Moldva egyes térségeire. A sárga jelzésű riasztás szerint ma 20 órától holnap 10 óráig Temes, Krassó-Szörény, Mehedinc, Kors, Dolzs megyében, valamint Hunyad megye déli részén várhatók villámlásokkal és erős széllökésekkel kísért felhőszakadások, emellett jégeső is lehetséges. A rövid idő alatt lehulló csapadékmennyiség 15-25 liter lesz négyzetméterenként, elszigetelten pedig a 30-40 litert is meghaladhatja. Holnap 12 és 23 óra között újabb sárga jelzésű riasztás lesz érvényben Munténia nagy részén, Olténia keleti feleiben és Moldva délnyugati térségében. Ezeken a vidékeken villámlásokkal és erős széllökésekkel kísért felhőszakadások, szélviharok és jégeső várható. A rövid idő alatt lehulló csapadékmennyiség 15-25 liter lesz négyzetméterenként, elszigetelten pedig a 30-40 litert is meghaladhatja. Az érintett megyék a következők: Ágyes, Buzau, Kalarás, Dömbovicá, Dzsurdzsó, Ilfov, Jálomicá, Olt, Prahova, Teleormán, Vlcsá és Vráncsá, valamint Bukarest. A Szociáldemokrata párt arra számít, hogy Nikus Ordán államfő legkésőbb a hétvégéig megnevezi a miniszterelnök jelöltet, és azután a párt vezető testületei döntenek arról, hogy támogatják-e az új kormányt. Szociáldemokrata források szerint az új kabinetnek minél előbb meg kell alakulnia, mert a jövő héten 6 ügyvivő miniszter mandátuma lejár. Ezért a Szociáldemokrata párt arra számít, hogy az államfő ma, de legkésőbb a hétvégéig nevesíti a miniszterelnök jelöltet. A Szociáldemokrata párt nem zárja ki Eugen Tomák esetleges miniszterelnökké jelölésének támogatását, de erről a párton belül döntenek. A technokratákból álló kormány támogatását a miniszterjelöltektől és a kormányprogramtól teszik függővé a szociáldemokraták. Pártforrások szerint a Szociáldemokrata párt csak azután alakítja ki álláspontját, hogy egyeztetett a kormányfő jelölte, aki ismerteti a tervezett intézkedéseket és kormányzati prioritásokat. A Diaszpora Itthon fektet be elnevezésű program annak a gazdaság élénkítő csomagnak a része, amelyet az RMDS gazdasági szakértőinek közreműködésével dolgoztak ki, és amelyet februárban fogadott el a kormány. A 100 millió eurós összköltségvetésű program azokat a külföldön élő román állampolgárokat kívánja támogatni.

0: támogatni, akik mikro, kis vagy közepes méretű új vállalatokon keresztül akarnak Romániában befektetni. Támogatása az a 3 évnél fiatalabb vállalkozás jogosult, amelynek többségi tulajdonosa vagy tulajdonosai olyan román állampolgárok, akik a hitelkérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 12 egymást követő hónapon át külföldi lakóhelyjel vagy bejelentett tartózkodási helyjel rendelkeztek. A finanszírozási kérelemben megjelölt területen mérvadó szakmai tapasztalattal vagy tanulmányokkal rendelkeznek, vagy jártasak a cégvezetésben. A támogatásra pályázó vállalkozások beruházási hiteligényüket a beruházási és fejlesztési bankhoz nyújtják be, majd a beruházás megvalósításakor az összeg 60%-áig terjedő részét, de legfeljebb 200 ezer eurót az állam vissza nem térítendő támogatás formájában törleszti helyettük. A program a hazatelepülés ösztönzése mellett hozzájárulhat a foglalkoztatottság növeléséhez, a gazdasági növekedés élénkítéséhez és a folyófizetési mérleg hiányának csökkentéséhez is, hangsúlyozta Táncos Barna miniszterelnök helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,52 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma enyhén felhős marad az égbolt, de csapadékot nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a Mosol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Zsoltárok könyvéből a 146. Zsoltár 8. verse.

Jézus így válaszolt nekik, Keresztelő János tanítványainak. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Lukács evangéliumából a 7. rész 22. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
9: Credo.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk a Máté evangéliuma 11. fejezetének a 28. és 29. verse által. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Félúton című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Mai áhítatunk alapgondolata Máté evangéliumából való egy nagyon ismerős ige szakasza, 11. fejezet 28.-29. verse. Olvasom, Isten igét hallgassuk azt figyelemmel. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Eddig tart a felolvasott ige. Valahányszor ezzel az igével szembe találkozom, egy időutazásban veszem részt. Vannak pillanatok, amikor nem én találok az igére, hanem azt talál meg engem. Nos, ez történt velem is közel 20 évvel ezelőtt, amikor ez az ige megtalált engem. Így is fogalmazhatnék, hogy akitől ez az ige, ez a gondolat származik, 20 évvel ezelőtt rám talált. Jézus ezen gondolata pedig rányomta bélyegét egész életemre. Ezzel indított el önmaga felé. Most újra összetalálkoztunk. Ő és én. Ismét megtalált, és hiszem, hogy nem csak engem, hanem ma sokunkat ezekkel a szavakkal indít el egy új irányba. Vajon merre tartunk? Vajon te ma merre tartasz? Elkezdtem ezzel az ígével egy kicsit másként foglalkozni, mint 20 évvel ezelőtt, akkor még nem voltam sem lelkész, sem teológus, és azt kezdtem most kutatni, hogy mi is rejlik ezekben a szavakban. Valahol azt fogalmaztam meg magamnak, mikor többször is újraolvastam az ígét, van még mit tanulnom tőle. Azt is megértettem, hogy ő szüntelenül tanítani szeretne, és hogy az ő akarata, hogy fejlődjek. Az ige alapján azt kérdezem ma tőled, te akarsz-e tanulni, akarsz-e fejlődni, szeretnél-e kimozdulni a jelenlegi állapotodból? Egyet tudnod kell, ha a válaszod igen, csak akkor fogsz nagy dolgot megtapasztalni. Csak azt lehet tanítani, aki erre receptív, aki hajlandó elfogadni a tanítást. Ha ezek elől elzárkozol, akkor ma sem fog semmi sem változni az életedben. Rajtad múlik, hogy merre indulsz el. Hajlandó vagy tanulni tőle? Amikor az eredeti szövegen egy kicsit átrágtam magam, már az első kifejezésen megdöbbentem. Miért? Mert ha szó szerint fordítjuk Jézus szavait, akkor ez a mondat, jöjjetek én hozzám, így hangzik, gyertek ide most. Én úgy érzékelem, hogy a két kifejezés között elég nagy a különbség. Az előbb azt mondtam, hogy már a legelején megdöbbentem. Mi az, ami megdöbbentett így 20 év elteltével? Elsősorban az, hogy akkor még nem tudtam, mi áll az eredeti szövegben, s annak ellenére az életemben megtörtént, ami az igében áll, akkor ott rögvest hozzámentem. Engedtessék meg itt egy személyes, rövid kitérő, nem voltam egy templomos ember. Viszont nem voltam Isten tagadó sem. Ha szükségét éreztem, imádkoztam a belső szobámban, azonban nem volt különös igényem arra, hogy az Úrral való kapcsolatomat közösségben éljem meg. 18. életévemet betöltve egyre másra jöttek a megpróbáltatások, a családi problémák. Én kiutat kerestem, elindultam, s csak annyit éreztem, hogy lelkész szeretnék lenni. Isten közelében szeretnék maradni. Ekkor kaptam egy bibliaolvasó kalózt, kinyitottam és elolvastam a vasárnapi igét. Jöjjetek én hozzám. Akkor kezdődött minden. Átléptem a templom küszöbét. Először. Megérkeztem hozzá. Ha nem személyesen éltem volna meg és tapasztaltam volna meg mindezt, akkor talán lennének fenntartásaim. De most már nincsenek. Az igében azt mondja Jézus, tanuljatok tőlem. És én igyekszem tanulni. Küszködöm, hogy mindig megértsem őt. Jézus szüntelenül hív bennünket, és ez nagyon fontos, hogy ez a meghívás még mindig áll. Vegyem úgy, hogy minden nap kapok egy meghívót. Ha az embert meghívják valahová, és azt szeretettel teszik, akkor bizony nem illik visszautasítani. Ha csak nincs nyomós okunk rá. Belegondoltunk már abba, hogy hányszor mondtunk nemet erre a meghívásra? Te taszítottad el Jézust önmagadtól. A te állandó elutasításod ellenére is, ő mégis mindig odaáll eléd, és így szól, gyere ide most. Vajon igen tudunk mondani? Kiket hív Jézus? Mindenkit. Azt hiszem elég egyértelmű, hogy ebben a kifejezésben mind benne vagyunk, még pontosabban mindenkit, aki megfáradt és megterhelt. Vajon van ember, aki az élet próbái között ne fáradt volna meg, vagy ne lennének terhei? Mutassatok nekem csak egy ilyen embert is. Az ige így folytatódik, én megnyugvást adok. Itt is sokkal több áll az eredeti szöveg szerint. Én elpihentetlek, felüdítlek, megszüntetem a fáradtságot és a terhet. Sokkal gazdagabb így a jelentés tartalma ezeknek a szavaknak. Ki ne vágyna a megpihenésre, a felüdülése, és arra, hogy valaki megszüntesse a fáradtságát és a terheit. Az ember rendszerint valami hasonlót akkor érez, amikor egy jól sikerült szabadságot tud valahol eltölteni. Még a magyar nyelvünk is így fejezi ki mindezt,
pihenő, szabadság, üdülés. Jézushoz menni azt jelenti szabadságot találni nála. Ő az, aki felszabadít sok teher alól bennünket. Vannak emberek, akik egy életen keresztül csak hajszolják magukat. Nincs megállás, nincs pihenő szabadság, nincs üdülés, nincs megnyugvás, nincs vasárnap, nincs igehallgatás, nincs Isten számukra. Hová jut az ilyen ember? Sehová. Elveszi az erejét, kiszikkad, nem látja élete értelmét, egyedül marad a terheivel. Te ma mit akarsz? A pihenő szabadságot viszont ne tévezd össze azzal a szabadsággal, amit csak ő adhat meg. Hajlandó vagy-e tőle tanulni? Mit mond Jézus azon kívül, hogy tanuljak tőle? Vegyétek fel az én igámat. Tessék, jól hallom? Amikor a saját terhemet is alig bírom, akkor még vegyem a nyakamba az ő terhét? Mit akar mindezzel? Jézusról azt mondja keresztelő János, hogy ő az, aki hordozza a világ bűnét. Egy egész világ bűne hatalmas teher. Jézus azt próbálja meg a tudtunkra adni, hogy ő mindannyiunk terhét hordozza, s tanuljunk az ő teherhordozásából. Mit kell megtanulnunk? A szelídséget és az alázatosságot. Ő szelíden és alázattal hordozza a mások terhét, nem lázad, hanem teszi, amit Isten neki szánt. Én azt érzem ki ebből, hogy a Mester arra akar megtanítani engem, hogy van valaki mellettem, aki terheim nagy részét már átvállalta. Mondd, ha valaki átvállalná most terheid nagy részét, az nem adna neked meg nyugvást? Hidd el, hogy ő átvállalja. Sőt, átvállalta, mert ha nem ezt tette volna, te már rég összeroskadtál volna a terhek alatt. Jézus ezzel fejezi be, az én igám boldogító és könnyű. Nem értem ezt az én mesterem. Hogyan lehet a teher boldogító és könnyű, ha egyszer teher? Az eredeti szöveg ad erre választ véleményem szerint. Az én terhem hasznos. Jézus azt akarja itt mondani, és tanítani, hogy nincs értelmetlen teherhordozás. Ezt kell alaposan megrágnom és megértenem. Jézus teherhordozása azért gyönyörűséges a számára, mert ezt az emberiségért teszi. Szeretetből. Nagyon szeret téged és engem, s így a teher, amit miattam hordoz, egyszer egy gyönyörűséges és könnyű. Gyertek, menjünk most hozzá, hogy felüdítsen és megnyugtasson bennünket, és zilált lelkünket lecsendesítse. Merítsetek belőle erőt. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Máté evangéliuma 11. fejezetének a 28. és 29. verse által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Félúton című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Félúton. Ma is, mint minden reggel, a kapu előtt találkozott idős szomszédjával. Csoszogó járásával most jött vissza az öreg reggeli sétájából. Jó reggelt! Kiáltotta. Milyen volt a reggeli séta? Egyáltalán nem volt jó. Tudja, rendesen reggelenként körbejárom a háztömbünket. Ma valami nincs rendben velem. Képzelje, csak a fele utat tudtam megtenni, onnan meg vissza kellett fordulnom. Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? Példabeszédek könyve 18. részének 14. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Félúton című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Reményik Sándor. Hála. Dr. Nyírő Gyulának. Szívfájdító tavasz. És olyan jó, és olyan jó, és mégis olyan jó, most alkonyul. A fák finom kis seprőágaikkal csodás színekbe mártva állanak nagy mozdulatlanul. Rügy ring az ágon, ütemre ring, hintáz az ág vele. Mint duzzadt, hálatelt kis szív olyan. Ha pattan ez az egyetlen kicsi rügy az ágon, talán elárad az egész világon. Az alkonyatnak felváltva dalolnak a rádiós, az erdőben egy fekete rigós, nem vesznek össze, összezsonganak. Tavasz, szívfájdító, és olyan jó, és olyan jó, és mégis olyan jó, mert látó lettem újra, mert halló lettem újra, mert bár halottaimat hantolom, húsvét felé megyek, húsvét felé megyek. Mint zengőszél az ágon a rügyet, a hála emeli, felemeli duzzadó szívemet. Ha pattan ez az egyetlen kicsi rügy az ágon, talán elárad az egész világon.

0: mesekosár. Mesekosár.
1: Hókirály. Mi mindent ki nem gondolnak ezek a falusi gyerekek? Amint meggyúrták hóból az emberformát, azt mondja Rigó Bandi. Ragasszunk neki lengő szakállat kenderből. Majd így szól a Széjártó Pista. Tegyünk a fejére piros koronát. Mind ott nyüzsögnek, rezsegnek körülötte, s mindenkinek van valami ötlete. Kovácsik Gyuria orrot csinál neki sárga répából. Hú, de csúnya vörös orra lett. Hollá, ha már koronája van, adjunk a nyakába palástot is. Hozzátok ki az ágytakarót, legyen egészen király. Hát királyi jogart a kezébe? Úgy bizaszt, fölékesítették. Ősz paróka a fején, bot a kezében, szakasztott úgy nézett ki, mint egy fejedelem. Csak hogy ennek aztán furcsa következése lett. A hóember látván magán a hatalmi jelvényeket elbizakodott, és így szólt magában. Ha már mindenem megvan, ami egy királynak kell, megszerzem még azt az egyet is, ami hiányzik. Elmegyek országot keresni. S utcú lelkem hóembere meglóbázza botját, megemelinti lábát, és csodák csodája megindul. A gyerekek elképedve kiabálják utána. Hová megy fölséged? Mire visszafelel a hókirály? Elindultam, addig járok, amíg országot találok. Ment, mendegélt, egyszer csak előtalált az úton egy madárijesztőt, aki midőn mellette elment, gorombán rárivalt a hóemberre. No, jó, hogy ez pajtás, mert én már eleget ácsorgok itt nyáróta, ideje, hogy fölváltsa hivatalomban. Minek képzelsz te engem? Fakadt ki a hóember, és még vörösebb lett az orra, mint előbb. Hát én bizony madárijesztőnek hisztek, mint amiről jó magam vagyok. Vakmerő, felségsértő, kiáltotta a hókirály. Hát nem látod, hogy az én testem hókristályból van, te meg csak hitványrongyból? Megijedt erre a madárijesztő, és földig hajolt. Kegyelem, kegyelem! Megvető tekintettel is, még kevélyebb léptekkel ment odább a hókirály, kinek első kalandja ilyen szerencsésen végződött. Nem messze, egy nyúl volt meglapulva a barázdában, aki hallotta a párbeszédből, hogy királyi személyiség utazik, inkognitó, azaz rangrejtve. Megörült a tapsifüles, s lóhalálában futott mindenütt a király előtt, hírul adva a többi állatoknak, hogy ki közeleg. Mert éppen kapura jött. Az állatok országában, miután az utolsó oroszlánt is kilőtték, üresen állott a trónus. Az állatok kényelmetlenül érezték magukat államfő nélkül, s javában főtt a fejük, hogyan kellene szert tenni egy királyra. Mind megörültek a nyúl váratlan hírének. A harkály meghallotta, felszállt a fára, s onnan rikácsolta, hogy messze hallják.
2: Jön a hatalmas hókirály! Üdv a királynak!
1: A farkas vonítva adta tovább a nagy újságot, s a medve dörmögve örvendezett, s felbiztatta a farkast, a rókát meg a szelíd őszt, hogy az új király őket nevezi ki miniszternek. A többi hivatalokat is felosztották. Holló lesz az államtitkár, Bagoly lesz a tanfelügyelő, a nyúl pedig tekintettel most szerzett érdemeire megválasztatott szónoknak. Ő üdvözli a hókirályt ékes mondókával. Az erdő egy tisztásán mind összejöttek tehát az állatok, s mikor a hókirály odaért, a nyúl rákezdett az ünnepi beszédre. Fölséges hókirály, Isten hozott nálunk, légy ezentúl a mi örökös királyunk. Országunk törvénye, amiképp rendeli, így állapodtak meg az ország rendei. Minden jobbágyadnak forró óhajtása, csövestül hujon rád az égnek áldása, turondodat hincsebe, derengő napsugár.
2: Kár, kár!
1: Károgott közben a holló a fáról, mintha

0: a következő rímet találgatná, sugár, kár, amitől annyira megzavarodik a nyúl, hogy egy szó nem sok, de annyit sem tud kihebegni. A király, látva a szónok kínos helyzetét, kegyesen közbevágott. Kedvelt híveink! Halljuk, halljuk! Mélységes csönd állott be. Elfogadom a trónt, kezdte a hógirály. És mindenben igazságosan a törvény szerint kormányzom kedvelt országomat, királyi kegyelemmel mindenkor hajlandó maradván irántatok. Egeket harsogtató éjjel tört ki erre, amely felverte az erdő csendjét. Egy díszkocsi gurult elé, melybe beültették ő felségét, hogy székvárosába hajtasson. A díszhintót két gyönyörű szarvas vonta, maga a hintó is pompás volt, színezüst, kékes díszítéssel. Hogy a parádé még nagyobb legyen, elől a nyúl nyargalt, mint kengyelfutó pedig. A szíve tele volt keserűséggel a holló ellen, aki a kár közbeszólással megzavarta. Nem is bírta megállni szemrehányás nélkül. Mit fecsegsz bele a beszédembe, te szemtelen? Azért, mert rosszat kívántál a királynak, te füles! Derhengő napsugár hintse be a trónját, hát mi rossz lehet ebben? Tűnődik a tapsi füles. Majd meglátod, visz meglátod, mondta a holló baljóslatú hangon, s felrepült a király botjára díszőrségnek. Így értek be nagy ünnepélyességgel a székhelyre, mely egy forrás alatt volt ősidőktől kezdve. Ő felsége elhelyezkedett a trónján, s méltóság teljesen fogadta az állatok hódolatát. Nagy örömünnep volt ez. A trón erős oszlopai, bagoly, szarvas, medve, őz, mókus, mind ott voltak, lesve a király ajkáról jövő szavakat. S miként a nyúl kívánta, hogy az ünnep még teljesebb legyen, kigyúlt keleten a nap, s meleg sugaraival bearanyozta a trónt és a királyt. A holló oldalba lökte a nyulat.
1: Itt van, amit kívántál?
0: De az eféle udvari feleselgetések miatt nem volt szabad a folyó állami ügyeknek szenvedniük. A bagoly átnyújtotta hát ő felségének a kinevezendő miniszterek és hivatalnokok listáját. A konclesző állatok mind odatolakodtak közel a trónhoz.
1: Halljuk, halljuk, halljuk a kinevezéseket!
0: Mindenkinek hangosan dobogott a szíve. A király e percben szólni akart. De szava elfúlt. Csak ennyit bírt hörögni. Jaj, de melegem van! A jobbágyok ilyetten néztek oda, s valóban, mintha csapon jönne, úgy csurgott a királyról a verejték. Végem van, motyogta elhalóan, elolvadok. És valóban, koronája egyre süllyedt, teste szemlátomás horpadozott, büszkén hordott orra a földre pottyant, lábszára karja mállott, csurgott.
1: Ezzel ugyan megjártuk,
0: szólt a róka, és elsompolyodott. Ez a szamárnyúl felültetett, sopánkodik a bagoly. De hol van, hadd csípjen meg? Hol volt az már? A hatodik határba szaladt azóta szégyenében. A mackó is eloldalgott dörmögve. Mi a király, gompáz, ha leszakad, vesz más. Mindenki magára hagyta a szerencsétlen hókirályt, aki aztán lassan-lassan csak ugyan elolvadt. Másnap már csak egy nagy tócsa jelezte, hogy hol állott a trónusa.

Ülnek a kis halak, a vakon a hűsben golfozik, csak róka doktor dolgozik. A csiga is már mesztelen, napszúrástól esztelen, a balgójnak a feje nagy, hú, húz meg róka, mert jön a fagy, he-he-he.

0: vásár.
1: Olcsó az alma! Itt van halomba! Aki veszi, meg is eszi.
2: Kis trombitát vegyenek! Pirosat, fehéret, lilát, sárgát, kéket! Mézes bábot vegyenek!
0: Futok, tükrös kutyaszán, szívet, kutyaszán, szépet! Szalad igazán, igazán!
1: Köszörűs vagyok én! Kutyaszánon futok én!
3: Van-e csizma eladó? Hóba, sárba, mindig jó.
1: Van kis csizma eladó, szép varrás a szárán. Hogyha ilyet hordanék, bizony sose bánnám.
3: Van-e ködmön eladó? Szélbe, fagyba, mindig jó.
1: Van kis ködmön eladó, szép hímzés a vállán. Hogyha ilyet hordanék.
4: Érkezik a vándorcirkusz.
1: Bizony sose bánnám.
4: Hoznak elefántot. Tarka bohóc vezeti, Füstipisti követi.
3: Ilyet sose látott.
1: Sátor alól kikiáltó szétnéz.
2: Itt látható a nagy hírű bűvész. A lábával ő karikázik, a kezével ő citerázik, az orrával orrganázik, a fülével figurázik, a szemével ő gurgulázik, a szájával vacsorázik.
1: Jó márca cseberben, csuprom telemertem. Tele van a csuprom. Idd már.
0: Ki ne fusson!

0: Darázs garázs. Volt egyszer egy darázs garázs, élt benne négy fürkész darázs. Ahogy jött a tavasz varázs, kiszállt a négy fürkész darázs. Füsti fecskék occikáztak, megcélozták mind a négyet, megcélozták, hopp, bekapták. Üres lett a darázs garázs. Egy ötödik fürkész darázs fürkész útján kifürkészte, hol lappang egy üres lakás. Beköltözött családostul, és kiírta nagybetűvel. Én lakom itt. Darázs Balázs. Így hát újra teli lett a darázs garázs.
1: Gallagonya. Gallagonya. Gallagonya.

the drinks and her laughs are on me. Pardon me, but I gotta run.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit. Június 4-én csütörtök hajnalban, homokora későjeli műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Juhász Gyula magyar költő gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán csupán a szív veréseivel. A következő 3 órában későjeli műsorunkat sugározzuk a 88,3 MHz-os frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. Adásunk első órájában klasszikus zenéből válogatunk. Második órában a nap állítata csendül fel, amelyet kalendárium és névnap köszöntő követ, valamint keresztény élet felekezetközi magazin műsorunk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A homokóra 3. és egyben befejező órájában Szempontok című rovatunkat ismételjük meg, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. Ha tehetik, tartsanak velünk. A továbbiakban jó